0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News,
1: magyarul és érthetően
0: hírek.
2: Egységesen 500 forintra drágulnak a lottójátékok alapárai az augusztus 3-ai sorsolásoktól, két kivételtől eltekintve. A két kakukk tojás, a Keno és a Luxor, melyeknek 350 és 300 forintos alapdíja 400 forintra emelkedik. Az alapáremelkedés nem érinti az Eurojackpotot, melynek ára a mindenkori euróforint árfolyamtól függ, valamint a Lutrit, mivel annak ára már jelenleg is 500 forint. A mostani emeléssel együtt a nyereményekre fordított összeg is növekszik, átlagosan 25%-kal. A legnagyobb emelkedés a középső nyereosztályokban várható, amelyeknél egyes esetekben megközelíti, sőt meg is haladhatja a 60%-ot. Az első 5 hónapban 3806 milliárd forintos hiánnyal zárt az államháztartás, ez az évi hiánycél több mint 90%-a, erősítette meg részletes jelentésében a pénzügyminisztérium. Az államháztartás májusban 43,5 milliárd forint többlettel zárt, szemben a tavaly májusi 129,5 milliárd forinttal. Társadalmi egyeztetés indult a vadállatok cirkuszi szerepeltetésének megtiltásáról. Az élő környezetért felelős minisztérium által jegyzett kormányrendelet módosítását június 29-ig lehet véleményezni. 10-ből 4 magyar autós került útközben vészhelyzetbe tavaly egy kutatás szerint. A reprezentatív felmérés alapján a magyar autósok többsége rendszeresen tesz meg nagyobb távot belföldön, és csak nem minden második autós évente legalább egyszer hosszabb külföldi útra indul saját járművével. A külföldi meghibásodások vagy balesetek költsége sok esetben több százezer forint is lehet. A magyarországi autópark jelentős része előregedett, az autók 40%-a 16 éves vagy annál idősebb, ami növeli a műszaki meghibásodások kockázatát. Minél kisebb egy lakás, jellemzően annál magasabb négyzetméter áron kell el a magyarországi ingatlan piacon. A rövidtávú lakáskiadás szigorodó szabályozása azonban kezdi átrendezni a keresletet, derül ki a Duna House friss ingatlanpiaci elemzéséből. Szegő Péter a cég vezető elemzője szerint a mini lakás ára négyzetméterre vetítve azért került tartósan a piaci átlag fölé, mert a kínálat mindig alacsony, a keresletet pedig jó részt a kiadásokban gondolkodó vevők tartják mozgásban. Ugyanez magyarázza, hogy a legmagasabb fajlagos árakat éppen a legkisebb, legjobb helyen fekvő lakások hozzák. Drónokról is működő állategyet felismerő algoritmust fejlesztettek ki az Eötvös Loránd Tudományegyetem biofizikusai nemzetközi együttműködésben. A rapid különlegessége, hogy valós időben is működhet, egy hagyományos számítógépen másodpercenként 40-60 egyed azonosítására is képes. A kutatók jelenleg olyan megoldásokon dolgoznak, amelyek tovább bővítik az algoritmus alkalmazhatóságát, például az adatbázisban nem szereplő egyedek azonosítására, vagy a különböző nézőpontok kezelésére. Rekkenő hőség lesz vasárnap is, csapadék nem várható és a szél is gyenge marad. A hajnali 13-23 fok után 34-39 fok közé melegszik a levegő.
1: Indul egy újabb óra, a régió leghallgatottabb.

0: értünk egyet mindenben,
1: de a zene közös nevező lehet.
0: Válaszd a legjobb dalokat!
1: Rádió Tabas!
0: Az otthon hangja!

0: egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: döntések sorozata.
1: Most 93.4-et hallgatunk.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: Hey everyone, this is Fela Grand and this is my new track, One Two Step, on your favorite radio station.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: Hogy áll a hétvégi fesztiválatok, Erika? Minden összeállt?
3: A fellépők lefixálva, a büfések kint vannak, a technika áll, de a jegyeladások, hát mit ne mondjak, síralmasak. Félek, hogy csak a szél fogja fújni a port a nézőtéren.
1: Nem mond már, és hol hirdettél, csak az interneten?
3: Ott, meg kitettem pár plakátot, de úgy látszik, ma ez már kevés.
1: De hát a rádiódabast miért hagytad ki? A helyi programokról tőlük érdemes informálódni. Mi is ott hirdettünk tavaly, és teltházunk volt.
3: Tényleg? Azt hittem, elég lesz a közösségi média, de igazad van, még ma kérek ajánlatot.
1: Telefonálj, vagy írd nekik e-mailt, diktálom, +36 70 703 04 25. marketing@radiodabas.hu.
4: 93.4
1: Rádiódabas.
5: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház, Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
6: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: Éjjel 3 óra van.
1: Éjjel 3 óra van.
2: Több tervezett fejlesztésről is véleményt mondhatnak a budapestiek. Kibertámadásért több száz szervezetet Belgiumban. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News.
1: Magyarul és érthetően
0: hírek.
2: Több tervezett fejlesztésről is véleményt mondhatnak a budapestiek a következő hetekben. Társadalmi egyeztetést indítanak, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A társaság a Kerepesi út megújítása, a Pacsirtamező utcai és a Budafoki úti villamosfejlesztés, a Rákos út fejlesztése, valamint a gyalogos és akadálymentességi stratégia kapcsán várja a budapestiek véleményét. A kérdőívek, a lakossági séták és az egyéb részvételi lehetőségek részletei a BKK honlapján érhetők el. A beérkező vélemények a projektek előkészítése és tervezése.

0: Kérdése során értékelik és figyelembe veszik a fejlesztési javaslatok kialakításakor. A június 18-áig befogadott hitelkérelmek után a szerződést továbbra is fix 3%-os kamattal lehet megkötni, de csak július 14-éig, közölte a független pénzügyi közvetítő a Credit Expert. Ahhoz, hogy a vállalkozások még a kedvezményes kondíciókkal használhassák ki a Széchenyi Kártya program likviditási hiteltermékeit, fontos a megfelelően és időben beadott dokumentáció. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium múlt csütörtökön közölte, hogy módosítja a Széchenyi Kártya program likviditási hiteltermékeinek kamatfeltételeit. A Széchenyi Folyószámla Hitel Max Plus, a Széchenyi Likviditási Hitel Max Plus és a Széchenyi Turisztikai Kártya Max Plus kamata a jövőben a 3 havi bubor szintjéhez igazodik, amelynek jelenlegi értéke 5,89%. Indul a szélerőmű kapacitások országos felmérése. Már elérhető a szélerőmű kapacitások létesítésére, bővítésére irányuló piaci elképzeléseket felmérő online kérdőív, amelynek kitöltésével az érintettek július 8-áig ismertethetik tervezett projektjeik részleteit a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatallal. A felmérés célja a tervezett szélerőművi projektek kulcsparamétereinek és előkészítettségi státuszának megismerése annak érdekében, hogy a kapacitás kiosztási eljárások előkészítésében együttesen és ütemezetten vehessék figyelembe a beruházók elképzeléseit, a villamosenergiahálózat adottságait és a fejlesztések időigényét. Több millió eurós támogatásban részesül az Európai Unió szolidaritási alapjából a bányakatasztrófa sújtotta székelyföldi Parajd. Az Európai Parlament Költségvetési Szakbizottsága több mint 14 millió eurót szavazott meg Romániának a tavalyi árvízkárok enyhítésére. A határozatban kiemelten szerepel a parajdi sóbányát és a Korondpatak által megrongált vízügyi infrastruktúrát ért kár. Kibertámadásért több száz szervezetet Belgiumban. Az eset még februárban történt, de csak most hozták nyilvánosságra. Mintegy 270 szervezetet, köztük ügyvédi irodákat, önkormányzatokat és iskolákat érintett az akció, amely során a támadók tűzfalak feltörésével jutottak be a rendszerekbe. A támadás egy orosz hacker csoporthoz köthető, és az amerikai Fortinet kiberbiztonsági céghez kapcsolódó rendszereket vette célba. Vasárnap is folytatódik a túlnyomóan derült napos száraz idő. Hajnalra 13 és 23 fok közé csökken, délután 34 és 39 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Csak igazi zenékkel. Félévszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.

0: Rádió Dabas, az otthon hangja.
1: Let's get down to business.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Szia, Laci! Na, hogy bírjátok a gyűrődést? Látta, megnyitott végre az új üzlet.
4: Á, ne is kérdezd, András! Megnyitni megnyitottunk, a polcok tele, mi meg csak állunk és várjuk a csodát. Alig jönnek be az emberek, szerintem azt se tudják a környéken, hogy egyáltalán létezünk.
3: Figyelj már, te nem hirdetsz a rádió Dabasban?
4: Á, tudod te, hogy van ez? Spórolni akartam az elején. Szerinted érdemes?
3: Hogy érdemes-e? Barátom, mióta ott megy a reklámunk, nincs megállás. Itt mindenki őket hallgatja, reggel a kocsiban, meg napközben a munkahelyen. Aki a környéken él, az a rádió Dabasból tájékozódik.
4: Lehet, hogy tényleg ez hiányzik. Megkeresem őket még ma.
5: Ne várjon a csodára! Legyen ön a térség következő sikersztoria! Juttass el üzenetét közvetlenül a helyi vásárlókhoz! Keressen minket a +36 70 703 0425-ös számon, vagy e-mailben a marketing@radiodabas.hu e-mail címen.
6: 93.4 Rádió Dabas.
7: Egy áruház, ami mindig akciókkal vár. Egy áruház, ahol egész évben minden alkalomhoz és időjáráshoz illő darabot találsz. Egy áruház a város szívében, ahol a vásárlást egy finom ebéddel kötheted egybe. Emeletünkön ruházat, cipők, táskák, kiegészítők, a földszinten pedig háztartási részlegünk széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas, Bartók Béla út 63, régi Ázsia áruház.
8: Reklám voltam, viszont hallásra.
9: A 80-as,
10: a 90-es évek slágereivel
9: és a mai kedvencekkel
10: mindenkorban
9: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Tabas, az otthon hangja.

0: Hajnali 4 óra van.
1: Hajnali 4 óra van.
2: Lassítják a vonatokat több vonalon a hőség miatt. Eltörölték a védett üzemanyagárat. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok.
1: Nachrichten.
0: Novel.
1: Noticias.
0: Novinky.
1: News.
0: Magyarul és érthetően
1: hírek.
2: Több vasútvonalon korlátozni kellett a sebességet, mert a sínek felhevültek a hőségben. A MÁV azt írta, jellemzően 20 km/órával lassították a vonatokat bizonyos szakaszokon. A vonatforgalom így fenntartható, de 5-15 perces késések kialakulhatnak az érintett vonalakon. A korlátozás a Budapest-Győr-Hegyeshalom, a Vác-Balassagyarmat és a Debrecen-Mátészalka vonalat is érinti. Az elmúlt 5 nap átlagos sínhőmérséklete már megközelítette az 54 fokot, a legmagasabb sínhőmérséklet pedig az 56 fokot is elérte. Stabil az energiaellátás az extrém melegben is, közölte az MVM csoport. Azt kérik ugyanakkor, hogy akinek van rá módja, a legnagyobb esti terhelés idején ne egyszerre használja az energiaigényes eszközeit. A klímaberendezések és hűtési rendszerek használata miatt jellemzően az esti órákban jelentkezhet nagyobb áramfogyasztás és terhelés a villamos energiahálózaton. Napközben a naperőművek termelése jelentősen mérsékli a hálózati terhelést. 47-szer vonultak a tűzoltók erdőtűzhöz az elmúlt 24 órában, közölték a kormány Facebook oldalán. Emlékeztetnek, Magyarország egész területén tűzgyújtási tilalom érvényes. Takarékos vízhasználatra szólította fel a lakókat több Pest megyei település önkormányzata. Erdőkertes, Szada, Őrbottyán és Veresegyház elsőfokú vízkorlátozást rendelt.

0: tisztelettel, a rendkívüli magas hőmérsékletű csapadék nélküli időjárás, valamint a megnövekedett vízfogyasztás miatt. Veresegyházon és Szadán csak javasolják a szokásos vízhasználat mellőzését, Őrbottyánban és Erdőkertesen viszont tilos az ivóvízhálózatról a tömlős locsolás napközben, a járdák utakmosása, az automata öntöző berendezések működtetése, az autómosás, valamint az úszómedencék feltöltése. A harmadfokú hőségriasztás miatt rövidített ügyfélfogadással várja hétfőn és kedden az ügyfeleket a Nemzeti Adó és Vámhivatal azokban a kirendeltségekben, ahol nem biztosított a légkondicionálás. Ezeken a helyeken a hivatalok kizárólag délig tartanak nyitva a hét első két napján. A klimatizált központi ügyfélszolgálatok a normál rend szerint várják az ügyfeleket. Hatályba lépett a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvény, miután a jogszabály megjelent a pénteki Magyar Közlönyben. Ugyanez a jogszabály a hatósági ár kivezetése mellett lehetőséget ad a kereskedelem politikáért felelős miniszternek, hogy a későbbiekben rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj hatósági árát. Az eddigi legmagasabb hőmérsékletet mérték 41,3 fokkal Németországban a Szárvidéken pénteken. Az előrejelzések szerint a hétvégén a hőmérséklet az ország más részein, így Berlinben is eléri, illetve meghaladja a 40 fokot. Rekkenő hőség lesz vasárnap is, csapadék nem várható és a szél is gyenge marad. A hajnali 13-23 fok után 34-39 fok közé melegszik a levegő.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában. Csak igazi zenékkel. Félévszázad legnagyobb slágerei.

0: country and I'll just write songs for you, babe.
1: Hol vagy?
2: Otthon.
1: Úton.
2: Munkában.
1: Mindenütt veled van.
2: 93.4 Rádió.

0: az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
0: Órástól a medencébe. Igen! Ugorj fejest a nyárba az aranykorona kínálatával! Elhoztuk neked az évszak legtrendibb Daniel Klein és Fossil óra kollekcióját, a hétköznapi viselettől az exkluzív megjelenésen át a formabontó stílusig, mellé pedig az idei nyár modern tervezésű arany és ezüst ékszereit, új lánctípusok, kövesgyűrűk, medálok és fülik. Aranykorona ékszer volt, nyárra időzítve. Dabas, Bartók Béla út 63.
3: Telefonszám 29-361-776.
4: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
5: A Fodóba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Podoba vasudvar.
4: Minden, ami vas. Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot. Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagy labortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab, labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201. Dablab Dabas @gmail.com.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

lesz, mert csak ennyi volt. Mégis hogy képzelte? Túl kevés volt az ígéret.

0: sportárok is otthonosan mozognak.
1: 93.4 Rádió Davas.
2: Nézzünk szét, vajon megérkeztünk, vagy csak itt vagyunk.

0: 5 óra van.
1: Hajnali 5 óra van.
2: Tűzgyújtási tilalom érvényes országszerte, lassítják a vonatokat több vonalon a hőség miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News.
1: Magyarul és érthetően hírek.
2: 47-szer vonultak a tűzoltók erdőtűzhöz az elmúlt 24 órában, közölték a kormány Facebook oldalán. Emlékeztetnek, Magyarország egész területén tűzgyújtási tilalom érvényes. Több vasútvonalon korlátozni kellett a sebességet, mert a sínek felhevültek a hőségben. A MÁV azt írta, jellemzően 20 km per órával lassították a vonatokat bizonyos szakaszokon. A vonatforgalom így fenntartható, de 5-15 perces késések kialakulhatnak az érintett vonalakon. A korlátozás a Budapest-Győr-Hegyeshalom, a Vác-Balassagyarmat és a Debrecen-Mátészalka vonalat is érinti. Az elmúlt 5 nap átlagos sínhőmérséklete már megközelítette az 54 fokot, a legmagasabb sínhőmérséklet pedig az 56 fokot is elérte. Stabil az energiaellátás az extrém melegben is, közölte az MVM csoport. Azt kérik ugyanakkor, hogy akinek van rá módja, a legnagyobb esti terhelés idején ne egyszerre használja az energiaigényes eszközeit. A klímaberendezések és hűtési rendszerek használata miatt jellemzően az esti órákban jelentkezhet nagyobb áramfogyasztás és terhelés a villamos energiahálózaton. Napközben a naperőművek termelése jelentősen mérsékli a hálózati terhelést. Takarékos vízhasználatra szólította fel a lakókat több Pest megyei település önkormányzata. Erdőkertes, Szada, Őrbottyán és Veresegyház elsőfokú vízkorlátozást rendelt el, a rendkívüli magas hőmérsékletű csapadék nélküli időjárás, valamint a megnövekedett vízfogyasztás miatt. Veresegyházon és Szadán csak javasolják a szokásos vízhasználat mellőzését, Őrbottyánban és Erdőkertesen viszont tilos az ivóvízhálózatról a tömlős locsolás napközben, a járdák utak mosása, az automata öntöző berendezések működtetése, az autómosás, valamint az úszómedencék feltöltése. A harmadfokú hőségriasztás miatt rövidített ügyfélfogadással várja hétfőn és kedden az ügyfeleket a Nemzeti Adó és Vámhivatal azokban a kirendeltségekben, ahol nem biztosította légkondicionálást.

0: Állás. Ezeken a helyeken a hivatalok kizárólag délig tartanak nyitva a hét első két napján. A klimatizált központi ügyfélszolgálatok a normál rend szerint várják az ügyfeleket. Hatályba lépett a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvény, miután a jogszabály megjelent a pénteki magyar közlönyben. Ugyanez a jogszabály a hatósági ár kivezetése mellett lehetőséget ad a kereskedelem politikáért felelős miniszternek, hogy a későbbiekben rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj hatósági árát. Megszűnt a közmédia vezetőinek megbízatása, miután megjelent a médiatörvény módosítása a magyar közlönyben. A törvénymódosítás szerint az Országgyűlés médiaügyekkel foglalkozó állandó bizottsága az általa hozott határozatban kijelölt személy, Grósz Judit közmédiáért felelős miniszteri biztos útján haladéktalanul gondoskodik a szükséges eljárás lebonyolításáról. Az eddigi legmagasabb hőmérsékletet mérték 41,3 fokkal Németországban a Szárvidéken pénteken. Az előrejelzések szerint a hétvégén a hőmérséklet az ország más részein, így Berlinben is eléri, illetve meghaladja a 40 fokot. Vasárnap is folytatódik a túlnyomóan derült napos száraz idő. Hajnalra 13 és 23 fok közé csökken, délután 34 és 39 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
3: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel.
2: Rádió Davas, az otthon hangja.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Figyelem, becsés! Itt a nyár legjobban várt programja. Idén is visszatér a Bák nyári kultúrkavalkád, és a Bák előtti főtér újra a szabadtéri színházzá változik.
4: Képzeld el, meleg nyári este, barátok, család, és a színpadon a legjobb előadások élőben a csillagos ég alatt. Július 3-án Nikola Tesla, Végtelen energia. Július 12-én Amerikai komédia. Július 18-án Budapest bár az évkoncertjével. Július 24-én Menopauza. Július 25-én Macskafogó. Nevetés, zene, történetek. 5 este, amit nem akarsz kihagyni. Ez nem csak színház, ez a nyár hangulata. Találkozzunk Vecsésen a Bák előtti főtéren. Jegyek a kulturba.hu oldalon és a helyszínen. Bák nyári kultúrkavalkád. Szabadtéren is az élmény vár.
5: Egy áruház, ami mindig akciókkal vár. Egy áruház, ahol egész évben minden alkalomhoz és időjáráshoz illő darabot találsz. Egy áruház a város szívében, ahol a vásárlást egy finom ebéddel kötheted egybe. Emeletünkön ruházat, cipők, táskák, kiegészítők, a földszinten pedig háztartási részlegünk széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas, Bartók Béla út 63, régi Ázsia áruház.
6: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Tavas.

0: Ráncon vagy.
1: Az élet döntések sorozata.
2: Most a 93.4-et hallgatod.
1: Ez jó döntés volt.
2: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Reggel 6 óra van.
1: Reggel 6 óra van.
2: Stabil az energiaellátás az extrém melegben is. Eltörölték a védett üzemanyagárat. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News.
0: Magyarul és érthetően
1: hírek.
2: Stabil az energiaellátás az extrém melegben is, közölte az MVM csoport. Azt kérik ugyanakkor, hogy akinek van rá módja, a legnagyobb esti terhelés idején ne egyszerre használja az energiaigényes eszközeit. A klímaberendezések és hűtési rendszerek használata miatt jellemzően az esti órákban jelentkezhet nagyobb áramfogyasztás és terhelés a villamos energiahálózaton. Napközben a naperőművek termelése jelentősen mérsékli a hálózati terhelést. Takarékos vízhasználatra szólította fel a lakókat több Pest megyei település önkormányzata. Erdőkertes, Szada, Őrbottyán és Veresegyház elsőfokú vízkorlátozást rendelt el, a rendkívüli magas hőmérsékletű csapadék nélküli időjárás, valamint a megnövekedett vízfogyasztás miatt. Veresegyházon és Szadán csak javasolják a szokásos vízhasználat mellőzését, Őrbottyánban és Erdőkertesen viszont tilos az ivóvízhálózatról a tömlős locsolás napközben, a járdák utak mosása, az automata öntöző berendezések működtetése, az autómosás, valamint az úszómedencék feltöltése. A harmadfokú hőségriasztás miatt rövidített ügyfélfogadással várja hétfőn és kedden az ügyfeleket a Nemzeti Adó és Vámhivatal azokban a kirendeltségekben, ahol nem biztosított a légkondicionálás. Ezeken a helyeken a hivatalok kizárólag délig tartanak nyitva a hét első két napján. A klimatizált központi ügyfélszolgálatok a normál rend szerint várják az ügyfeleket. Hatályba lépett a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvény, miután a jogszabály megjelent a pénteki magyar közlönyben. Ugyanez a jogszabály a hatósági ár kivezetése mellett lehetőséget ad a kereskedelempolitikáért felelős miniszternek, hogy a későbbiekben rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj hatósági árát. Megszűnt a közmédia vezetőinek megbízatása, miután megjelent a médiatörvény módosítása a magyar közlönyben. A törvénymódosítás szerint az Országgyűlés médiaügyekkel foglalkozó állandó bizottsága az általa hozott határozatban kijelölt személy, Grósz Judit közmédiáért felelős miniszteri biztos útján haladéktalanul gondoskodik a szükséges eljárás lebonyolításáról. Drágább lesz 18%-kal augusztustól taxival utazni Budapesten. A fővárosi közgyűlés módosította a taxirendeletet, amelynek értelmében az alapdíj 1300 forintra, a kilométerdíj 521 forintra, a percdíj 130 forintra nő, és bevezetik a 800 forintos reptéri díjat. A budapesti személytaxiszolgáltatás tarifája 2023. márciusa óta nem változott, az emelést a taxis érdekképviseleti szervezetek sürgették. Az eddigi legmagasabb

0: magasabb hőmérsékletet mérték, 41,3 fokkal Németországban a Saarvidéken pénteken. Az előrejelzések szerint a hétvégén a hőmérséklet az ország más részein, így Berlinben is eléri, illetve meghaladja a 40 fokot. Rekkenő hőség lesz vasárnap is, csapadék nem várható és a szél is gyenge marad. A hajnali 13-23 fok után 34-39 fok közé melegszik a levegő.
1: Lelátó extra!
2: A Rádió Damas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Megőrizte őszi vezető pozícióját az évet végére is a Monor, így a tavalyi bronzérem után idén megnyerte a bajnokságot az MB3 délkeleti csoportjában. Hallgas István vezetőedző együttese féltávnál 6 pontos előnnyel állt a mező nyérén, és bár a második helyezett erzsébeti SMTK-t végül csak egy, míg a gyulai termát 2 ponttal előzte meg. A bajnoki cím az utolsó előtti forduló közben eldőlt, így az utolsó két mérkőzésen a vereséget is elbírta a csapat. Egyéb iránt pedig két vereség előtt veretlenül menetelt a tavasszal, ugyanis 9 győzelem mellett 2 döntetlennel tartotta maga mögött a riválisait, sőt, október közepétől 16 fordulón keresztül maradt veretlen. Az örömmel párhuzamosan némi keserűséget jelentett a játékosok és a szakvezetés számára, hogy az osztályozón az észak-nyugati csoportban bajnok Gyirmót ellen nem sikerült kiharcolni a másodosztályba jutást, ugyanis az idegenbeli 2-2-es döntetlent követően Monoron 3-1-re győztek a vendégek. Korábban többen is kritizálták a sajátos lebonyolítási rendszert, amelyről Hallgas Istvánnak sincs jó véleménye. Igazságtalannak tartom a lebonyolítási rendszert, mert vélhetően az egész világon nincs olyan harmadosztályú bajnokság, amelyben az első helyen végző együttes nem léphet feljebb. A 30 forduló alatt senki sem volt jobb nálunk, az osztályozón viszont a Gyirmót más kategóriát jelentett, mivel jobbak a lehetőségeik. Összességében akár bravúrosnak is nevezhetném a teljesítményünket, hiszen az odavágon idegenben 2-2-es döntetlent értünk el. Felemelő érzés volt a klub, de legfőképpen a játékosok számára, hogy a visszavágon 1500 néző előtt játszhattunk, mondta a vezetőedző a Sportszelet Online-nak. A vele készült hosszabb interjút elolvashatod a sportportálon. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Itt egy újabb magyar dal.

0: Senki sem
1: már. Amikor a szó már nem elég.
2: Amikor minden mondat kevés.
1: Amikor a józanész semmit sem ér.
2: Ott kezdődik a szenvedély.
1: Érezd a zenét.
2: 93.4.

0: valamin biztosan nem vitatkozunk. Mindannyian a magyar dalra szavazunk.
1: Összetartozás és harmónia.
0: Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Tessék!
3: Itt a reklám.
4: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tony. Elektromos szerszám gép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fém menetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
5: Szia, Laci! Na, hogy bírjátok a gyűrődést? Látta, megnyitott végre az új üzlet.
6: Á, ne is kérdezd, András! Megnyitni megnyitottuk, a polcok tele, mi meg csak állunk és várjuk a csodát. Alig jönnek be az emberek. Szerintem azt se tudják a környéken, hogy egyáltalán létezünk.
5: Figyelj már, te nem hirdetsz a rádió Dabasban?
6: Á, tudod te, hogy van ez? Spórolni akartam az elején. Szerinted érdemes?
5: Hogy érdemes-e? Barátom, mióta ott megy a reklámunk, nincs megállás. Itt mindenki őket hallgatja, reggel a kocsiban, meg napközben a munkahelyen. Aki a környéken él, az a rádió Dabasból tájékozódik.
6: Lehet, hogy tényleg ez hiányzik. Megkeresem őket még ma.
4: Ne várjon a csodára! Legyen ön a térség következő sikersztoria! Juttass el üzenetét közvetlenül a helyi vásárlókhoz! Keressen minket a +36 70 703 0425-ös számon, vagy e-mailben a marketing@radiodabas.hu e-mail címen.
1: 93.4
0: Rádió Dabas.
2: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van! Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin Bútor Áruház, Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
7: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz!
8: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
9: Reklám voltam, viszont hallásra.
1: Szót értünk egymással.
0: Magyar óra.
1: Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.

megvan ütve a horogisó, a bíró pedig közben

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Rádió Davas, az otthon hangja.
1: Szőke hajat, két szép szemed, elbűvölt. A környéken minden kis lemelt.
0: Szót értünk egymással.
2: Magyar óra.
0: Rádió Davas,
2: az otthon hangja.
3: Kialakulóban van a Sziasztok kultúra a Balatonnál. 3 milliárdos fejlesztés a Széchenyi fürdőben. Ma napos idő várható, kevés gomoly felhővel. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok.
2: Nachrichten,
0: Novel,
2: Noticias,
0: Novinky,
2: News.
0: Magyarul és érthetően
2: hírek.
3: A hőség miatt egyre több turista választja a déli napozás helyett a kora reggeli és késő esti programokat a Balatonnál, közölte a Balatoni Turizmus Szövetség szombaton az MT-ben. A közlemény idézi Fekete Tamást, a szövetség elnökét, aki szerint az elmúlt években tapasztalható nyári hőhullámok érezhetően átalakítják a turisták viselkedését. Kialakulóban van a balatoni Sziasztok kultúra. A kerékpárosok kora reggel útra kelnek, a szupasok napkeltekor szállnak vízre, egyre több helyen éjszakai múzeum látogatással várják a vendégeket, máshol este 10 órakor is nyitva tartanak a fagylaltozók. Van olyan strand, ahol a reggeli órákra szervezik a szubtanfolyamokat, sorolta a szövetségi elnök. Génmintázatok alapján diagnosztizálnak bőrbetegségeket az STN. Nem csak a pontosabb diagnózis felállítását, hanem a hatékony gyógyszeres kezelés beállítását is segíti a Szegedi Tudomány Egyetem részvételével zajló projekt, amely során génmintázatok alapján határozzák meg, milyen bőrbetegségekben szenved egy páciens, tájékoztatta a felsőoktatási intézmény az MT-t. A gyógyszeres kezelés a korábbinál hatékonyabb lehet így. A vizsgálatot az egészségbiztosítás nem finanszírozza, egy-egy minta költsége mintegy 250 000 forint, amit kutatási finanszírozásból fedeznek, ezért kizárólag a bonyolult, tisztázatlan esetekre koncentrálnak. Augusztus végén több mint 3 milliárd forintos fejlesztés indul a Széchenyi fürdőben. A fővárosi közgyűlés pénteken jóváhagyta a Széchenyi fürdő felújítási programját, megadta a felhatalmazást a nyílt közbeszerzési eljárás kiírására, így várhatóan augusztus végén elkezdődhetnek a nettó 3 milliárd forintot meghaladó felújítási munkák. Az első ütemben a női termárész fog megújulni, a legmodernebb vízkezelési technológiák telepítésével a munkálatok egy évig tartanak. A felújítás része az uszodai főbejárati lépcső restaurálása, a belső udvari tányéros szökőkutak restaurálása, a kabinsori műkő lépcsők, műkő felületek és lábazatok restaurálása és rekonstrukciója. Idei szezonban készülhet el, ahogy elkezdődik az uszodai öltözők restaurálása koedukált használat kialakításával. A lépcsős, napozó, burkolási és szigetelési munkálatai 3 hónapig tartanak majd a tervek szerint. A következő években ennél sokkal jelentősebb volumenben több mindent is meg kell majd csinálni, nyilatkozták. Tovább fokozódik a hőség a napos időben, a legmelegebb órákban 36 fokot mérhetünk ma a térségünkben. Számottevő csapadék ezen a napon sem várható, de elvétve egy-egy hőzivatar nem kizárt. A déli délkeleti szelet több helyen kísérhetik élénk széllökések. A kánikulában általános lehet a fáradtság, tompaság és a dekoncentráltság, valamint felerősödhetnek a gyulladásos jellegű panaszok.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Gazdász, a Rádiódabas agrármagazinja.
1: Szép jó reggelt kívánok, kezdődik a Gazdász, a Rádiódabas agrármagazinja. A mai műsorban elsőként beszélgetünk dr. Búza Lászlóval, az Agrár és Élelmiszergazdasági Minisztérium élelmiszergazdaságért, forgalmazásért és műveltségért felelős államtitkárával. Aztán itt lesz majd Ági is, aki az agrármeteorológiai híreket osztja meg velünk, és érkezik Czerócki Zsuzsi is a kerti tippekkel. Én Kis György Krisztián vagyok,

0: Gazdász, a Rádió Dabas agrármagazinja.
1: Ezúttal dr. Búza László, az Agrár és Élelmiszergazdasági Minisztérium élelmiszergazdaságáért, forgalmazásért és műveltségért felelős államtitkára, akit köszöntek is a műsorban. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Köszönöm a hallgatókat!
1: Kicsit közelebb, és akkor úgy fogják hallani a hallgatók. Hát talán kezdjük azzal a beszélgetésünket, hogy ugye egy új fogalom is megjelent az ön titulosában, ez pedig az élelmiszerműveltség. Ez pontosan mit is jelent, mit akar?
2: Azzal kezdeném, hogy választások után, amikor megkeresett miniszter, akkor még miniszterjelölt úr, arra, hogy az élelmiszer területen dolgozzunk együtt, akkor utána beszélgettünk a kormányzat vezetőjével, a kormányfővel is, és úgy fogalmazták meg, hogy mi a dolga egy ilyen államtitkárságnak, akkor még a név nem volt meg, hogy az a feladatunk, hogy Magyarországon 10 éven belül jobb, szebb, egészségesebb és okosabb, műveltebb emberek éljenek. És amit ehhez élelmiszer oldalról hozzá kell tenni, arról szóljon az államtitkárság. Ezért lett végül is az a név, hogy gazdaság, ahol előállítjuk, forgalmazás, ami a raktározást is magában érti, és a műveltség. Mi a műveltség? A műveltség az igazándiból valaminek a megértése. A magyar fogyasztóval hosszú évek óta nem foglalkozik, például az élelmiszer, vagy az egészség, állategészségügy, sok-sok területen nem foglalkozik az illetékes kormányzat. Azt hiszük, hogy még mindenki emlékszik rá, hogy kiskertben kapirgál, zöldhagyma, piros retek, vagy éppen nagymama levágja a csirkét, de ezek már nem feltétlenül vannak meg. A ma élelmiszer fogyasztója nem ismeri ezt a folyamatot. Ha ránéz arra a minisztériumra, amiben dolgozok, amiben dolgozhatok a kollégáimmal együtt, akkor igazándiból vitatkozó paraszt emberek jutnak az eszébe, hogy most van támogatás, nincs támogatás, most éppen asszály van, vagy árvíz van, vagy most járvány van, de hogy ez az egész miért van, vagy hogy van, ezt nem érti. És az élelmiszer műveltséghez azt tartozik hozzá, hogy végre megérti, végre elmondjuk, és összehozzuk az embereket. El tudja mondani a gazdálkodó ember, hogy én termelem meg a tejedet. Én termelem meg a kenyeredet, a hozzávaló gabonát, a sertéshúshoz való dolgokat. Ezek emberek, ezek életek, ezek történetek, ez gondoskodás, ez odafigyelés, ez igényesség, és használnám azt az út, hogy felelősség. Hiszen neki élelmiszer biztonsági felelőssége van, minőségi felelőssége van. Ez a mai kormány, ez az emberek kormánya. Fel kell tenni mindig magunknak azt a kérdést, hogy egy kormányzati döntés mögött hol vannak az emberek? Mi jó nekik ebből? Megítélésünk szerint egy művelt, élelmiszer területen is művelt ember a stúdió döntéseket hozza, amikor szavaz a vásárlásnál a pénzével. Szavaz arról, hogy mit választ, szavaz arról, hogy az ő egészsége hogy alakul, szavaz arról, hogy lesz hulladék, nem lesz hulladék, szavaz arról, hogy megmarad-e például a magyar élelmiszer előállítók jövője. Sok-sok dolog van ebben, és nem csak hagyomány, nem csak hungarikum, nem csak a gatyába kaszáló ember, biztos érti, amiről beszél. Ezek mind-mind fontosak, de értelmes, egészséges, jobb, és műveltebb emberekre van szükség ahhoz, hogy ez a magyar robusztus élelmiszergazdaság megmaradjon, és hosszú ideig életképesen teljesítse.
1: Ahogy egy kicsit összefoglaljam, nagyjából, ha jól értem, akkor egyrészt a másik oldalt is szeretnék megismertetni. Abszolút. A vásárlókkal, de ez a fajta része az ön titulusának, az egyébként azt is jelenti, hogy akár az élelmiszereket, amiket megvásárolunk, azt is tudatosabban vásároljuk majd a jövőben?
2: Természetesen. Tehát van egyszer, ahogy említettem, előállítás, van forgalmazás, technológia, de nagyon-nagyon fontos, és ebbe kérdezett bele az élelmiszer műveltség, a fogyasztó. Először fog megjelenni a minisztériumban egy önálló főosztályban a fogyasztó. Neki készítjük. Olyat szeretnénk készíteni, ami neki jó. Olyat szeretnénk készíteni, ami az adott generációnak, az egészséges generációknak jó, amitől egészségesebb lesz, amivel megőrzi az egészségét, amivel tudja fejleszteni az egészségét. Szeretnénk egészséges élelmiszert adni a bölcsiseknek, az idős otthonok lakóinak, a várandós kismamáknak, a versenyzőknek, hogy ne a feltét a fehérje porokba higgyen, hanem értse meg, hogy bocsánat, egy csirkemelben, egy sertés karajban, ez benne van, és megenged egy hasonlatot. Talán itt Dabas környékén értik a Kincsem versenyló története. Megvan önnek? A Kincsem kanca azért volt bármire képes, és azért tudott sokkal többet teljesíteni, mint a szülei. A édesanyja, a kanca is, meg az apja, a csődör is angol telivér volt. De ők Angliában születtek. Ez a kis csikó, ez Magyarországon született. A magyar takarmány, a magyar itatóvíz, a magyar időjárás, és a magyar gondoskodás hozta ki belőle azt, amit ki lehetett hozni belőle ezen viszonyok között. Az európai közösségen belül nyilván a közösségi szabályozásnak megfelelően az élelmiszerek alapvetően biztonságosak, egyenértékű, egy más országból származó, mint a miénk. De a miénk az úgy, ahogy Kincsemből kihozta a maximumot, ez tudja belőlünk is kihozni a maximumot. És ezért javaslom azt, hogy legyen rend a fejünkben, hogy persze, ha Spanyolországban vagyok, ki ne hagyja a jó sonkát, vagy Görögországban a jó borokat, vagy a sajtokat, ott azt kell enni. De idehaza, amiből felépülünk mi, ami a mi működésünket adja, az legyen olyan, mint a Kincsem megközelítés.
1: Említette az előbb a generációkat, és hát ugye a mai napnak az egyik vezérfonala pont a generációk, illetve a generációk összekapcsolódása. Az agrárium tekintetében, és itt akár a mezőgazdaságot, akár az állattenyésztést vesszük alapul, azért az elmúlt időszakban generációváltás valahogy nem nagyon akart tulajdonképpen működni, mert ugye rengeteg féle pályázattal próbálták segíteni akár a családi gazdaságokat, akár pedig a fiatal gazdákat, hogy ismét akár a mezőgazdaság, akár az állattenyésztés felé forduljon. Ez mennyire lesz kiemelt célja a következő időszaknak, hogy ismét a fiatalok visszataláljanak ezekhez az ágazatokhoz?
2: Annyira jó kérdés, hogy akár erről nyugodtan egy másfél órát beszélhetnénk. Több ország keresztül ment ezen, vagy benne van ebben, de nem realizálja, hanem eltakarja, nem foglalkozik vele, és hiányzik a megértés ennek a problémának. Írország, egy nagyon jó példa, ők 20 évvel ezelőtt voltak abban a cipőben, hogy mindenki a lányok közül Barbie akart lenni, a fiúk közül meg pókember, mert nyilván ez jött. De hogy tejet termelő, vagy teheneket fejő, gazdálkodó, vagy a juhokat terelgetők, az vagy halász, ez nem. És ők akkor leültek, megértették, fölfogták, és kidolgoztak egy nagyon-nagyon jó stratégiai tervet. És ez a stratégiai terv arról szólt, hogy 10-15 éven belül ők ezt határozták meg. Minden évben legyen két nap, egy tavasszal, egy ősszel. Amikor az oktatásba, az óvodától, ők akkor a felsőoktatást határozták meg, mindenütt beszéljünk arról, hogy mi az a vidéki élelmiszer előállító tevékenység. Mi ez az élelmiszergazdaság, kik vannak benne, és hogy legyen vagány, hogy én olyan tejet termelek, hogy na, a szomszédban is, ahogy mondani szokták, rágyújtanak, annyira tej. És adjuk át ezeket az élményeket. Csak itt jegyzem meg, hogy például Magyarországon pontosan mi voltunk az elsők, akik a laktózmentes dolgokban elkezdtünk dolgozni, hogy ne kelljen kihagyni az embereknek, akiknek csak egy ilyen laktózintoleranciája van a jó minőségű tejet. Most például az A2-es tej, nem tudom, hogy erről beszéltek-e már a rádiójukban, ami egy genetikai nemesítés, ami megint egy speciális táplálkozási csoportot érint. Visszatérve, ők azt mondták az írek, hogy egy évben kétszer erről szóljon a dolog. Menjen oda, simogassa meg, szagolja meg, kóstolja meg, rázzon kezet, mondjanak egymásnak sztorikat, lássa meg mögötte az embert, de a parasztember is lássa, hogy én kiket etetek. Nagy számok szerint egy átlag gazdálkodó 200 embernek termeli meg az ennivalóját. Nyilván ágazatonként más, de ez az alapszabály. Tehát vissza a mi történetünkhöz, ha ő nekik ez 10 év alatt hozott olyat, hogy 10-szeresére nőtt a hajlandóság arra, hogy vidéken és egyébként legyen, mi le vagyunk maradva, de a nagy Istenben bízva, kezdjünk bele egy ilyenbe. De akkor 4 évszakos országként egy évben 4-szer mutassuk meg a csodáját az ősznek, a tavasznak, a nyárnak, a télnek. Hozzuk össze ezeket az embereket, és vissza a sztorihoz. A bölcsödétől az idősek otthonáig mutassuk meg azt, hogy mi az, ami van, és kérdezzük meg őket, hogy mi az, amire szükségük van. És üldözzük tagadjuk ki, és kifejezetten szüntessük meg azokat a gyakorlatokat, amikor egy iskola gyümölcs vagy egy iskola alma programba ütött, kopott, ízetlen, nyomorult, minősíthetetlen minőségű termékeket visznek a gyerekekhez, akiket érzékenyíteni kellene ebbe az irányba. Ez nem megengedhető, ez bűncselekmény. Tehát rendet kell vágni ezen a területen is, mert egyébként sok pénz elment erre is, és akkor lesz magyar gazda elfogadottság, és amikor úgy megyek ki a sertés, a baromfi, a szarvasmarha, vagy éppen vetni, hogy én 200 ember szoroszt fel, élelmiszer ellátását végzem, ugyanúgy, mint az a néni, akitől annak idején a NASA központban megkérdezték, megvan ez a sztori?
1: Nem tudom.
2: Az amerikai elnök volt a NASA központban, és éppen az űrhajó, valamelyik űrhajó felbocsájtásánál jártak, és mindenki ott volt a kitűző, mint önös, hogy Kisgyőgy Krisztián, ez meg ez. Ott volt a kitűző, és el kellett menni a mellékhelyiségre az amerikai elnöknek, és ott egy néni takarító. És akkor, mert nem volt kitűző, és megkérdezték, hogy nára ugyanaz, hogy kicsoda vagy, mivel foglalkozik? Azt mondja, én része vagyok a csapatnak, aki embert visz az űrbe. Tehát ennek a gondolatnak kell a helyére kerülni, és ezt kell vagánnyal tenni, hogy enni adni, az igenis. Az egy nagyon jó dolog.
1: Nagyon megy az időnk, és lenne még sok-sok kérdés, de talán még legközelebb így van. Viszont ami a nap másik fő témája, az az AI. Agrárium tekintetében mennyire kihagyható, vagy mennyire kell, hogy együttműködjünk az AI-jal, és hát itt azért ez is több kérdést felvet, ugye nyilván ugye próbáljuk visszaterelni akár a fiatalokat, akár a középosztályt az agráriumba, de hát ugye mondják, hogy az AI is azért itt kopogtat, és azért vannak funkciók, amiket átvehet. Lehet akár egy jelentős mérföldkő az AI ebben az ágazatban, vagy itt igazából jól meg fog férni a jövőben egymás mellett az humán, illetve a mesterséges ka?
2: Nem értek az AI-hoz. A felhasználója vagyok az AI-nak többnek is. Egyetemi emberként, kutatóként, főleg adatok elemzésében, értelmezésében, vagy éppen az, hogy hogyan tudok releváns, szignifikáns különbséget keresni, erre használom, ez jó. De az igazságban rengeteg adat van, nem jól, nem megfelelően gyűjtjük, és egyébként nagyon soknak az értelmezés is elmondott. Ebben van helye biztosan az AI-nak. Drónok, hogyan viselkedik fölülnézetben egy ilyen, egy olyan, kombájnoknál régóta csinálják, úgy vett ugyanazon a nyomtávon. Hiszem, hogy az állattenyésztésben, élelmiszer előállításban is lehet jól használni, és megmondom őszintén, hogy megint ne féljünk a fiatalokat megkérdezni, akik rutinszerűen használják, míg egy idősebb korosztályhoz tartozó meg remek tőle, és továbbra is csak a lexikális tudásban bízik. Tanuljunk tőlük, és csináljuk meg a legjobbat. Én szerintem van helye.
1: Én pedig remélem, hogy tudjuk folytatni majd a beszélgetést egyszer hosszabban. Köszönjük szépen, most ennyire volt időnk.
2: Én is köszönöm a lehetőséget. Minden jót kívánok.

0: A következő napokra várható forróság már az aratásra is sok, a kapás növények pedig nagyon megsínlik ezt a csapadék hiánnyal együtt. A forróság várhatóan a jövő hét elején helyenként 40 fokot meghaladó csúcsértékekkel tetőzik, csapadékra kettől enyhülésre szerdától van esély. Az elmúlt 30 nap csapadék összege a középső ország részben többfelé a 20 mm-t sem éri el. 30 nap alatt így csak nem országszerte 30-50 mm-es a hiány a sok éves átlaghoz képest. A 90 napos csapadék összeg pedig 40-100 mm-rel kevesebb a szokásosnál. A kalászosok és a repce aratása is egyre több felé zajlik. A tavaszi csapadék hiány látványosan megmutatkozik a zöld tömegüket jellemző műholdas index éves menetében, a maximális mennyiségük jócskán elmarad egy átlagos szintől, és a növények száradása is hamar elkezdődött. Így a termés átlagok elég alacsonyak lesznek. A forró száraz idő az érést segíti, a csapadék nem hiányzik, az csak a termés minőségét rontaná. A napraforgó egyre több felé csillagbimbós állapotban van, és a kukorica is intenzíven növekszik, ahol elegendő nedvesség áll rendelkezésére. Sokat szenvedtek eddig a tenyész időszakban az aszá miatt, zöld tömegük növekedése a Dunántúlon például jócskán elmarad egy átlagos évtől. Jelenleg az ország nagyobb részén közepes, helyenként nagyfokú a mezőgazdasági aszály. Jelentős csapadékra lenne szükség a növények optimális fejlődéséhez. Az előttünk álló napok forró időt hoznak. Záporok, zivatarok leghamarabb jövő héten kedden várhatók, akkor lehet pár napos csapadékosabb időszak. A talaj addig tovább fog száradni, és jelentősen nő az aszály területi kiterjedése, és fokozódik annak mértéke. Jelentősebb szél majd a jövő hét közepétől várható, ami segíti a száradást. A forróság tovább fokozódik, a hőmérséklet csúcsértéke a jövő hét elején helyenként akár a 40 Celsius fokot is meghaladhatja majd. Szerdától várható némi mérséklődés. Napközben erős légköri aszály várható, amikor a magas hőmérsékletek mellett a relatív nedvesség napközben 30%, hétfőn és kedden sokfelé 20% alá csökken.
1: 93.4 Rádió Dabas.
2: Rövid szünetre megyünk csak el, hogy Ágitól meghallgassuk a friss híreket, de utána folytatódik a Gazdász Czerocki Zsuzsival és a kerti tippekkel.
3: Gazdász, a Rádió Dabas agrármagazinja. A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Tessék,
5: itt a reklám.
4: Deutsche Ingenieurskunst und Premium-Qualität im Volkswagen Tiguan.
6: Azaz, német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Premium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk már a kereskedésünkben.
7: Porsche M5 kereskedés és szerviz. Budapest Szentlőrinci út 5. Az M5 autópálya bevezető szakaszán.
8: Volkswagen.
9: Aranyozd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz.
10: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
11: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: Elmarad a hétfőre tervezett áramszünet Vasadon, megviselte az erős kánikula Ráckeve ivóvízrendszerét, elérjük a 40 fokot.
1: Hírmondó.
12: Rólunk szól.
1: Régiónk hírei.
12: Első kézből.
1: Első kézből.
0: Köszöntöm a Rádió Dabas hallgatóit, Moldován Ágnes vagyok a helyi hírekkel. Június 28-a van, vasárnap reggel 7:30. Elmarad a hétfőre tervezett áramszünet Vasadon. A szolgáltató az áramhálózat karbantartása miatt kapcsolta volna le a települést a hálózatról, azonban az extrém kánikula miatt a munkálatokat másik időpontban végzik el. A Vasadon illetékes területi szolgáltató az MVM csoport közleménye szerint az elosztó társaságok a hétfőre és kedre előrejelzett legmagasabb hőségriasztási fokozat miatt vizsgálják annak lehetőségét, hogy ahol műszakilag és ellátásbiztonsági szempontból megoldható, a halasztható, tervezett áramszünettel járó munkákat későbbi időpontra ütemezzék át. Megviselte az erős kánikula Ráczkeve ivóvíz rendszerét. A nyári szünet kezdetével és a nyaralóövezet benépesülésével vízellátási probléma keletkezett a város hálózatában. A szivattyúk kiszolgálják a két vízkezelő 260 köbméter per órás kapacitását, ezzel felül pedig 1250 köbméter kezelt vizet tud tárolni a rendszerük. Ez a rendszer ki tudja szolgálni az 1500 köbméter per nap igényt a megfelelő tartalékolással. A hirtelen megnövekvő vízfelhasználás azonban időről időre problémát okoz. A vízdíjak több évvel ezelőtti befagyasztása pedig nem ösztönzi takarékoskodásra a lakosságot. Deák Tibor polgármestert hallják.
5: Az évről évre visszatérő probléma az is nyilvánvaló, hogy ez az iskolai szünetidő megkezdésével, a kánikula beköszöntével összefüggő dolog. Ilyenkor gyakorlatilag Ráczkeve lakosság száma 11.700-ról fölmegy akár 25.000-re is. Ez tükröződik a vízfogyasztásba is. Az átlag napi 1500-1800 köbméteres városi vízfogyasztás ez a hétvégén meghaladta a 3600 köbmétert. Hiába van 1250 köbméter tároló kapacitás, ami ilyenkor pufferként betolható a hálózatba. Erre hálózatot tervezni nem lehet, illetve lehet csak azzal a problémával jár, hogy ugyanakkor, amikor ezek a részek, ahol most a legnagyobb fogyasztások jelentkeztek, zömmel az üdülővezeti részeken, télen az alacsony fogyasztási időszakban bepangana, bebüdösödne a víz. Ez a hálózat, ami Ráczkevén jelenleg van, ez a normál üzem dupláját elviszi, de itt a dupla kapacitást meghaladó igény jelentkezett. Erre nem lehet méretezni és nem lehet tervezni. Ez gyakorlatilag csak egy felelős vízfelhasználási szemlélettel lehet áthidalni ezt az időszakot, illetve lehet beavatkozni, bizonyos területrészeket kizárni a vízfogyasztásból, és aztán cserélni egy másikkal, visszaadni. Én azt gondolom, el kellene gondolkodnunk azon, hogy a felelős ivóvízfogyasztást hogy használjuk. 2022-ben került átadásra két vízkezelő berendezés 4 milliárd forint értékben. Ez a két vízkezelő berendezés összesen óránként 120 köbméter vizet tiszta, tisztított és az Európai Uniós szabályoknak megfelelően tisztaságú vizet tud előállítani. Ez nem tud többet, és ezek a berendezések 24 órában mentek a kutakkal együtt 100%-ba, és ezt a fogyasztási igényt nyilvánvalóan nem tudja kihasználni. De gondolkozzunk el azon, hogy vajon az utcát locsolni, vagy a medencéket tölteni tényleg ilyen minőségű vízzel kell-e. Én a magam részéről ezt tartanám a legfontosabbnak, hogy felelősen és a környezettudatosságot előtérve használjuk a vizet, hiszen egész évben nincsen vízfogyasztási probléma.
0: Felújítási és karbantartási munkálatok kezdődtek Kakucs focipályáján, amelynek célja, hogy a sportolók és a helyi közösség számára egy rendezettebb, biztonságosabb és korszerűbb létesítmény álljon rendelkezésre a jövőben. Tájékoztatott Kucsera László, a Kakucs KS elnöke. A munkálatok részeként a pályán és annak közvetlen környezetében speciális vegyszeres kezelést végeztek, valamint fűfelülvetésre is sor került. A frissen vetett gyep megfelelő megerősödéséhez elengedhetetlen, hogy a területet a következő hetekben ne használják, mivel a taposás jelentősen lassíthatja, vagy akár meg is akadályozhatja a fű növekedését. Az üzemeltetők arra kérik a lakosságot, hogy a lezárt területet semmilyen formában ne vegyék igénybe, és tartsák tiszteletben a korlátozásokat annak érdekében, hogy a felújítás eredményes legyen. A sportolási lehetőségek azonban a munkálatok ideje alatt sem szűnnek meg teljesen. A pálya hátsó részén két futballkaput helyeznek ki, így a gyermekek, fiatalok és felnőttek továbbra is hódolhatnak kedvenc sportjuknak a főpálya lezárásának időszakában. A felújítás befejezéséről és a pálya újbóli megnyitásáról a lakosságot külön tájékoztatják majd. A beruházás célja, hogy a közösség hamarosan egy megújult, jó állapotú sportpályát vehessen ismét birtokba. Jó irányba halad Albert Irsa, aktívak a közösségek. Így gondolja Jutasi Néklány Kitti polgármester. A városvezető arra számít, hogy a jövőben több jogkört visszakapnak az önkormányzatok, így tovább szélesedik a paletta, amelyen mozoghatnak. A városban több ügy mellé álltak oda civil szervezetek, de a strand nyitásához is nagyban hozzájárultak a lakosok az önkéntes munkájukkal. Ez pedig pozitív irányba viszi a települést.
8: Ebben bízunk is, hogy valóban az önkormányzatoknak talán változnak a jogkörei, talán visszakapunk olyan fontos ügyeket, mint az építéshatóság, ami azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne Albertésre esetében is. És hát rengeteg mindent tervezünk. Az elmúlt évben is rengeteg fejlesztésünk volt, a testületnek kitűzött célja volt, ami nekem is a programomban, a polgármesteri programomban, évente egy új játszótér megújuljon vagy létrejöjjön, illetve legalább egy közparkot kialakítsunk vagy felújítsunk. Tavaly évben ugye a policiálparkunk tudott megújulni. Két játszóterünk, az idejében is majd fogunk nyilván beszélni arról, hogy már egy játszóterünk megújult, egy parkfelújítást is hamarosan elkezdünk. És hát köszönet minden civil szervezetnek, akik ebben a két évben mindig ott voltak, és a lakosságnak, mert például a tavalyi strandnyitásunk volt egy olyan lakossági összefogás, ami én azt gondolom, hogy országosan is példaértékű. Amikor nem azt nézzük, hogy ki hogyan mit nem tud segíteni, hanem azt nézzük, hogy mit tudunk hozzátenni. Tehát én nagyon hálás vagyok. Bízom benne, hogy a lakosság is úgy érzékeli, értékeli az elmúlt két évet, hogy egy pozitív irányba haladunk. Egy polgármesternek, de ez minden polgármester biztos elmondja, soha nem 8 órából áll a munkaideje, hanem kicsit nem erős túlzás azt mondja, 24 óra, de akár 24 óra lehet, mert volt, hogy a katasztrófa védelem éjjel 11:30-kor hívott fel, és 5:30-kor már hajnalban ingyen úgy indult a munka mondjuk a strandon. Tehát én a szívem lelkem beleteszem, néha a család már mondja is, hogy meg kéne állni, de ezt vállaltuk, erre esküdtettünk a képviselőtestülettel közösen, hogy 2029-ig mi Albertésre érdekeit fogjuk minden áron képviselni.
1: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
12: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
1: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
12: www.radiodabas.hu-ra.
3: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Ma túlnyomóan derült, napos, száraz idő várható. A légmozgás nagy rész gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 35 és 40 fok között valószínű. Az UV-sugárzás nagyon erős lesz. Köszönöm a figyelmet!
3: Gazdász, a Rádió Dabas agrármagazinja.
2: Rádió Dabas az otthon hangja, folytatódik tovább a Gazdász. Megérkezett időközben a stúdióba Czerócki Zsuzsi és a Díszfa iskolából. Szia, jó reggelt kívánok!
13: Jó reggelt, Krisztián, üdvözlöm a hallgatókat!
2: Hát kezdjük azzal a mai beszélgetést, hogy nagyjából már egy hete itt a hőségriadóban élünk. Különféle fokozatai vannak már, ugye ezen a hétvégén beléptünk a legnagyobb fokozatba. És hát a kérdés az például, hogy benneteket ilyenkor keresnek-e többen, illetve a hőséggel kapcsolatban keresnek-e benneteket, hogy mi a teendő, mit tudnak tenni esetleg a vásárlók?
13: Hát meglepően sokan keresnek minket. Egyrészt az árnyékolás miatt, ugye mindenki kertjéből hiányzik még plusz egy fa általában. Ilyenkor jön rá az ember, hogy mennyit is jelent a természetes árnyékolás, sokkal jobb, mint mondjuk egy pergola, de nyilván rövid távon egy pergola is nagyon sokat számít, de a fák körül ugye magasabb a páratartalom, tehát sokkal hűvösebbet tudnak tartani, úgyhogy faültetés ügyben rengetegen keresnek, és ilyenkor egyébként rengeteget számít a talajnak a növényborítottsága is, tehát hogy mennyi növény párologtat vizet kvázi a mi kertünkből, mert ez a mikroklimát az alapvetően meghatározza. Mondjuk egy ilyen minimál kertben, ahol mondjuk csak gyep van és nagyon sok a térkő, ott akár ilyen 8-10 fokkal is magasabb lehet a hőmérséklet, és a magasabb évelő ágyások sokkal hűvösebbet tartanak, mint mondjuk egy gyepfelület, mert a gyepfelület ugye egy alacsonyan vágott fűfelület, ami jobban fel tud melegedni. Minél magasabb növényzet borít egy talajt, annál kevésbé tud felmelegedni, Úgyhogy ezért is szoktuk azt javasolni, hogy a nagy gyepfelületek helyett inkább alacsonyabb igénybevételű, energiaigénybevételű évelő ágyásokkal, vagy vegyes ágyásokkal érdemes a kertet kialakítani. Egyrészt mondjuk egy növényágyás sokkal kevesebb öntözést igényel. Tehát fele annyi vizet igényel egy évelő ágyás, mint mondjuk egy gyepfelület, és kevesebb karbantartást. Ugye a füvet, hogyha szépen szeretnénk tartani, kétszer kell nyírnunk. Egy évelő ágyással ilyen problémánk nincsen, és hogyha megfelelő a növényválasztásunk, akár fele annyi vizet kell használnunk, vagy fele annyi vízből is el van. Sőt, azzal is nagyon sokan keresnek, hogy mondjuk egy területről rendszeresen kiég a fű, de ott mondjuk nem tudnak ágyást kialakítani, hanem valami olyan talajtakarót szeretnének, ami bírja ezt a klímát, és mondjuk messziről zöld, vagy rá is lehet lépni, vagy autóbejáróban mondjuk egy ilyen gyeprácsos, gyephézagos részre mit lehetne tenni, mondjuk kavics helyett egy gyephézagos autóbejáróba, és ilyen helyekre varjúhelyféléket szoktuk javasolni. Minimális öntözéssel is nagyon szépek, egységes zöld, barna, sárga, vörös színt adnak, fajtától függően, mert rengeteg van belőle, és nem igényel nyírást. Ugye ebből létezik olyan fajta, ami mondjuk 2-3 centi magas, és teljesen beborítja a talajt, nagyon gyorsan terjednek, hogyha gondozzuk őket, ha nem gondozzuk, akkor is életben marad, de néha minimális öntözéssel gyönyörű zölden tartható a felület, úgyhogy a varjúhely féléket ajánlom ilyen gyephézagos autóbejáróba, sőt olyan helyekre is mondjuk előkertben, ahol nem tudjuk öntözni, de zöldet szeretnénk, a varjúhely félék nagyon hálásak, tényleg a gazat sem engedik át, úgyhogy egy év alatt akár benövik a területet, úgyhogy őket szoktuk javasolni. A szárazságtűrő évelők pedig továbbra is nagyon népszerűek. Itt főleg a zsályafajták azok, amiket ismernek vagy keresnek az emberek, de nagyon sokféle más, például kokárdavirágfélék, díszgyertyafélék, ők is nagyon jól bírják ezeket a körülményeket. Úgyhogy változatos ágyást lehet kialakítani, ami tényleg egész évben mutat. Helyigénytől függően tudunk ajánlani ilyen növényeket.
2: Hát akkor aki hallgatott bennünket és megfogadta korábbi tanácsokat, hogy mondjuk múcsoljon, vagy olyan növényeket vásároljon és ültessen a kertjébe, amik talajtakarók, ők most akkor tulajdonképpen nem aggódnak amiatt a nagy meleg miatt, hiszen a kertje akkor rendezett.
13: Hát nyilván ezeket a növényeket is meg fogja viselni ez az időjárás. Mindegyiken látszik. A zsályafélék is nagyon gyorsan elnyílnak. A varjúhelyfélék is mondjuk öntözés nélkül egy picit úgy kevésbé zöldek, de életben maradnak, és mégis rendezettebbnek tűnik az a terület, igen. De az árnyékolás tényleg nagyon fontos, úgyhogy aki teheti, ültessen fát. Tényleg sok olyan fafaj található, ami itt az Alföldön is gyorsan nő, jól érzi magát, úgyhogy helyigény szerint ebből is akár kisebb méretűeket is lehet választani, mondjuk előkertbe díszkörte féléket, díszalma féléket, vagy akár egy hátul lévő nagyobb területre a juhar, kőr is, hársfélék is nagyon jó szolgálatot tesznek, mert viszonylag hamar nagyobb árnyékot adnak, és ugye nagyobb méretű fáink is vannak, így aki gyorsabban szeretne árnyékot, őt is ki tudjuk szolgálni. Tehát nagyon fontos a felső árnyékolás is, ne csak a talajszinten, hanem több szinten valósuljon meg, vagy akár azt is kell nézni, hogy honnan süt a nap. Tehát a délutáni nap az, ami legjobban bemelegít, vagy felmelegíti a talajt, úgyhogy a délutáni napot kell lefognunk a mi kertünk elől, úgyhogy nem csak a mi szemünknek kell, hogy kellemes legyen, meg hogy elférjen a növény, hanem azt is néznünk kell, hogy a délutáni fekvésben hol a legmelegebb, és hol használjuk a kertet, úgyhogy ezek szerint kell meghatároznunk mondjuk egy fának a helyzetét.
2: És amivel folytatjuk a beszélgetést, nagyon sok téma van, de talán ami még érdekes lehet ehhez a témához, ugye beszéltük azt, hogy a szobonövények ilyenkor nyáron rendszerint kikerülnek a teraszokra, illetve a szabadba. Mire érdemes figyelni ezeknél?
13: Hát itt most nagyon kell figyelni, mert a szobanövények is pont úgy érzik magukat a napon, mint ahogy mi mondjuk kikerülünk a szobából, és hirtelen megcsap minket a forróság. Ilyenkor arra kell nagyon figyelni, hogy a kaktuszfélék is meg tudnak égni, bármennyire is sivatagi körülményeket szeretnek, akár egy aloé is mondjuk kikerülve a szobából, hirtelen annyira megég a levele, hogy az összes létező levélzet elpusztul rajta. Egyébként ki fog hajtani. Tehát ő egy nagy túlélő, de akármelyik kaktuszról beszélünk, ha hirtelen kikerül a napra, ilyen fehéres elszíneződés látható már a következő napon a leveleken. Ez mindig napégés. Bármelyik szobanövényről is beszélünk, vagy bármilyen növényről is, ez mindig napégésnek a jele. Úgyhogy nagyon figyeljünk, hogy ami hirtelen kerül ki a napra, ő biztos, hogy megég. Tehát legalább egy hétig ilyen árnyékos, félárnyékos helyen kell őket edzeni. És én úgy vettem észre, hogy még a napkedvelő kaktuszok sem nagyon kedvelik a mostani időjárás, tehát tényleg nagyon óvatosan kell velük bánni. A cikászféléknél szokott most nagyon sok helyen napégés jelentkezni. Nagyon szeretik a cikászok a napfényes területet, de a mostani nap megégeti a leveleiket, és azt vehetjük észre, hogy azokon a részeken, ahol nagyon erős napsugárzás éri, így megsárgul a levélzet. Ezt már sajnos helyrehozni nem lehet, és ugye a cikász nagyon lassan hajt, úgyhogy őket érdemes most a délutáni nap elől védeni, és kicsit többet öntözni. Nem kell alájuk cseppfogó tánca, de többet kell őket öntözni és védeni a naptól.
2: Rövid szünetre megyünk el, utána pedig a tápanyagpótlásról fogunk beszélgetni.

0: Rövid szünet után már is folytatjuk a beszélgetést Szarócki Zsuzsival, és ahogy ígértem, tápanyag utánpótlásról fogunk beszélgetni, mert hogy több növényfajta is szóba kerül most a napokba, ahol azért oda kell figyelni a tápanyagpótlásra. Ilyen például a haszonnövények közül például a paradicsom. Ott miért fontos most a tápanyagpótlás?
1: Hát kb. Most jött el az az időszak, hogy a zöld paradicsomok már elkezdenek színesedni, és elfogyott az ültető közegből a felvehető tápanyag, mert ugye rengeteget öntözzük, gyorsan növekszik, gyümölcsöt hoz, és felvette az összes tápanyagot. Így most válik láthatóvá először, hogy valami gond van a paradicsommal, meleg is van, nyilván ez se nagyon tetszik neki, mert hogy most túl meleg van még neki is, és most gondoskodnunk kell a tápanyag utánpótlásról. Itt nagyon sokféle tápanyagban gondolkodhatunk, de van kifejezetten zöldség, gyümölcs tápanyag, van felvehető formában, ami azonnal felvehető, ezek a folyékony tápanyagok. Ezeket akkor szoktuk alkalmazni, amikor már valami baj van, mondjuk kálciumhiány, ilyen barna foltos lesz a paradicsomunk, de ezerféle ilyen hiánybetegség van. Általában ezek a folyékony tápanyagok komplexek, tehát mindenféle mikroelemet is tartalmaznak, úgyhogy ha valami baj van, akkor a folyékony tápanyagokat szoktuk javasolni. Ha nincs még baj, akkor pedig a granulátum formában felvető tápanyag lesz a jó, mert ezek a granulátumok ugye legalább 4, 5, 6 vagy akár 10 nap is eltelik, mire feljutnak a növénybe a gyökérzetből, de folyamatos tápanyag utánpótlást biztosítanak, tehát fajtától függően mondjuk csak havonta vagy 6 hetente kell gondoskodnunk az utánpótlásról. Ilyenkor arra is érdemes odafigyelni, hogy a rengeteg öntözéssel ugye sokkal gyorsabban ki fogjuk öntözni a granulátumokat is, mint a dobozon lévő leírás, úgyhogy duplázni érdemes ezeket az időszakokat, tehát amire az van írva, hogy 2 hónapig tart, az csak 1 hónapig fog tartani. Úgyhogy most duplázni érdemes ebbe az időszakba, ráadásul egy intenzív növekedési időszakról beszélünk. Most kezdődik a paradicsom paprika szezon, úgyhogy érdemes megfelelő termésmennyiséghez biztosítani ezt a tápanyag utánpótlást, de ha gond van, akkor mindenféleképpen a folyékony tápanyagokat javaslom.
0: A következő növénycsalád az a balkon növények. Itt is beszéltünk a tápanyagpótlásról, tápoldatozásról. Itt például van-e náluk jele, hogyha valamilyen hiánybetegség van?
1: Igen, itt is észrevehető, hogy mondjuk megsárgulnak a levelek, vagy nem hoznak virágot, és ugye a balkonládában is nagyjából most jött el az az időszak, hogy teljesen beszőtték a gyökerek, és elfogyott a tápanyag. Úgyhogy aki folyékony tápanyagot használ, az legalább egy héten egyszer, de inkább kétszer. Mondjuk egy petúniánál heti kétszer is lehet tápanyagot adni neki a folyékonyból, mert ő hatalmas lombot nevel, de ugyanígy mondjuk egy futómuskátli, és ugyanez nagyon nagy tápanyagigényű, és nagyon nagyra nő a gyökérzetéhez képest, úgyhogy ott heti kétszer is lehet a folyékony tápoldatból adni neki. Én bevallom őszintén nem szoktam kevergetni kannába, hanem fogom és egy kupakkal ráborítok magára a balkonládára, és úgy is öntözöm, és ilyenkor már heti kétszer szoktam, nagyon nagy tényleg a növény is rengeteget kell öntözni, de egy másik, mondjuk van lótuszkerepünk, ami egy gyönyörű, szárazságtűrő, félsivatagi növény, nagyon jól bírja a szárazságot, és a mostoha körülményeket is. Ő most is virágzik, még anélkül, hogy mondjuk tápanyagot adnánk, de hogyha adok neki megfelelő mennyiségűt, akkor hatalmas virágokat is, és rengeteget hoz. Tehát itt is fontos arról beszélni, hogy oké, hogy mondjuk szárazságtűrő vagy naptűrő növényeket ültettem, de megfelelő gondoskodással ők is kétszer annyi virágot, vagy kétszer akkora lombot fognak nevelni, tehát kibírja, de nem ideálisan fejlődik. Ezt mondjuk így úgy kell elképzelni, hogy én fel tudok emelni mondjuk 100 kilót, de nem emelem fel minden nap, mert akkor az engem is megvisel, tehát ők is elviselik a szárazságot, vagy a napot, de megfelelően kell róluk gondoskodni.
0: Itt azért balkonládák, vagy ezek a cserepek, amikben ugye tartjuk a növényeket, ezek nagyjából egyméretűek általában, amik ugye az ablakokba kerülnek, vagy a teraszokra. Azt meg lehet szabni, vagy meg lehet határozni, mert nyilván akár gondolhatják azt, akik ide ültetnek virágot, egy nyári növény növényeket, hogy ami benne van földmennyiség, az tulajdonképpen a nyári szezonra biztosíthatja a tápanyagot, de akkor ezek szerint nem, de azt meg lehet határozni, hogy nagyjából hány hétre elegendő a benne lévő tápanyag, vagy ez függ attól is, hogy milyen talajt használunk, illetve attól is, hogy milyen növényt ültetünk bele.
1: Hát ha a minőségi virágföldet vásárolunk, akkor abban általában, például nálunk árult fajtánál is két havi tápanyag van ráírva, hogy annyi van benne, de igazság szerint ez szerintem egy hónap alatt nagyjából mi kilocsoljuk, ugye nem kondicionált körülmények között tartjuk, tehát nem üvegházban, és sokkal többet párologtat, esik az eső, több növényű ültetünk egy balkonládába, mint ami ideális lenne, úgyhogy nagyjából egy hónap alatt fogy el, ugye ez a hónap most telt le, úgyhogy most láthatjuk a hiányokat, és nagyon hirtelen látszik. Tehát ugyanúgy, amikor hazaviszünk egy szobanövényt, és akkor egy olyan 2-3 hét után látjuk, hogy hát most már nem úgy néz ki, mint ahogy elhoztuk, ahogy a boltba kinézett. Ez azért van, mert hirtelen elfogynak ezek a folyékony vagy granulátum tápanyagok, hirtelen eltűnik belőle a felvehető mennyiség, és ez egy hét alatt látszani fog a növényeken. Úgyhogy igen, meg van határozva, hogy a minőségi virágföldeknél is, a balkon virágföldeknél, hogy nagyjából 2 hónap van benne, de ezt ilyen egy hónap alatt fel fogják használni, úgyhogy érdemes erről gondoskodni, hogy szépek legyenek a muskátniaink vagy a petuniáink.
0: És a tápanyag utánpótlás kapcsán, amiről még érdemes beszélni, az a citrusfélék, mert hogy elvileg itt is azért most fontos, hogy megkapják az utánpótlást. Miért is?
1: Hát a citrusfélék normál működésük szerint most kezdenek el virágozni, hogyha Szicíliában járunk, de nálunk ugye rengeteg citrusfélét lehet kapni, mandarin, narancsot, lájmot, amit már gyümölccsel vásárolunk. Amit most gyümölccsel vásároltunk, ő neki feltétlenül kell a folyékony, vagy akár egy ilyen táprudas megoldásba folyamatosan adni a tápanyagot, mert ez a kis növény, amit megvettünk, ezen úgy néz ki, hogy tele van gyümölccsel, és kvázi ő nem is tud ennyit felnevelni. Azért van most rajta annyi gyümölcs, mert a kertészetben, ahol ezeket termesztik, és árulják, folyamatosan adjuk nekik a folyékony felvető tápanyagot, hogy minél több gyümölcsöt tartson meg. Hogyha mi is azt szeretnénk, hogy ezeket mind felnevelje és megtartsa, akkor ennek a pici növénynek rengeteg tápanyagot kell adnunk, és így tudjuk megtartani. Ugye nagyon sokan panaszkodnak, hogy eldobálja a virágot a citrom. Bizonyos mértékben normális, hogy dobál virágot, hiszen ennyit tényleg nem tud ő se felnevelni, de ez lehet tápanyaghiány is. Tehát, hogyha egyetlen egy gyümölcsünk nem volt mondjuk az elmúlt évben, annak lehet mikroállam problémája, tehát mondjuk nem elég csak nitrogént adni neki, mert az kevés lesz, ő neki komplex citrustápoldatra van szüksége, úgyhogy én minden héten adok nekik a folyékony tápanyagból, és még táprudat is használunk, hogy megtartsák a megfelelő gyümölcs mennyiséget. Tehát gondoskodnunk kell arról a most virágzókról is, illetve a gyümölcsöt nevelőkről is, és egészen a gyümölcsnevelés végéig, ez nagyjából egy karácsonyig tartó időszak, utána térnek pihenőre a citrusok, viszont hogyha átültetjük őket, akkor abban a földben nagyjából egy hónapra való tápanyag lesz. Nekik is speciális citrus vagy mediterrán földet javaslunk, ebben a megfelelő mennyiségű tápanyagban. Úgyhogy az átültetett növényekről egy hónapig nem kell külön gondoskodnunk, hanem van nekik benne tápanyag. És mindig ilyen 1 vagy 2 mérettel nagyobb cserébe kerüljenek, mert hogyha túl nagy cserébe fogjuk őket tenni, akkor nem hoznak virágot majd, és így nem is lesz rajtuk termés, mert a gyökérnev növényekről egy hónapig nem kell külön gondoskodnunk, hanem van nekik benne tápanyag, és mindig ilyen 1 vagy 2 mérettel nagyobb cserébe kerüljenek, mert hogyha túl nagy cserébe fogjuk őket tenni,

0: Ezzel még nem találkoztam. Az a rendszeres, hogy inkább tápanyaghiány miatt kerül hozzánk növény, de hogyha mondjuk valaki otthon marhatrágyát használ, az simán lehet, hogy azzal kiégeti, mert olyan nitrogén sokkot kap, hogy gyakorlatilag leég a levélzet, úgyhogy mondjuk az ilyen természetes tápanyagok, vagy mondjuk egy marhatrágyával érdemes vigyázni, de a granulátumokat, ezek a hosszú hatású tápanyagokkal szokott az előfordulni, hogy ezek ilyen kis bogyók, hogy na még adok neki, mert nem látom, hogy alakulna a dolog, de ezek hosszú hatású, hosszú lebomlású tápanyagok, tehát arra lettek kitalálva, hogy mondjuk 2-3 hét után vegye fel őket a növény, és mondjuk egy olyan 3-4 hét múlva látszik ennek az eredménye, de addigra én már nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi történt a növényemmel, úgyhogy még adtam neki kétszer, tehát mondjuk 2-3 hónap múlva sokszorozódik a benne felvett tápanyag, és nem azonnal, hanem 2-3 hónap múlva fog kiégni, úgyhogy itt érdemes vigyázni az adagolással. Ezeknél a granulátumoknál.
1: Citrusokkal kapcsolatban még lenne kérdés, mert hát nagyon sok témát összeírtunk, amiről kellene beszélgetni, de ezeket majd a következő adásba fogjuk pótolni, mert ugye az időnk viszont véges, de azért nézzünk be hozzátok, ugye már a beszélgetés elején is nálatok kezdtünk, hogy a hőség miatt miért keresnek, milyen kérdésekkel, viszont hogyha vásárlási szándékkal mennek most hozzátok, vagy hogyha különlegességet keresnének a vásárlók, akkor itt tudnál ajánlani?
0: Hát most indul a sajámirtusz szezon, ami szerintem az egyik legszebb dísznövény, ami létezik a cserjék között. Ő ugye akár egy kis több törzsű fa is lehet, és nagyon hosszan, akár 100 napig virágzik, úgyhogy elkezdenek érkezni hozzánk a fajták. Most elsődlegesen a sötét levelű fajták érkeztek meg, de fokozatosan mindenféle, sőt ebből hatalmas fát is tudunk, ilyen 4 méter magas fánk is van, ami virágzik. Úgyhogy egyre szélesebb ebből a választékunk, illetve a szárazságtűrés és a klímatűrésben mi is olyan gyümölcsöket keresünk, amik bírják ezt az időjárást, úgyhogy jújuba is érkezett hozzánk, ami remekül érzi magát ebben a sivatagi környezetben, sőt a hideget is tűri. Egy vegyszermentesen termeszthető, nagyon egészséges gyümölcs, és ilyen kisebb fával nő. Itt az Alföldön ilyen 4 méter körüli kis több törzses bokor vagy fa lesz belőle, és permetezés nélkül kiválóan áll. Van nagyon magas a C-vitamin tartalma, úgyhogy mi is olyan gyümölcsöket próbálunk keresni, amik bírják ezt a klímát, de a szárazságtűrő évelőkből és cserjékből is nagyon nagy a kínálatunk. A fáinkból érkeztek, tehát nagyméretű koros fáink is érkeztek, de kisebb méretet is tudunk ajánlani, aki ráír megvárni, hogy megnőjön.
1: És hogyha ott vagytok, akkor kérdezzetek ti is bátran, vagy keressetek bennünket a Rádiódobos Facebook oldalán üzenet formátumában, és egy következő adásban ezeket is megbeszéljük. Köszönjük szépen, hogy itt kezdted a reggelt.
0: Én is köszönöm, hogy itt láttam, és jó kertészkedést kívánok.
2: 93.4 Rádiódabas.
3: Vasárnap ennyi volt a gazdász, egy hét múlva újra találkozunk, de a szombat reggeli ismétlés se feled. A folytatásban kezdődik zenés időutazásunk a Sláger Fesztivál, amihez jó szórakozást.
2: Gazdász, a Rádiódabas agrármagazinja.
4: Rendkívüli hosszantartó hőhullámokra kell készülnünk a nyáron. Rövidített ügyfélfogadás a NAV-nál a klíma nélküli helyeken. Ma tovább fokozódik a hőség a napos időben. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok.
5: Nachrichten,
2: Novel,
5: Noticias,
2: Novinky,
5: News,
2: magyarul és érthetően
5: hírek.
4: Rendkívüli hosszantartó hőhullámokra kell készülni. A Meteorológiai Világszervezet előrejelzése szerint a globális El Niño jelenség hatására idén-nyáron rendkívüli hosszantartó hőhullámokra és szélsőséges időjárási jelenségekre kell felkészülnünk, írta szombaton Facebook oldalán az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László emlékeztetett, a hőmérséklet a következő napokban akár a 40 fokot is elérheti. A tárcavezető hozzátette, a megváltozott éghajlati helyzet nem csak az emberi szervezetet terheli meg, hanem az erdőket, a vizeket és a teljes élővilágot is komoly kihívások elé állítja. Rámutatott, különösen fontos, hogy ebben a rendkívüli forróságban fokozottan figyeljünk az egyedül élő idős rokonokra, szomszédokra, valamint házi kedvenceinkre is. Rövidített ügyfélfogadás a NAV-nál a klíma

0: nélküli helyeken a harmadfokú hőségriasztás miatt rövidített ügyfélfogadással várja hétfőn és kedden az ügyfeleket a Nemzeti Adó és Vámhivatal, azokban a kirendeltségekben, ahol nem biztosított a légkondicionálás, közölte a hatóság szombaton az MT-ben. Jelezték, ezeken a helyeken a hivatalok június 29-én hétfőn és 30-án kedden is kizárólag délig tartanak nyitva az ügyfelek és a munkatársak védelme érdekében. Hozzátették, a klimatizált központi ügyfélszolgálatok a normál rendszerint várják az ügyfeleket, a személyes ügyintézést választók itt egyúttal meg is pihenhetnek, lehűlhetnek az extrém kinti hőmérséklet után. Összesen 12 ezer tasak vizet szállított ki a honvédség azokra a településekre, ahol tömegrendezvényt tartanak, közölte a kormányzat Facebook oldalán szombaton. Bejegyzésükben jelezték, Tiszaújvárosban 5 ezer, Zalacsányban 4 ezer, Orfűre pedig 3 ezer zacskó vizet vittek a katonák. Szombattól keddig félig harmadfokú hőségriadó van érvényben az ország egész területén, ami összehangolt védekezést és társadalmi összefogást is igényel. Texasban két hét után megtalálták az otthonából elkóborolt zsiráfot, közölték a helyi hatóságok. A 3 éves Gracie-t repülőgépről egy nehezen megközelíthető hegyvidéki erdős területen fedezték fel, alig 7 kilométerre attól a farmtól, amelyen tartják. Az egzotikus állat tulajdonosa közölte, azt valószínűsíti, hogy Gracie eltévedt, miközben táplálékot keresett, ugyanis alig néhány hete került hozzájuk, és még nem szokta meg új lakhelyét. Kiemelte, hogy a hasonló esetek elkerülése érdekében azt tervezi, hogy kerítést épít a zsiráf számára kijelölt területen. Ma napos idő várható, kevés gomoly felhővel, amelyekből kis eséllyel egy-egy zápor kialakulhat. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 35 és 40 fok között alakul. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között országszerte nagyon erős, illetve extrém erős lesz. Ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk védelméről.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Schlager Fesztivál.

0: Zenés időutazás a 60-as, 70-es, 80-as évek slágereivel.
1: 93.4 Rádió Damas.
2: 2026. június 28-án vasárnap 8 óra után néhány perccel már Kis György Krisztián köszönt itt a 93.4-en. Ez a Sláger Fesztivál, bele is kezdünk két órás zenés időutazásunkban a 60-as, 70-es, 80-as évek slágereivel. Patricia Rushennel indulunk, ez a Forgot Me Not című felvétel 1982-ből, hamarosan pedig már a Csillagok üzenetét hozom nektek.

0: 93.4. Az érzelmek hullámhossza.
1: Rádió Tavas. Az otthon hangja. Galaxis úti kalauz hallgatóknak.
0: A csillagok szerint így alakul a nap.
2: A csillagok üzenetével megyünk tovább itt a 93.4-en, és elsőként már is hozom a kosoknak szóló üzenetet. A mai napon a kommunikáció kapja a főszerepet nálad, így bátran állj ki a véleményed mellett. Figyelj azonban a stílusodra, mert a túlzott nyersességgel felesleges vitákat generálhatsz. Hallgasson a megérzéseire a bika, mert a belső hangod most pontosan megmutatja a helyes irányt, ne akarj mindenkinek megfelelni, inkább töltsd az időt azzal, ami valóban feltölt. A Mars belépése az ikrekbe hatalmas energialöketet és tenni akarást hoz. Használd ki ezt a lendületet a terveid megvalósítására, de kerüld az elhamarkodott döntéseket. Ez a nap kiváló alkalom arra, hogy átadja kicsit az irányítást és megpihenjen a rák, fogadd el a környezeted segítségét és koncentrálj a lelki békét megőrzésére. A csillagok szerint ma a magabiztonság és a kreativitás lesz a legnagyobb fegyver az oroszlánnak. Ne félj megosztani az ötleteidet másokkal, mert komoly támogatásra lelhetsz. Kisebb pénzügyi vagy szervezési kérdések merülhetnek fel a szűz esetében, amelyek gyors megoldást kívánnak. Alaposságodnak köszönhetően könnyen egyensúlyt teremhetsz a bevételek és a kiadások között. Harmónia és egyetértés jellemezheti a mai kapcsolatait a mérlegnek, a régi családi vagy baráti viták végre elcsitulnak. Érdemes ezt a békés időszakot a szeretteiddel való minőségi időre fordítani. A nap folyamán úgy érezheti a skorpió, hogy a megszokottnál kicsit fáradtabb, vagy is nehezebben fókuszálsz. Ne hajtsd túl magad, délutánra keress egy nyugodt tevékenységet és regenerálódj. Rendkívül mozgalmas és élményekkel teli nap vár a nyilasra, amely tele lesz társasági eseményekkel. Engedd el a hétköznapi stresszt és élvezd a pezsgést a barátaid körében. A fegyelmezettsége és a gyakorlatias gondolkodása ma komoly előrelépést hozhat hosszú távú céljaival a baknak. Oszd meg a jövőbeli terveidet a pároddal vagy a családoddal a biztos háttér érdekében. Új és inspiráló ötletek pattannak ki a vízöntők fejéből, amelyek teljesen új megvilágításba helyezik a mindennapokat. Ne halogasd a cselekvést, tegyél meg még ma egy apró lépést a megvalósítás felé. És kellemes meglepetések érhetik a mai napon a halakat, amelyek akár a pénzügyeire is kedvező hatással lehetnek. Bízz a szerencsédben és engedd meg magadnak, hogy kicsit sodrodj az ára.
0: Délidőben ismét visszatérünk a galaxisba.
1: Rádió Tavas, az otthon hangja.
0: A horoszkóp rovatot a Will Serker támogatta. Reklám.
3: Will Serker. Villanyszerelési szaküzlet Sáriban, ahol a széles választék, a szakszerű kivitelezés a napnál is világosabb.
1: Ez reklám volt.

0: értünk egyet mindenben,
1: de a zene közös nevező lehet.
0: Válaszd a legjobb dalokat!
1: Rádió Tabas!
0: Az otthon hangja!
2: There she was, just a

0: Csak egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: Schlager Fesztivál. Zenés időutazás a 60-as, 70-es, 80-as évek slágereivel.
1: 93.4
2: Rádió Dabas.
0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
3: Itt a reklám.
0: Órástól a medencébe. Igen! Ugorj fejest a nyárba az Arany Korona kínálatával! Elhoztuk neked az évszak legtrendibb Daniel Klein és Fossil óra kollekcióját, a hétköznapi viselettől az exkluzív megjelenésen át a formabontó stílusig, mellé pedig az idei nyár modern tervezésű arany és ezüst ékszereit, új lánctípusok, kövesgyűrűk, medálok és fülik. Arany Korona ékszer volt, nyárra időzítve. Dabas, Bartók Béla út 63.
4: Telefonszám 29 361 776.
5: Aranyozd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz.
6: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kapható. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
7: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngy Vision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: Schlager Fesztivál.

0: Zenés időutazás a 60-as, 70-es, 80-as évek slágereivel.
1: 93.4 Rádió Damas.
2: Ez a slágerfesztivál itt a 93.4-en, és a folytatásban érkezik Cserháti Zsuzsa Én leszek című dala, ami az énekesnő korai sikerekben gazdag korszakának egyik legfontosabb mérföldköve, amelyhez számos szakmai és személyes érdekesség kapcsolódik. Talán a legfontosabb az, hogy ez egy fesztiválgyőztes sláger. A dalt a nagyközönség az 1978-as Tessék választani nevű könnyűzenei versenyen ismerhette meg. Cserháti Zsuzsa ezzel a számmal hatalmas sikert aratott és elnyerte a Magyar Rádió versenyének nagy díját. Ez a győzelem alapozta meg, hogy még abban az évben megvásárolható legyen az első önálló nagylemeze is.

0: döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

Ez továbbra is a Sláger Fesztivál itt a 93.4-en, és a folytatásban ma a Korál együttes Hazafelé című dala következik, ami a magyar rock történet egyik legmeghatározóbb balladája, amelynek születése és utóélete tele van meglepő kulisszatitkokkal. A dal történetének egyik legnagyobb csavara, hogy a zenéjét szerző Balázs Fecó eredetileg nem saját magának, hanem Kondz Zsuzsának szánta a felvételt. Az énekesnő azonban végül nem élt a lehetőséggel, így a dal megmaradt Fecónak. Ez a véletlen indította el őt az énekesi karrier útján, és a száma Korál legelső korszakának védjegyévé is vált, amit most meg is hallgatunk a folytatásban.

0: A Sláger Fesztivál első órája el is telt, egy rövid szünetre megyünk csak el, meghallgatjuk a friss hírek, utána már is folytatjuk zenés időutazásunkat itt a 93.4-en.
1: Sláger Fesztivál. Zenés időutazás a 60-as, 70-es, 80-as évek slágereivel.
2: 93.4
1: Rádió Dabas.
3: Július 1-től hatályba lép a 3 eurós uniós vámszabály. Eljárás indított a rendőrség a Dunába zászlókat dobók ellen. Ma napos idő várható, kevés gomoly felhővel. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok.
2: Nachrichten,
1: Novel,
2: Noticias,
1: Novinky,
2: News.
1: Magyarul és érthetően
2: hírek.
3: Július 1-től Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az EU-n kívüli webáruházból rendelt 150 euró alatti értékű csomagokban lévő árufélességek után 3 eurós vámot kell fizetni, mondta Litzmeier Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal szóvivője az MTI érdeklődésére. Az új szabály szerint a 3 eurós vámot nem csomagonként, hanem az egy csomagban található termékkategóriák után kell megfizetni. A termékkategóriákat a vámtarifa számok határozzák meg. Ha valaki például egy webáruházból pólót, telefontokot és fülhallgatót rendel ugyanabban a csomagban, akkor a 3 kategóriába tartozó árut vásárol, ezért a fizetendő vám összege 9 euró. Eljárást indított a rendőrség a zászlókat Dunába dobók ellen. Rongálás megalapozó gyanúja miatt indított eljárást a budapesti rendőrfőkapitányság az ellen a 4 fiatal ellen, akik péntek éjszaka szivárványos zászlókat dobtak az Erzsébet hídról a Dunába, közölte Facebook oldalán a hatóság szombaton. Közölték, a rendőrök perceken belül elfogták őket, az eljárást az 5. kerületi rendőrkapitányság indította ellenük. A BRFK egy másik bejegyzésében megerősítette, eljárás folyik a magyar zászló szerda esti vízbedobása miatt is. Csökkent a pollenterhelés. A bázsitfű félék és a csalánfélék pollen koncentrációja országosan közepes magas, míg az utifű és a hánsé az alacsony közepes tartományban alakulhat. Alacsony koncentrációban van még jelen a levegőben a szelídgesztenye, a ciprus, a tiszafafélék, a fenyőfélék, továbbá a látszárú allergének közül a lórom, a kenderfélék, a libatoffélék és az ernyős virágzatúak, valamint a gyékeny pollenje. A kültéri allergén gombák közül többnek magas, nagyon magas a spóra száma. Az Egyesült Államok Utah államában 100 000 hektárnál nagyobb területet perzselt fel már a bozott tűz, a forró, száraz és szeles időjárás pedig továbbra is nehezíti a tűzoltók munkáját, közölték a hatóságok szombaton. Az államban több száz helyen ég a növényzet, a legnagyobb kiterjedésű tűznél pénteken az erős óránkénti 70 kilométeres sebességet meghaladó széllökések miatt le kellett állítani a helikopteres oltást, miközben a levegő páratartalma 10%-nál kevesebb, ami tovább segíti a tűz terjedését. Spencer Cox kormányzó pénteken vízhelyzetről szóló rendeletet hozott, ami lehetővé teszi, hogy a helyi hatóságok akár betiltsák a közelgő július 4-i nemzeti ünnepen a tűzijátékok használatát.

0: Tovább fokozódik a hőség a napos időben, a legmelegebb órákban 36 fokot mérhetünk ma a térségünkben. Számottevő csapadék ezen a napon sem várható, de elvétve egy-egy hőzivatar nem kizárt. A déli délkeleti szelet több helyen kísérhetik élénk széllökések. A kánikulában általános lehet a fáradtság, tompaság és a dekoncentráltság, valamint felerősödhetnek a gyulladásos jellegű panaszok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Schlager Fesztivál.

0: Zenés időutazás a 60-as, 70-es, 80-as évek slágereivel.
1: 93.4 Rádió Damas.
2: A Slágerfesztivál már is folytatódik tovább a második órával, méghozzá a V-Motorok Tűzvarázsló című 1988-as felvételével indulunk. Aztán hamarosan majd gardróbot is nyitunk, és megnézzük, hogy milyen hőségre számít.

0: Gardrób, az audio ruhatár.
1: Kalap, kabát, csapka, sál.
0: Vagy rövid szoknya, csupasz vál.
1: Az időjárás szabja meg.
0: De segítünk eldöntened.
2: A folytatásban nézzük, hogy hogyan fog kicsúcsosodni a kánikula, a hőség, mert hogy hamarosan már azért látszik az enyhülés. Na de hogy addig eljussunk, lássuk, hogy milyen időre számíthatunk. Vasárnap tovább fokozódik a hőség, a napos időben a legmelegebb órákban 36-41 fokot mérhetünk. A hajnal is egyre kevesebb helyen hoz némi felfrissülést, a legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 24 fok között alakul. Számottevő csapadék ezen a napon sem várható, de elvétve egy-egy hőzivatar nem kizárt. A déli-délkeleti szelet több helyen kísérletik élénk széllökések. Hétfőn is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, estig számottevő csapadék sehol sem valószínű. Többfelé élénk lesz a déli-délkeleti szél, hajnalra csak kevés helyen csökkenhet 20 fok alá a hőmérséklet, napközben veszélybe kerülhet az abszolút melegrekord, a legmelegebb órákban 37 és 42 fokot mutathatnak a hőmérők. Kedden a napsütést időnként már gomoly felhők zavarhatják meg, és elszórtan futó zápor, zivatar is kialakulhat. A Dunántúlon többfelé északira, északnyugatira fordul a szél, melyet élénk néhol erős lökések kísérhetnek. Kora reggel 18 és 25 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, napközben pedig 35 és 43 fok közé forrósodik a levegő. Az Alföldön számíthatunk a legmelegebbre, akár újabb hőmérsékleti rekord is születhet, aztán szerdán közel 10 fokkal már vissza is eshet akár a hőmérséklet.
1: Gardrób.
0: Orvos és közlekedés meteorológia.
1: A kényelmesen, biztonságosan induló reggelért.
0: Rádió Dabas 93.4.

0: Lépj be a valódi zene végtelen világába.
1: 93.4. Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.

0: Következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: Hogy áll a hétvégi fesztiválatok, Erika? Minden összeállt?
3: A fellépők lefixálva, a büfések kint vannak, a technika áll, de a jegyeladások, hát mit ne mondjak, síralmasak. Félek, hogy csak a szél fogja fújni a port a nézőtéren.
1: Ne mondd már, és hol hirdettél, csak az interneten?
3: Ott, meg kitettem pár plakátot, de úgy látszik ma ez már kevés.
1: De hát a rádiódabast miért hagytad ki? A helyi programokról tőlük érdemes informálódni. Mi is ott hirdettünk tavaly, és teltházunk volt.
3: Tényleg? Azt hittem, elég lesz a közösségi média, de igazad van, még ma kérek ajánlatot.
1: Telefonálj, vagy írd nekik e-mailt, diktálom, +36 70 703 04 25. marketing@radiodabas.hu.
4: 93.4
5: Rádiódabas.
6: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók, Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
7: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Triple X Fitness-t. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Triple X lendületbe visz.
8: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
9: A Fodoba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18 per álszám alá. Telefon 0630 652 26 22. Podoba vasudvar.
8: Minden, ami vas.
10: Aranyozd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz. A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason, a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
11: Reklám voltam, viszont hallásra.
4: Schlager Fesztivál.

0: Zenés időutazás a 60-as, 70-es, 80-as évek slágereivel.
1: 93.4 Rádió Damas.
2: A Sláger Fesztivál már is folytatódik tovább itt a 93.4-en. Méghozzá Zorán apám hitte című dala következik, ami a magyar könnyűzene és a hazai poprock történelem egyik legfontosabb, legmélyebb generációs himnusza, amelynek háttere tele van szívszorító és izgalmas részletekkel. Bár a dalt Zorán énekli elképesztő hitelességgel, a szöveget a testvére Stevanovics Dusán írta, a zenéjét pedig Presser Gábor szerezte. Dusán egy interjúban elárult, hogy a sorok megírásakor valójában nem a saját édesapjukra gondolt, hanem a dal egy általános, egyetemes szimbólum. A szöveg az apák generációjának hitéről, idealizmusáról, majd az azt követő csalódásokról, illetve a generációk közötti folytonosságról szól. A dal 1977-ben jelent meg Zorán első önálló szólóalbumán. A kommunista cenzúra nagyon szigorúan figyelte a szöveget, és a hit szó vagy a rendszerbe vetett csalódás burkolt kritikája azonnali tiltás vonhatott volna maga után. Presser Gábor zseniális lágy orgonára épülő hangszerelése és Zorán visszafogott tiszta előadás módja miatt a cenzorok egyszerű, ártatlan családi dalnak hitték a művet, így átengedték a rostán.
3: Apám hitte,

Hamarosan 10 óra van, ami azt jelenti, hogy a mai zenés időutazásunk véget ér, de érdemes velünk tartani a továbbiakban is, hiszen a híreket követően, ahogy szokott lenni, érkezik Ordasi Brigi a térségi naptóval, 11 órától pedig már is várlak benneteket a családi piknikben.

0: következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadság út 3. Telefon 29-es körzet 361 058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
4: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz!
5: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
6: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngyvision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
7: Egy áruház, ami mindig akciókkal vár. Egy áruház, ahol egész évben minden alkalomhoz és időjáráshoz illő darabot találsz. Egy áruház a város szívében, ahol a vásárlást egy finom ebéddel kötheted egybe. Emeletünkön ruházat, cipők, táskák, kiegészítők, a földszinten pedig háztartási részlegünk széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas, Bartók Béla út 63, régi Ázsia áruház. A földszinten pedig háztartási részlegünk széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas.

0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News,
1: magyarul és érthetően
0: hírek.
2: Július 1-től Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az EU-n kívüli webáruházból rendelt 150 euró alatti értékű csomagokban lévő árufélességek után 3 eurós vámot kell fizetni, mondta Litzmeier Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal szóvivője az MTI érdeklődésére. Az új szabály szerint a 3 eurós vámot nem csomagonként, hanem az egy csomagban található termékkategóriák után kell megfizetni. A termékkategóriákat a vámtarifa számok határozzák meg. Ha valaki például egy webáruházból pólót, telefontokot és fülhallgatót rendel ugyanabban a csomagban, akkor a 3 kategóriába tartozó árut vásárol, ezért a fizetendő vám összege 9 euró. Több vasútvonalon korlátozzák a vonatok megengedett maximális sebességét. Az utasok biztonsága érdekében szombat déltől 13 vasútvonalon korlátozzák a vonatok megengedett maximális sebességét, ami miatt 5-15 perces alapkésések alakulhatnak ki az érintett vonalakon, közölte a MÁV csoport az MTI-vel. Közleményük szerint már az eddigi kánikula is érezhető többletterhelést jelentett a vasúti pálya és a járművek számára, de a harmadfokú riasztási szintet elérő hőség még intenzívebben kihatással lesz a vasutakra. A közlekedési társaság hangsúlyozta, a MÁV pálya és a felső vezetékhálózat karbantartó szakemberek folyamatosan készen állnak arra, hogy javítsák a vasúti hálózatban keletkező hibákat, de felhívták a figyelmet, hogy a srínben a hőség hatására kialakuló hibák, például maradó alakváltozások és illesztési problémák javítása jellemzően csak a hajnali hűvösebb órákban lehetséges. A hőség miatt egyre több turista választja a déli napozás helyett a kora reggeli és késő esti programokat a Balatonnál, közölte a Balatoni Turizmus Szövetség szombaton az MTI-ben. A közlemény idézi Fekete Tamást, a szövetség elnökét, aki szerint az elmúlt években tapasztalható nyári hőhullámok érezhetően átalakítják a turisták viselkedését. Kialakulóban van a balatoni siesta kultúra. A kerékpárosok kora reggel útra kelnek, a szupasok napkeltekor szállnak vízre, egyre több helyen éjszakai múzeum látogatással várják a vendégeket, máshol este 10 órakor is nyitva tartanak a fagylaltozók. Van olyan strand, ahol a reggeli órákra szervezik a szubtanfolyamokat, sorolta a szövetségi elnök. Génmintázatok alapján diagnosztizálnak bőrbetegségeket az STN. Nem csak a pontosabb diagnózis felállítását, hanem a hatékony gyógyszeres kezelés beállítását is segíti a Szegedi Tudomány Egyetem részvételével zajló projekt, amely során génmintázatok alapján határozzák meg, milyen bőrbetegségekben szenved egy páciens, tájékoztatta a felsőoktatási intézmény az MTI-t. A gyógyszeres kezelés a korábbinál hatékonyabb lehet így. A vizsgálatot az egészségbiztosítás nem finanszírozza, egy-egy minta költsége mintegy 250 ezer forint, amit kutatási finanszírozásból fedeznek, ezért kizárólag a bonyolult, tisztázatlan esetekre koncentrálnak. Ma napos idő várható, kevés gomoly felhővel, amelyekből kis eséllyel egy-egy zápor kialakulhat. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 35 és 40 fok között alakul. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között országszerte nagyon erős, illetve extrém erős lesz. Ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk védelméről.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Tények, álláspontok, meghatározó személyiségek.
1: Közélet magas fokon, a teljesség igényével.
4: Térségi napló a 93.4-en.
5: Szép napot kívánok a hallgatóknak 2026. június 28-án, vasárnap. Ordasi Brigi vagyok, ez pedig a Térségi napló, a Rádió Dobos hétvégi magazin műsora. Azt mondják, hogy nincsenek véletlenek. Nos, minél többet beszélgetek emberekkel, annál inkább azt érzem, hogy ebben tényleg van valami. A mai adás vendégei első pillantásra egészen különböző világból érkeznek, mégis meglepően sok minden összeköti őket. Ócsa és Üllő új főépítésze, dr. Kósa Balázs szenvedéllyel végzi a munkáját. Mindenhová elkíséri a kutyája, és egy jó kávé mellett születnek talán a legjobb gondolatai. A másik főszereplőnk Bori Márk, üllői író, akinek szintén szenvedélye az alkotás. Írás közben matét kortyolgat, miközben két pulija, hol hűségesen őrzi, hol éppen megpróbálja kizökkenteni a munkából. Két férfi, két hivatás, két történet, és mégis számtalan közös vonás. A kíváncsiság, az elhivatottság és

az a szeretet, amellyel a saját világuk felé fordulnak. Nos, hamarosan önök is megismerhetik őket közelebbről. De természetesen ezúttal sem marad el a könyv ajánló. Kedvenc könyvtárosunk Illi Noémi ismét olyan olvasmányt hozott, amelyhez biztosan sokan kedvet kapnak majd. A héten pedig újra bebizonyosodott számomra, hogy milyen sokat jelent, hogyha egy könyvtárban olyan szakember fogadja az olvasókat, aki valóban ismeri a könyveket és az embereket. Erről is mesélek majd hamarosan itt a Térségi Naplóban. Már is kezdünk!

0: Közösségi napló a 93.4-en.
1: Új főépítésze van Ócsának és Üllőnek. Dr. Kósa Balázs, aki amellett, hogy településeink jövőjét is formálja munkájával, a Soproni Egyetemen oktatja a jövő építészeit. És itt engedjenek meg egy személyes kérést. Jelenleg is zajlik ugyanis az év oktatója díj közönség szavazása, amelyen dr. Kósa Balázsra is lehet voksolni. Hogyha tehetik, akkor támogassák őt. És nem csak azért, mert mostantól az ő szemlélete is alakítja városaink arculatát, hanem azért is, mert ritkán hallani valakit olyan szeretettel és tisztelettel beszélni a tanításról, a diákjairól és a mentorairól, ahogyan ő teszi. Azt hiszem, ez legalább annyit elárul egy emberről, mint a munkái. Íme a bizonyíték.
0: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
1: Ez a térségi napló, a Rádió Dabas magazin műsor, a vendégem pedig dr. Kósa Balázs, az új főépítész Ócsán, illetve Üllőn. Köszöntöm a műsorban, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat.
3: Köszönöm a meghívást, és üdvözlök minden kedves hallgatót.
1: Kezdjük a történetet a leges-leges legelején, hogy honnan is indult a pályája, miért pont az építészet lett az a szerelem, ami végigkíséri az útját.
3: Nagyon érdekes kérdés, teljesen véletlenül kerültem a pályára. Persze ez enyhe túlzás. Nagyapámmal már 2 éves korom kezdve, amióta az eszemet tudom, rajzolok. És ő az, aki ebben támogat engem. Ő az, aki folyamatosan ott volt velem, és segített. Sajnos már nincs köztünk, de a rajz szeretete az nyilván neki köszönhető, és édesanyámnak is, aki szintén ezzel a területtel foglalkozik. Mind a ketten oktatták egyébként általános iskolában a rajzot. Úgyhogy ez a fajta manuális készség, az tulajdonképpen szerintem, amióta létezem, és ceruza létezik a világon, az én életemben azóta megvan. De nem tudtam eldönteni, mi szeretnék lenni. Azt gondolom, hogy 18 éves fejjel nagyon ritka az, aki pontosan tudja, hogy mit és milyen módon szeretne elérni az életben. Lehet, hogy vannak vágyai, álmai, de pontosan építész mikor szerettem volna lenni, még az sem biztos, hogy most azt szeretnék lenni, de egyébként ez megint csak vicc. Én örülök, hogy ezt a pályát választottam. A szüleim adták a segítséget, hogy úgyis annyit rajzolok, egyébként matematika területén eléggé jól mozogtam, és ők úgy gondolták, laikusként, hogy akkor ez biztos, hogy építész pályára kell, hogy engem késztessen. És így adtam be a jelentkezésemet építésznek nagyon sok helyre, amit egyáltalán nem bántam meg. Ráadásul jó helyre is kerültem, Pécsre. Akkor kezdett el kibontakozni az a Bachmann Zoltán féle mesterkör, vagy inkább így hívnám műhely, amit megteremtett, és én a legszerencsésebb voltam, és nagyon jó pillanatban tudtam csatlakozni ehhez az egész helyzethez.
1: Meséljen nekünk egy picit erről a műhelyről, mert nem biztos, hogy mindenki képben van ezt, illetően pedig izgalmasan hangzik.
3: Igen, mi hívjuk műhelynek. Alapvetően egy ugyanolyan felsőoktatási intézményről beszélünk, mint bárhol máshol az országban, és közben mégsem, mert az a műhely hangulat, amit megteremtett maga köré Bachmann Zoltán, sajnos ő sincs már köztünk, de nagyon-nagyon-nagyon sokakat inspirált, köztük ugye engem is, meg rengeteg tanítványa, aki most éppen a Pécsi Tudományegyetemen oktat. Én is oktattam ott elég sokáig, most ugyan már egy másik egyetem kötelékében vagyok, de azok az évek azok egyáltalán nem múltak el nyomtalanul. Minket mindig partnerként kezelt, hallgatóként is, doktoranduszként is, és bevont minket abba a közös gondolkodásba, ami azt gondolom, hogy egyedivé tette mind az ő karakterét, mind az egész iskolát, mind az egész műhelyt, amit maga körül megteremtett, és láthatóan volt értelme, hiszen most is nagyon szép eredményeket érnek el a tanítványai, azt gondolom, mind az egyetemen, mind akik kikerültek a való életbe, ők is.
1: Ha már az oktatásról beszélgetünk, akkor ezt a szálat is érdemes behúzni a beszélgetésünk fonalába, hiszen ha jól tudom, akkor az ön életében is meghatározó elem az oktatás, a nevelés, a pedagógia.
3: Nem is nagyon tehetek másképpen, mert hogy a nagyszüleim még visszamenőleg minden ágról mindenki pedagógus volt. Ki középiskolába, ki általános iskolába. A húgom is egyébként megmaradt nagyjából a kaptafánál, mert ő gyógypedagógusként tevékenykedik ebben a pillanatban. Én is az lettem. Minden tiltás ellenére, mert a szüleim azt mondták, menjek építésznek, mert pedagógusnak semmiképp nem menjek. Csábítónak tűnhet a 2 hónap nyár, de az a 2 hónap az igazából nem is annyi, hogy választok más területet. Igazából majdnem sikerült betartanom mindezt, de sem bántam meg, én nagyon szeretek a diákokkal foglalkozni. És az, hogy ott vagyok velük éjjel-nappal, és megpróbálom én is méltó lenni ahhoz, amit tanultam a professzoraimtól, mert nem csak Bachmann professzorral volt szerencsém együtt dolgozni, hanem most Markó Balázs professzorúrral is, aki egyébként nagyjából ugyanezt a szellemiséget folytatja, ugyanolyan elhivatott és ugyanolyan módon kiáll a hallgatóiért, ellátja őket instrukciókkal, ha szükségszerű, és ez semmiféle viccet nem tartalmaz este 11-kor is. Úgyhogy igyekszem ehhez a két mesterhez méltónak lenni, és én is így élni az életemet, hogy elérhetővé váljak mindenki számára, és meg tudjam adni a hallgatóknak azt, ami ténylegesen felkészíti őket arra, hogy a szakmában mi vár rájuk. Ugye a felsőoktatás egy elég védett burok. Ott azért hiába projekt alapon próbálunk gondolkodni, mert hogy Sopronban ezzel próbálkozunk, behozni élő munkákat, és nagyon komolyan betartva minden egyes paragrafusát a jogszabályoknak. Megpróbáljuk ezt már ideje korán megismertetni, de azért mégiscsak egy védett helyzetről beszélünk, hiszen nincsen kötbér, sem megrendelő, illetve a megrendelők mi vagyunk, és a megrendelők ebben az esetben még értik is azt, amiről szó van, és ez semmiféleképpen nem kritika azok számára, akik nem értenek az építészethez. Mindenkiért az építészethez Magyarországon, ezt azért tudjuk, hiszen mindenkinek van háza, lakása, van hol laknia, ebből kifolyólag felhatalmazva érzi magát arra, hogy véleményt formáljon, és ez így is van jól, ez nagyon helyes is, hogy véleményt formál. De amire utaltam itt a hallgatók tekintetében, mi még csak a szakmát képviseljük, tehát hogyha őnekik releváns szakmai gondolataik vannak, akkor nem fogunk elcsábulni, és azt mondani szubjektív módon, hogy minkünk ez nem tetszik, hanem ha meg tudja érvelni azt, hogy mi szimpatikus számára az összes hallgató, akkor ezt el is engedjük, hiszen a szubjektivitás az azért magába foglalja azt, hogy nem biztos, hogy nekünk van igazunk, sőt, a szép gondolata az már nagyon régóta foglalkoztatja az építészeket. Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy tudjuk, mi a szép, de azért ez tényleg, ahogy mondtam, eléggé szubjektív.
1: Mi a szép?
3: Tudom megmondani. Meg tudom mondani azt, hogy nekem mi a szép. Valószínűleg mindenki meg tudja mondani, hogy neki mi a szép, de ha most azt kérdezném bárkitől, hogy melyik épület a szép, hogy neki mi a szép épület, akkor szerintem a Sagrada Familiától elkezdve Franco Geri összes épületén keresztül, akár Péter Zumthoron keresztül nagyon sok épület felsorolásra kerülne, és abban sem vagyok biztos, hogy még az építészek egyetértenek abban, hogy mi a szép. Szerintem ilyen nem létezik. Létezik jó épület, létezik jól használható épület, léteznek olyan épületek, amiket szeretnek az emberek, de nem biztos, hogy azokat az épületeket szeretik az emberek a leginkább, amit a szakmai egyértelműen megkoronáz. És most a Sagrada Familiáról beszélek.
1: Hogy megy egy építész végig egy utcán? Milyen szemmel nézi az épületeket, a házakat, az otthonokat?
3: Mi nyitott szemmel járunk. Nekünk nagyon fontosak a részletek. Én azt gondolom, hogy egész egyszerűen, ha valaki ezt a szakmát szenvedéllyel csinálja, vagy jól, vagy rosszul, nem is szeretném azt mondani, hogy én most jól vagy rosszul csinálom, inkább csak élvezem, akkor ha bemegy egy helyre, adott esetben egy stúdióba, akkor egyből megnézi annak a részleteit, és még fel se fogta tulajdonképpen, de már véleményt formál róla saját magának. Ez nyilvánvalóan egy ilyen szakmai ártalom. Nekem például nagyon érdekes, hogyha egy lakásba bemegyek, vagy egy házba bemegyek, és nem találom föl magam 3 kötőjelöt másodpercen belül, akkor elkönyvelem, hogy a lakás nem jól van megtervezve. Ezt szoktam mondani a diákjaimnak is. Úgyhogy az utcán mindenképpen nem lehajtott fejjel mászkálunk, és lehetőség szerint még csak nem is a telefonunkat bújjuk, ha csak éppen nem azt a házat keressük, ami az orrunk előtt van, mert jártam így is New Yorkban, kerestem egy nagyon kortárs épületet, ami egyébként egy szanaház volt, és nem találtam meg. Ez egyszerre volt kritika a részemről, aztán rájöttem, hogy ez egy nagyon pozitív kritika részemről, hiszen abszolút illeszkedik a városképbe, és nem kiugró, és nem kirívó. Ebből kifolyólag azt gondolom, hogy teljesítette is a célját sok tekintetben maga a ház. Úgyhogy nyitott szemmel járunk, én azt gondolom, legalábbis. Aki szereti azt, amit csinál, az biztos, hogy nem nagyon tudja letenni ezt, még otthon sem.
1: Említette, hogy illeszkedik a városképbe, és ez fontos elem. Mitől tud működni egy jó városkép? Milyen módon hat egy városkép az ott lakókra?
3: Először is szeretném korrigálni azt a kifejezést, amit mondtam, az illeszkedést, mert és akkor most megint nem a saját kis palettámból merítenék, hanem hoznék egy újabb kollégát, akitől én nagyon sokat tanultam, de nem az iskolában, hanem a szakmában, Pelényi Margitot, aki úgy fogalmazott, hogy a jó épület az nem biztos, hogy illeszkedik, de biztos, hogy viselkedik. Ez szerintem egy sokkal pontosabb kifejezés. Addig mindig azt beszélgettük, és a hallgatóknak is mindig azt mondtam, hogy hogyan kell illeszkedni egy épülettel a szomszéd épülethez, de a viselkedés sokkal jobb kifejezés. Az illeszkedés már csak egy részhalmaz annak, hogy valaki hogyan viselkedik szerintem. Úgyhogy ezt gyorsan itt a monológomnak az elején korrigálnám is. Hogy hogyan épül fel egy jó város, vagy hogyan tudnak jó viselkedési formák kialakulni, szerintem jó építészek által, olyan jó építészek által, akikben bíznak a megrendelőik. Ez sajnos sok-sok országban, köztük Magyarországon is egy picit nehéz kérdés. Mert az emberek jelentős százaléka úgy gondolja, hogy vásárol egy telket, akkor ott megvalósíthatja saját magát. Miközben ez így is van, így is kell, hogy legyen. Hiszen nagyon fontos, hogy valaki az álmait, meg a sok pénzét, amit beleöl egy ilyen épületbe, azt olyan helyen élje le aztán az életét, adott esetben, de most már azért elég sűrűn váltanak az emberek, de mondjuk ez egy 10 évvel, 15 évvel ezelőtt szinte egész életre szóló házakat építettek maguknak az emberek, és az fontos, hogy ők jól érezzék magukat benne. Fontos, hogy amikor odaérkeznek a házuk elé, akkor egy megnyugvás töltse el őket, és egy olyan gondolat, hogy igen, én most hazaérkeztem. Nyilván tudjuk, hogy nem a ház teszi feltétlenül az otthont, hanem a benne élőknek a közössége, de akkor alakulnak jó közösségek, hogyha elégedetten érkezik valaki szerintem haza. Úgyhogy a jó építészekben való bizalom, illetve az építészetben való bizalom, az szerintem egy fontos kulcsmomentuma lehet mindennek és mindenkinek, aki arra adja a fejét, hogy házat építsem, és akkor már csak nem kell elrontani a kivitelezőnek, üzenem minden kivitelezőnek, aki jól csinálja, hogy nem nekik szólt, de sokat küzdünk így egymással a szakmán belül. Hozzáteszem, egyre többen operatívan állnak ez a kérdéskörhöz. És hogy a város is jól fejlődjön, az a mi szerepünk. Mert hogy magában lehet egy ház kiváló, arra a helyszínre nem tud jól beilleszkedni, nem tud jól viselkedni, akkor hiába egy kiváló házról beszélünk egy jó tervezővel, nem fogjuk tudni városképileg illeszteni. Erre megint csak azt mondom, számtalan példa van, hogy szinte egy díjnyertes ház, és amikor önmagában nézzük, akkor egy szuper épületről van szó. Amikor végignézünk az utcán, akkor hirtelen megmozdítja az egészet, és nem feltétlenül pozitív irányba. Mert vannak olyan épületek, amik innovatívak, előremutatóak, két szinten magasabb például, mint a mellette lévők, vagy más formavilággal rendelkezik, más anyaghasználattal rendelkezik, és az inspirálja, fejlesztési vágyal kínálja meg tulajdonképpen a szomszédjait, vagy az utcában lévőket, ez egy pozitív változást fog eredményezni. Nekünk valahogy ezt kell kordában tartani, egy picit a jövőnek tervezni. Az az érdekes kérdés ezekben mindig, hogy egy-egy mozdulattal, egy-egy tolvonással hogyan tudjuk korrigálni azokat az épületeket, amik már a majdnem jó kategóriák, és mondjuk azt vizionáljuk bele, hogy 10 év múlva Ócsa vagy Üllő hogyan fog kinézni. Itt például a főutcájára ezeknek a településeknek, amik mind városok, és most azon van mindkét polgármester, szerintem rendkívül pozitív, előremutató gondolkodásmód mellett, hogy ezek a városok ténylegesen városnak is nézzenek ki. Mert ebben a pillanatban a települések ugye megkapták ezt a rangot, de megtartották mondjuk számomra szerethető kisvárosi hangulatot, de az is egy teljesen érthető elképzelés minden polgármester részéről, hogy ez egyfajta nagyvárossá kezdje el kinőni magát, és ennek minden alapja szerintem meg is van.
1: Azért ez egy nagyon összetett feladat, hiszen kisvárosias hangulatról beszéltünk, de nyugodtan beszélhetünk itt a környéken falvakról, ahol parasztházakból indultunk, aztán jöttek a kockaházak, aztán megépült egy-két paneltömb, és akkor megérkezünk lassan-lassan a mediterrán stílusú házakig, amelyek ugyancsak nagyon-nagyon közkedveltek itt a térségben az elmúlt időszakot illetően. Tehát nagyon nehéz harmóniát találni ezen épületek között külső szemlélőként. Aztán lássuk, hogy mit mond a szakértő.
3: Heterogén, mindenképpen heterogén ez a fajta felhozatal. Ha kiindulunk azokból a ön által említett kockaházakból, amik ugye a Kádár kockák, amikből több mint 800 ezer darab van, ez egy külön misét megéri, ezzel sokat foglalkoztam egy Solar Decathlon nevű rendezvény kapcsán kollégámmal, Kondor Tamással, meg a csatolódott hallgatókkal, de így van, ez egy nagyon heterogén helyzet, ami most kialakult. Viszont folyamatos változásban vagyunk, és az a fajta változás, az, ami megjelenik egyébként mondjuk a technológiai kérdéskörökben, akár vehetjük a mesterséges intelligenciát, az a fajta változás igény meg fog jelenni értelemszerűen az ide érkező lakókban is. Ebből kifolyólag azt kell eldöntsük és bíráljuk, és valóban ez egy komplex folyamat, és nem mindig sikerül jól eltaláljuk, mi az, ami valóban egy karaktert fog meghatározni. Ezek az önáltal említett mediterrán házak, ezeket a szakma annyira nem szereti. Alapvetően ez csak én fogalmazom meg, és senki ne vegye sértésnek. Picit azt érzem, hogy valaki elmegy nyaralni egy toszkán vidékre, megtetszik neki maga a hangulat, maga a ház, és a házhoz köti, hiszen egy tárgyhoz szeretné kötni. De közben egyébként azt felejtjük mindig el, hogy az a hangulat, ahol ezek az épületek vannak, meg egy mediterrán országban, magával vonják azt is, hogy ha kinézek az ablakon, akkor látom hozzá azt a tájat. Aránylag ritka Magyarországon a tengerpart, és még ritkább a csikóhal. Tehát, hogy ilyen szempontból a pálmák meg aztán kifejezetten csak úgy üvegházakban találhatóak meg. És teljesen érthető a gondolat, hiszen ő jól érezte magát, reményeink szerint jól érzi magát a családi nyaraláson, elmegy, jól érzi magát, és meg szeretne egy kicsit örökíteni ebből itthon is mindenfélét, hogy föl tudja idézni ezeket a kellemes emlékeket, hiszen amikor hazaérkezik valaki egy nyaralásról, akkor ott vár rá a maradék időszakban a munka, a szürke hétköznapok, és ezáltal komfortosabbá szeretné tenni az otthonát. Persze ez csak az én logikám, még egyszer mondom, lehet, hogy teljesen más alapjai vannak ennek, de az mindenképpen érdekes kérdés, hogy ez vajon mennyire tájidegen Magyarországon. Míg a kockaházak azért a tömeghasználatukkal hoztak egyfajta innovációt, a tetőhajlásszögükkel, az anyaghasználattal, a tömegképzésükkel, azért illeszkedtek többnyire részben, mondjuk így, azokhoz az ön által említett hosszúházas rendszerektől, vagy egytraktusú épületekhez, amik egyébként meghatározták akkoriban településeknek az egészét. És persze sokak szerint nem illeszkedtek, de lett belőlük több mint 800 ezer darab, és onnantól kezdve már határozták az egész országnak a településképét. Tehát milyen jogon mondom én azt, hogy a mediterrán házaknak nincsen jövője, mikor egyébként szerintem közel annyi, ha nem több kádárkockából már létezik. Innentől kezdve ezzel nekünk számolnunk kell, foglalkoznunk kell, és ebben a tekintetben majdnem mindegy, ugye az előbb említett, vagy a korábban említett szubjektív gondolkodás, szubjektív véleményformálás, az nem biztos, hogy létezik. Persze nem is tudunk tőle elvonatkoztatni, hiszen valahol mi azt nézzük, hogy válik egységessé ez az utca. A mi dolgunk ebben a heterogén rendszerben megteremteni a lehetőség szerinti legnagyobb rendet.
1: Merre felé tart az építészet? Mi a tapasztalat? Mi lesz a jövő, vagy mi a jövő?
3: Ha most a jogszabályi környezetet vizsgálnám, vagy azt, hogy mik az európai trendek, akkor egyértelműen kicsit hazabeszélve Sopronban is, fában van a jövő, az én meglátásom szerint. De ez megint csak ugyanaz a szubjektivitás, amit nehéz objektíven lekezelni. Azt gondolom, hogy az építés, mint olyan, el kell kezdjen megváltozni magam gondolatiságában. Különböző korszakok különböző módon fogták meg, beszélhetünk itt a barokkról, vagy éppen a gótikáról, azokat a díszítő elemeket, azokat a formavilágot, vagy éppen vehetjük a 90-es évektől a 2000-es évek elejéig tartó olyan jellegű záhádid építészetét, aki hát ha tetszik, hanem most ezt ki fogom mondani, eléggé magamutogató, és időnként még öncélú is, de közben egyébként olyan formai trúvájukat és olyan egyedi gondolkodásmódot tartalmazott az összes épülete, ami mentén fejlődött például a szűrtechnikai eszközökkel megfejlesztett programok, és ezáltal fejlődött az összes többi akár és az összes többi terület is olyan kihívások elé állította a kivitelezőket, ami mentén aztán fejlődött minden. Tehát ezért mondom, hogy nagyon nehéz bármilyen fejlődésnek, vagy innovációnak, vagy új gondolatnak legyen az számunkra éppen kellően innovatív, vagy kellően izgalmas, vagy újszerű, vagy éppen idegen. Nehéz megmondani, mikor teszünk jót. Ha engedünk neki egy kis teret, és aztán elkezd szépen lassan átalakulni az egész település, vagy hogyha engedünk neki egy kis teret, és mégsem. Szóval ez egy nagyon összetett kérdés, hogy hova tart az építészet. Szerintem a fenntarthatóság irányába tart. Amit most élünk, teljesen érthető okokból, kifolyólag, hogy az épít, akinek van pénze, de mindenki szeretne, hogy legyen neki egy kis saját zuga, kis lakása, ebből kifolyólag a praktikum sokkal fontosabbá vált, mint a külcsíny. És megpróbálják az emberek belülni saját maguknak is azokat a négyzetmétereket, meg belülni saját maguknak azokat a helyzeteket, hogy inkább engednek a külsőből, ne legyen konzol, kőberakás, ne legyen kő a homlokzatburkolat, ne legyen tégla a homlokzatburkolat, de belül meg legyen az a tér, amire mint otthon nekik szükségük van. Úgyhogy az én meglátásom az, hogy a fenntarthatóság minden formájában, gondolok itt alaprajzi elrendezésre, építőanyagba teret fog nyerni, és nagyon remélem, hogy a fával való építkezés is.
1: Milyen érzés leülni és megalkotni valakinek a terét, valakiknek a terét?
3: Az attól függ, hogy utána csillogja a szeme, vagy nem. Amikor én nem vagyok elégedett, akkor az azt jelenti, hogy valamit hibáztam, mert engedtem abból, ami az eredeti elképzelés volt, és sokkal többet engedtem belőle, mint amennyit kellett volna. Volt ilyen is. De egyébként hozzáteszem, akik benne jönnek, azok boldogok. És alapvetően, hogyha nem okozunk nagyobb kárt, mint amekkora már van jelenleg az épített állományban, akkor azt gondolom, hogy egy építész a mai világban már teljesíti azokat a minimális elvárásokat, amiket szerintem a társadalom támaszt feléjük. Szóval jó érzés, nagyon jó érzés tervezni, nagyon jó érzés, amikor látjuk megvalósulni mindezt, meg persze rengeteg őszhajszál, ahogy látja, de ez benne van a mi szakmánkban. Az első pillanattól a végéig nyomon követni valamit, meghúzni az első vonalat, felelősség teljesen jó helyre húztuk, nem jó helyre húztuk, beleférünk-e az építési helybe, vagy nem férünk bele az építési helybe, ha belefértünk, akkor mindenki megnyugszik, mármint ők, mi annyira még nem, de az már egy jó pont. Úgyhogy nekünk mindig jó érzés, hogyha jót adhatunk, és jó érzés, hogyha elégedettek az ügyfelek. Jó érzés, hogyha boldog emberek lakják. Azért sok ilyen van, hála Istennek. Karácsonykor mindig kapok például egy velencei családtól képet a lakásról, hogy most akkor így néz ki a karácsonyfa, ilyen az ablakunkból a téli táj. Egyébként egy gyönyörű környezetet választottak, és velük hihetetlen könnyű volt dolgozni, mert sikerült kialakítani ezt a kémiát, meg azt a fajta együttműködési készséget mind a kettőnkben, hogy szerintem jól alakult maga a épület is. És az nekem mindig megható, amikor tudom, hogy tőlük karácsonykor számíthatok egy képre, és már várom is, mert most már ha nem küldenének, az lenne furcsa.
1: Fontos, hogy meglegyen az építész és a család, vagy a megrendelő között ez a bizonyos kémia.
3: Nagyon fontos, és sosem veszik komolyan, lehet, hogy most sem fogják. Én, amikor először elmegyek egy megrendelést elvállalni, akkor mondom a családnak, hogy nyugodtan készüljenek ideg élelemmel, és mindenki legyen ott. Nem az úriemberrel, nem a hölgyel szeretnék beszélni, persze tudjuk, hogy mindig a hölgyek döntenek, hanem mindenkivel. Még a gyerek véleménye is számít, sőt, majdnem azt mondom, az övé számít a leginkább, mert az ő őszinte. A többiek is nyilvánvalóan őszinték, csak ők az álmaikat már máshogyan fogják megfogalmazni, míg a gyerekek tiszta egyszerűséggel vivekednek a térről, ott nincs semmiféle gicsnek helye, vagy ha van is gicsnek helye, azt ők megoldják is rajzokkal, és ők teljesen praktikusan gondolkodnak, míg a felnőtt embert már sok minden megfertőzte, a Pinteresttől elkezdve a rengeteg közösségmédia felület, ahol szerintem azért nagyon jó példák is vannak, csak jól kell őket tudni használni. Úgyhogy ez nálam úgy zajlik, hogy készüljenek idegélelemmel, és egy 5-6 órát minimumot vagyok az első alkalommal az ügyféllel. És lehetőség szerint nem is irodában vagy kávézóban találkozunk, hanem az ő lakhelyükön. Lássam, hogy azok az igények, amiket nekem elmondanak, azok valóban reálisak-e vagy sem. Megnézem, hogy milyen körülmények között élnek most, és nem feltétlenül anyagi körülményekről beszélek, arról is, ez egy nagyon érzékeny kérdés, és ezért kell, hogy meglegyen az a fajta kémia és bizalom tervező és megrendelő közt, mert ha nem mondja elő szintén, hogy mennyi az összeg, amit rászán, akkor egy torzó marad, és nem fogja tudni befejezni a házát, vagy belerokkam, és aztán a családok rá is mehetnek, anyagilag megterhelővé válik nekik az építkezés. Úgyhogy ez egy piszkosul nehéz kérdés, ezért is vagyok ott inkább 5-6 órát, sőt volt olyan, ahol 12 órát voltam, és el is röppent. De mindenről beszéltünk, és megismertem az embereket, és tudtam azt, hogy miért azt fotózza, amit fotóz, tudtam azt, hogy a hölgy a családban hogyan viselkedik a gyerekekkel, hiszen akarva akaratlanul előbb-utóbb, pár óra után már levetkőzik azt a fajta viselkedési formát, amit az ember fölvesz egy idegennel szemben, és egy picit hirtelen családtaggá kezdek válni, és akkor látom őszintén és igaziból, hogy mi is az ő igényük. Szerintem ez a legfontosabb, és ez beletartozik az előbb említett fenntarthatósági kérdéskörbe is. Nem szabad alul és túl terveznünk sem a házakat. Sem négyzetméterben, sem szintben, mert abban a pillanatban már nem történik meg az a momentum, amikor ezt a csillogó szempát láthatjuk a végén, hogy beruhannak, és azt érzik, hogy na most akkor otthon vagyok.
1: Mitől tud működni egy épület, egy ház, mitől válhat otthonná?
3: Szerepünk van ebben nekünk is. Szerepe van a belső építészetnek, szerepe van az építészetnek, de azt gondolom, hogy azt az érzést, azt, és ezt most teljesen szakma függetlenül mondom, egy egészséges család fogja tudni produkálni. De az egészséges család lehet egy fő is, meg lehet két fő is, meg lehet három is, meg lehet öt is, meg lehet 12 is. Az a fontos, hogy ők ott megtalálják a helyüket, és jól érezzék magukat benne. Mi ehhez tudunk asszisztálni, viszont családot teremteni, vagy otthont teremteni, azt gondolom már a bentlakóknak a feladata is.
1: Ez ugye a kis család, most vegyük a nagy családot, hiszen Ócsa és Üllő tekintetében is rá kell néznünk erre a két településre. Milyen vágyak, álmok, tervek vannak a két várost illetően?
3: Vezetőségi szinten, vagy a lakosság szintjén? Lakosság szintén mindenféle álom van, és igyekszünk egyébként figyelembe venni a lakosok igényeit is. Mind a két polgármester azt gondolom rendkívül innovatívan gondolkodik, nagyon fiatalosan gondolkodik, és nagyon előremutatóan gondolkodik. Úgyhogy nekem óriási szerencsém van főépítészként is, az előző helyeken, ahol voltam, ott is hasonló jellegű gondolkodásmódban volt részem. Szívén viselik a városuk sorsát a polgármesterek, én azt látom, akikkel eddig én dolgoztam. Biztosan van olyan település, ahol ez nem így van, de akikkel nekem eddig dolgom volt, mindenhol így történik. Foglalkoznak a lakosokkal, ezt várják el tőlem is. Próbálkozzak azzal, hogy ahol tudok, segítek, és ezt komolyan is veszem. Ahol lehetséges, ott mindent megteszünk. Persze nem mindig sikerül, de az óriás kerék, ami legutóbb beérkezett igényként Ócsa főterére, valószínűleg nem fog megérkezni.
1: Mire a legbüszkébb egyébként, hogyha így végigtekint az elmúlt éveken, évtizedeken, amióta építészként dolgozik, amióta pedagógusként létezik?
3: Azt hiszem az összes hallgatómra, de most, hogyha egy valamit kéne kiemeljek, a családomon kívül természetesen a szüleimen, meg a testvéremen, a testvéremen kívül, akkor hiszem a kutyámra. Ez nagyon, nagyon furcsa dolog, talán nem is ezt várja senki, de lassan 12 éve velem van. Abból az utolsó egy évben már eléggé rossz állapotban, de nagyon küzd. És nekem az ő kitartása, meg az ő szeretete az, hogy amikor hazamegyek hozzá, akkor látom a szemében azt, amit látnom kell, az azt gondolom, hogy nekem minden egyes naphoz erőt ad, hogy hogyan is kell az életünket élni. És hogyha most tényleg egy kicsit pozitívabb irányba terelném el, akkor talán arra vagyok a legbüszkébb, hogy olyan emberekkel dolgozhattam eddig a pályám során, rendkívül szerencsém volt, mint hallgatóként, oktatóként, akik egytől egyik olyan erős karakterek, és szerintem egy építésznek válnia kell. És az a mennyiségű tudás, amit megkaphatunk, vagy megkaphat az ember, akár az korábban említett Bachmann Zoltán, de akár a fia Bachmann Bálint, vagy Markó Balázs, és sorolhatnám azokat a kollégákat, Pelényi Margit, Koller József, akikkel volt szerencsém együtt dolgozni. Ez szerintem fontos, és büszke vagyok arra, hogy ezeket az építészeket ismerhetem. Büszke vagyok arra, hogy őket mint ember is ismerhetem, és büszke vagyok arra, hogy olyan országban élünk, ahol nekik van munkájuk, nem is kevés munkájuk, és arra is büszke vagyok, hogy a megrendelőik egy jelentős százaléka érti azt, hogy miről beszélnek. Ez egy fontos dolog, hiszen az összes szakma szerintem azzal küzd, hogyan váljon láthatóvá, és hogyan váljon egyértelművé és működőképessé. Az építészet ilyen szempont kifejezetten fókuszba kerül, hiszen a házakat nem tudjuk zsebre vágni, nem is tudjuk félrerakni, hogyha sem annyira tetszik, mint egy cipőt. Úgyhogy szerintem ez a legfontosabb, hogy az ő kommunikációjuk, a minőség iránti vágy, ami az emberekben elkezdett szépen folyamatosan fejlődni, az most már egyre inkább találkozik Magyarországon. Remélem, hogy ez így lesz a későbbiekben is, és remélem, hogy majd, ha én is egy kicsit keményebben vagy szigorúbban fogalmazok egy-egy vélemény esetén, bármelyik településről is legyen szó, házakról, akkor mindenki megérti, hogy nem a rossz indulat, hanem a fejlődés iránti vágy és a saját településükről való gondoskodási vágy vezérel.
1: Vendégünk itt az Otthon hangján dr. Kósa Balázs építész volt. Köszönjük szépen.
3: Köszönöm én is.
1: Jó munkát.
4: What a difference

0: Térségi napló a 93.4-en.
1: Adásunk második felében is maradunk Üllőn, hiszen a legutóbbi adásban ígéretet tettem arra vonatkozóan, hogy bemutatom a 10 órai könyvklub születésnapi alkalmának vendégszerzőjét. Ő nem más, mint Bori Márk, aki üllői születésű szerző, és hát szenvedélye a kognitív viselkedés terápia, valamint az írás. És most ezt a két fogalomkört ötvözte legutóbbi regényében, amely az ünnepi alkalmon is terítékre kerül. Jöjjenek a részletek, természetesen, spoilermentesen.
0: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
1: Ez a térségi napló, a Rádió Dabas magazin műsora, vendégem pedig Bori Márk, az Egy csibész naplója szerzője. Szia, köszöntelek az éterben, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
3: Szia, sziasztok, én köszönöm a meghívást.
1: Ugye egy éves az üllői 10 órai könyvklub, és ennek apropóján erről a könyvről beszélgettek majd Üllőn a könyvtárban július 4-én, és hát ha jól tudom, akkor Üllő azért a te szívedhez is közel áll.
3: Olyannyira, hogy itt élek. Igen, most már szerintem lassan 20 éve. Édesapám üllői. Ennyi az én kötődésem. Tehát én nem itt születtem, viszont ilyen visszatagozódó vagyok.
1: Mennyire hat rád a környezet írás közben? Mennyire hat rád az a millió, ami körbevesz?
3: Ez egy nagyon jó kérdés, és ezt nagyon gyorsan nem tudom megválaszolni. Az a helyzet, hogy én ezt a könyveimet egyiket sem kezdtem el írni. Van egy másik élőhelyem, az a Karib-térség, és én valamiért mindig ott kezdtem el írogatni. Tankönyveimet is, illetve a regényeket is, és meg is mondom, hogy teljesen így érdeklődve álltam az előtt, hogy majd amikor hazajövök és folytatnom kell, akkor az itteni környezet mennyire lesz segítség, vagy éppen hátráltató, de az a tapasztalat nagyon szuper. Itt van a kis teraszomon a kertben így irkálni. Más impulzusok érnek, viszont ugyanúgy megvan ez a kizárt világom. Úgyhogy abszolút segít.
1: Különböző helyeken alkotsz tehát, és mi az a millió, ami ilyenkor körbevesz, szól a halk, zene, valamit kortyolgatsz a bögrédből, hogyan képzeljük el az írói, alkotói munkát? Egy kicsit avasd be minket a kulisszák mögé.
3: Most én még mindig nem tartom magam írónak a klasszikus értelemben. Én írok, mert nagyon szeretek írni, és nagyon jó kis hobbinak mutatkozik. Amit itt érdemes tud, nekem egy ilyen kis belső kert, egy lodzsa jellegű kis belső teraszom, és igen, ott ülök én reggeltől estig, van két pulikutyámjuk, akik így általában segítenek nekem, vagy éppen hátráltatnak a munkában. Én szivaros vagyok, tehát nekem a szivar az nagyon fontos, ami mindig kísér engem, így egy-egy jelenet vagy fejezet megírásakor. És igen, Maté az, ami a bögrémben található általában, kávét azt próbálja inkább leadni. Nagyjából ez, és igen, mindig valami inspiráló zene, ami csak annyira visz el, hogy tudjak fókuszálni a történetre. Nagyjából ez egy ilyen képet kell elképzelni.
1: No, hát ha megvan ez a kép, és a kedves hallgatóink is elhelyezték ezt a kis gondolataikban, akkor térjünk rá arra a könyvre, amelyről tulajdonképpen az Üllői 10 órai könyvklub első éves alkalmán beszélgetni fogtok. Ez pedig az Egy csibész naplója. Mit kell róla tudni, mi a kiinduló pont? Nem kell spoilerezni, de azért mégiscsak avasd be minket a történet fonalába.
3: Ha akarnék, sem tudnék spoilerezni, mert olyan sokrétű ez a történet, ami nagyon-nagyon gyorsan és nagyon kompakt módon el tudok mondani. Címszavakban ez egy pszichológiai noir, én ezt is úgy neveztem el. Ugye alapvetően nekem a szakmám, a szerelmem az a kognitív viselkedés terápia, és nagyon régóta terveztem írni egy olyan könyvet, amiben ezeket a technikákat bemutatom, csak valahogy sosem sikerült megtalálnom azt a megfelelő módot erre, mert nem akartam ilyen ülésjegyzeteket, mert az uncsi, meg ilyen tankönyvszagú dolgot sem, meg az még uncsibb, és akkor valahogy jött nekem ez az ötlet, azt nem tudom hagyonvert sem megmondani, hogy hogy. Nekem a tengeren túl már Dominikán van egy ilyen kis székhely, és ott ültem a teraszon, mint itt ültem, ott tök mindegy, szivaroztam, nézegettem az eget, és rájöttem arra, mi lenne, hogyha ez egy ilyen krimi jellegű, bűnöző, terapeuta, korrekciós intézet, stb. Valahogy így ezt foglalnák keretbe ezt az egész sztorit, és akkor álmodtam én ezt meg, hogy akkor lesz egy bűnözőnk, aki a korrekciós intézményben, azt nem tudjuk, hogy börtön vagy nem börtön, elfogják, ott töltő a büntetést, és akkor megjelenik ez a terapeuta, akit régről ismer, és akkor az ő kettőjük beszélgetéséről szól ez a könyv. Minden fejezetben, jelenetben, vagy részben, amikor ebből majd filmsorozat lesz, akkor elmesél a mi fő emberünk, aki vagy protagonista, vagy antigonista, ez döntse mindenki saját magának, elmesél a sztorit az életéből, és a terapeuta azt pedig próbálja felfejteni az ő lélektanát a működésének. Hát közben egy csomó érdekes napi szinten használható eszközt próbáltam itt bemutatni, úgyhogy így nagyjából erről szól a könyv, ha ez érthető bárkinek is, nem csodálkoznék, ha nem lenne.
1: Nem, szerintem össze kell rakni a képet, vagy el kell olvasni leginkább a könyvet. Milyen visszajelzések érkeztek az elmúlt időszakban a könyvet illetően, és a címadásról még mindenképpen mesélj nekünk egy picit.
3: Több munka címen volt, nagyon sok inspirációt adott a Henri Charrier-nek a Pillangó című könyve, illetve a Dumas Monte Cristo, és hogy a pillangónál eragadt, és akkor ilyen magyar pillangó, meg ez meg az volt így a cím, és akkor egyszer csak jött nekem a napló azonnan, hogy így a terápiás eszközök közül szerintem a legerősebb eszköz, és ha már terápia, akkor legyen egy naplója ennek az emberkinek, amit így vezet. A csibész meg onnan, hogy mégsem egy gyilkosról beszélünk, vagy egy terroristáról, egyszerűen csak egy csaló, egy ilyen machiavellista, ilyen életigenlő figura, és ez volt a kb. Legszeretetteljesebb címke, amit rá tudtam aggasztani. A kérdőjel a végén az pedig azért van, és minden fejezet végén kérdőjel van, most van a cím végén, mert hogy döntse mindenki. Nem akartam itt válaszokat adni. És tök érdekes, hogy nagyon hasonló címmel kiadott ugyancsak egy Márk Kereszt nevű író egy másik könyvet, és egyszer össze is kevertek így vele. Azért a kérdőjelet mindenképpen akartam a végül, hogy tudja mindenki, hogy ez a kérdőjeles végű, az az én tudtom. A címválasztásról ennyit, és az a helyzet, hogy a legnagyobb megdöbbenésemre csupa pozitív, legalábbis pozitívnak értékelek mindent. A leginkább, ami szeretek hallani, az az, hogy miért, és hogy az miért van, és az kicsoda, és azt mikor tudom meg, és hogy miért több kérdőjelet kapok, mint a hány pont a mondatok végén, tehát hogy inkább az emberek elkezdenek gondolkodni, és azért nem tudják lerakni, mert hogy így velük marad, és hogy abszolút megdolgoztatja az embereket. Reflexió, körreflexió, magukra ismerések, úgyhogy ez így nagyon pozitív. Vártam mindig is a negatívat, eddig még nem volt olyan, amit úgy éreztem volna, bár nyilvánból is építkezek, hát már nem fogom írni az elsőt, az egészen biztos. Illetve én kiadtam még, hogy csak egy gondolat erejéig, ilyen spanyol nyelven is kiadtam ezt a könyvet, nekem van egy ilyen spanyol baráti kör, meg család, meg stb. És ők is nagyon szerették, és az nekem főleg egy óriási visszajelzés volt, mert ott a Karib-térségben nem az a legjellemzőbb hobbi, hogy olvasnak az emberek, viszont ők elolvasták, és nagyon-nagyon szerették, úgyhogy ez egy ilyen tök nagy öröm számomra, a büszkeség.
1: Azt mondtad, hogy legnagyobb megdöbbenésemre, miért, mire számítottál?
3: Megmondom ezt, semmire. Én arra számítottam, hogy az a pár ember, akinek én ezt készítettem első körben, a családom, a barátaim, a szüleim, ez egy karácsonyi ajándéknak nyomtattam egyébként először ki, hogy ők elolvassák, és akkor így lesz egy ilyen kis kellemes pár óra, és nem tanultam írni. Én mesemondó vagyok egyébként, tehát kb. Ez a sztori mesélő. Nekem volt egy ilyen kétel bizonytalanság valahol a mélyben, hogy hogyan fogják az emberek fogadni. Azért valójában, hogy bárki bármit kitesz az asztalra, és most beszélhetünk itt egy, nem tudom, egy social media videót felvesz a, nem tudom, a Jancsi, és feltölti, és mi lesz a fogadtatás, vagy egy festmény, vagy egy komolyabb bármilyen mű, azért az ember bevállalja azt, hogy amit ők kitett, azt látják, és azt meg is fogják egyébként majd valamilyen módon kritizálni, ez most vagy pozitív, vagy negatív. Nyilván volt bennem egy ilyen, hogy majd mit szólnak az emberek hozzá, szerintem az egészséges, és igen, és megdöbbentő volt, hogy ennyien szeretik. Inkább az volt a megdöbbentő része, hogy ennyi ember kötődik ehhez a könyvhöz.
1: Azt mondtad, hogy nem vagy kifejezetten író, de mégiscsak mit adott számodra az írás, vagy miért írsz? Miért jó írni?
3: Nekem ez egy hobbivá vált. Tök érdekes dolog ez, hogy én tankönyveket írtam eddig, tehát nekem egy más ide, nem akarom most elvinni a fókuszt. Tankönyvekkel foglalkoztam, regény az első regényem volt, az a narancssárga könyv, az első része a csibésznek. Én azt tapasztaltam, hogy ez olyan szuper elfoglaltság, hogy az ember, nem tudom, tehát nézne egy filmet, látsz magad előtt egy filmet, amit végülis te alakítasz, ahogy szeretnéd, és aztán, mint hogy a később jegyzetelném le azt, amit látok. Ez egy nagyon fura, meghasonló ilyen skizofrén állapot, de eszméletlen izgalmas. És az, hogyha már időm van, az olvasás helyett is inkább írok. Tehát valamilyen, ezt abszolút összetett hobbi, meg ilyen szabadidős elfoglaltság ezt adja, illetve az, hogy tényleg pár emberhez ez eljut, és ők mondjuk okoz az egy itt nettó 8-12 óra izgalmat, vagy elfoglaltságot, ez is kb. Így nem tud szolgálni az embereket, ez ilyen hangzik, de hogy így valamit tenni.
1: Milyen az, amikor a saját sztoridról beszélgetsz olyanokkal, akik elolvasták a könyvet, akiknek kérdőjeleik vannak, akik választ várnak a kérdéseikre, és szeretnének pontot tenni a mondat végére, amire tehát nem biztos, hogy kiteszed azt a pontot.
3: Biztos nem teszem ki a pontot, mert ez nem arról szól, ez egy olyan könyv, és ezért is nagyon-nagyon szeretem, mert hogy itt nem kell megválaszolni semmit. Itt tök jó a kérdés, maradunk. Próbálkoztak, volt szerencsém egy pár könyvemutatón részt venni könyvklubokban, itt ott, ott egyébként, itt a környékünkön, és szerintem senki nem úgy ment el, hogy hú, most megkaptam a választ, viszont mindenki úgy ment el, hogy elégedett volt azzal, amit kapott. Nekem nem feladatom megválaszolni az olvasók kérdéseit szerintem, hanem inkább beszélgessünk róla. Sőt, talán még több kérdést felteszek a terapeuta, mi voltam volna, és akkor lehet, hogy ez lesz így a komplett ilyen package, amit kaphatnak. De tök jó, nagyon szeretek erről beszélni. Tök érdekes, hogy az ember ebben mit hoz ki, milyen gondolatokat ébreszt.
1: Pontok tehát nem kerülnek a mondatok végére, na de hát lesz a történetnek folytatása, kerül-e több kérdőjel azokba a fejekbe, akik elolvassák a könyvedet.
3: Ugye ez nem egy ilyen mainstream sztori, én ezt célzottan és tudatosan magam mellett tartottam, ami nem adtam oda kiadónak, nem adtam oda nagy könyvesboltoknak. Szerettem volna egy olyan közösséget magam köré, vagy a könyv köré, akikkel van kapcsolat. Tehát én gyakorlatilag mai napig tudom azt, hogy kik vették meg a könyvet, kik olvassák, mert hogy én küldöm személyesen, egy személyes üzenettel mindenkinek. Kivétel az a pár pici könyvesbolt, akik így beszálltak ebbe, és is segítenek ebben nekem. Mert nincs agyon reklámozva, nézem a Facebookon, TikTokon, jutottam, meg lehet találni a könyv oldalát, és azt így bárki, akit érdekel és hallgatja, keressen rá, és tud tájékozódni. Tehát, hogy ott van csak ennek így nyoma, és igen, a második könyv az már egyébként a szerkesztés alatt van. Ha minden igaz, akkor ugye július közepén az is könyv formájába fog kerülni, és az is elérhet az olvasókhoz, akik kíváncsiak, hogy lezáródik a történet, vagy nem. Nem tudom, hogy spoiler-e vagy nem spoiler, de több könyv van még a fejemben ebben a témában, és ezekkel a szereplőkkel, úgyhogy valószínűleg, hogy menni fog tovább a dolog, de nagyon sok kérdője egyébként így kiegyenesedik, ha ez így, tehát ez a szimbolika.
1: Reméljük, hogy a következő könyv megjelenéséről is beszámolsz majd nekünk itt az Otthon hangján. Most érjük vissza az Ülői Tízúrai Könyvklub alkalmára, hiszen legközelebb ott találkozhat veled a közönség július 4-én. Hogyan hangolódsz egyébként egy-egy ilyen eseményre? Vannak rituálék, vagy kiülsz és hagyod, hogy bombázzanak a kérdésekkel?
3: Én megmondom őszintén, hogy én nagyon szeretem a spontaneitást ilyen szempontból, és most pont a jövő szombati könyvklub kapcsán itt a főszervező hölgy itt kérdezte, hogy átudja a kérdéseket, hogy fölkészülök-e rá, és az, hogy nem, én szeretem azt, hogyha ott és akkor szembesülök egy meglepetés, sőt, tök jó, hogy olyat is kérdeznek, amire mondjuk én is el kell, hogy gondolkodjak, és ott adok egy választ így csípőből. Egészen érdekes megéléseim voltak, így voltam itt 4-5 ilyen bemutatón, és kaptam olyan kérdéseket, amikre itt hirtelen is elgondolkodtam, hogy basszus, ez egy jó kérdés, mert én sem gondoltam még. Úgyhogy alapvetően nincs olyan felkészülés. Én nagyon nem várom, hogy tényleg akit érdekel, azok így jönnek, és ha így megtisztelnek az érdeklődésükkel és a jelenlétükkel, az egy tök szuper dolog, és hogyha csak egy pár embernek ad ez a könyv egy 8-10 óra érdekes kis kikapcsolódás, vagy izgalmat, akkor megérte, úgyhogy nagyjából így csak megyek az árral.
1: Na hát akkor sok jó kérdést kívánok neked erre a július 4-i alkalomra, sok süteményt, azt hallottam, hogy lesz bőven, és hát várjuk a következő könyv megjelenésének dátumát. Ide az Otthon hangjára köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
3: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetésre a lehetőséget.
1: Vendégünk itt az Otthon hangján a Bori Márk volt, köszönjük szépen.

0: Mini vakációra készülök, és ilyenkor feltankolok magazinokkal és könyvekkel, hiszen a zsúfolt hétköznapok nem mindig kínálnak lehetőséget arra, hogy falljam a betűket. Elmentem tehát az Inárcsi könyvtárba, ahonnan Grecsó Krisztián új verses kötetével távoztam. Aztán meglátogattam Illi Noémit a Dobosi könyvtárban. Igen, kedves hallgató, mondhatnánk, hogy mániákus könyvtárlátogató vagyok, ami amúgy nem lenne igaz, de a lényeg, hogy a rekkenő hőségben rollerrel közelítettem meg a könyvtárat, és kértem valami szuper olvasmányt a Balatonparti napozáshoz. Noémi pedig perdült, fordult, és az általam vágyott könyvvel a kezében tért vissza. Nos, hogy van-e létjogosultsága 2026-ban a könyvtáraknak, és hogy szükségünk van-e még a Gutenberg galaxisra, szerintem nem kell ezeket a költői kérdéseket megválaszolnom. Érkezzen inkább Illi Noémi és egy könyv. Na nem az, ami velem jön a Balatonra.
1: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
0: Ez a térségi napló, a Rádió Dabas magazinműsora, vendégem pedig Illi Noémi, a Dobosi Alászboldizsárvárosi könyvtár szakmai igazgatója. Szia Noémi, köszöntelek az éterben.
3: Szia, én is köszöntöm a hallgatók.
0: Most már tényleg itt a nyár, úgyhogy hoz nekünk valami hűsítő könyvet, kérlek, ide az éterbe. Mi az, amivel ezúttal vársz minket?
3: Ugye ilyenkor jobb, hogyha nem mozdulunk ki, és nincs más szerintem, mint a tévézésen kívül, vagy valaki sorozatokat néz, de azért jobb, ha olvasunk, és azzal töltjük az időnket, úgyhogy egy olyan rendkívüli gazdag, magával ragadó mesetörténetet hoztam, ami erre talán alkalmas lesz, McClotiernek a könyvét, ami Éva könyvet címet viseli, egy csodálatos és gyönyörű történet, veszélyes, bűnös, a legjobb, ahogy beharangozzák, ami történhetett velem, s a legrosszabb már, hogy a főhőssel, úgyhogy egy olyan könyv, ami igazán gyönyörű is, tehát nem csak belülről érdekes, hanem kívülről is. Nagyon szép virágokkal díszített, élfestett könyvről van szó, ugye ez mostanában reneszánszát éli, úgyhogy ezért is megszólítja talán az olvasókat. A főhőse Beatrice, az Árda könyvtárosa, aki évekig került el többi nővértársaságát, a könyvek és a kéziratok közt lát nyugalomra, csak hogy vágyik megismerni a kinti világot, egy olyan világot, melyet a férfiak irányítanak, és ahol a nők háttérbe szorulnak. Aztán a farsangi karnevál éjszakáján imáj meghallgatásra találnak. Két sebesült, segítségre szoruló nő bukkan fel az Árda kapujában. Az egyikük az utolsó erejével átnyújt valamit Beatrice-nek, egy bűvös könyvet, melynek lapjai önálló és veszélyes életet élnek. A városban élő férfiak már közelednek, hogy elpusztítsák ezt a könyvet, és Beatrice-nek mindent latba kell vetnie, hogy megakadályozza ezt bármi áron is. Úgyhogy Éva könyve a mostani ajánlott könyvünk címe.
0: Milyen feminista, zsandárk féle könyvet hoztál ezúttal nekünk ide az otthon hangjára, de hát kellenek ilyen olvasmányok is a nyári szünidőre, és ha már nyári szünidő, akkor mindez hogyan érinti a könyvtárt, hogyan lesztek nyitva, hogyan lesztek zárva, mik a részletek?
3: Sok olvasón kérdeztem el ezt, úgyhogy most már megszületett ugye a zárvatartási időpontunk, a nyári szünetünk tulajdonképpen, amikor is augusztus 8-ától 23-áig leszünk zárva, és azelőtt, illetve azután, tehát augusztus 24-től már lehet jönni hozzánk, addig be kell tankolni könyvekkel, de azért ez a két hét kibírható talán nélkülünk, hogyha mindenki visz elegendő könyvet a nyaralásra, pihenésre.
0: Programok tekintetében mit tudsz nekünk mondani?
3: Tervezetek vannak, és bizakodunk, hogy megvalósulhatnak az ősz folyamán író-olvasó találkozók, illetve természetesen a téli kertes koncertre is már van ötlet és terv, és mindez szervezés alatt áll, amint ezek napvilágra kerülnek, beharangozhatók, természetesen értesítjük a hallgatókat.
0: Noémi, köszönjük szépen a mostani ajánlót, várunk vissza a jövő héten is.
3: Köszönöm, mindenkinek kellemes pihenést.
1: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
0: Ennyi fért már a térségi naplóba. Én köszönöm, hogy az elmúlt egy órát velem töltötték. További szép napot, jó rádióhallgatást. A mikrofonnál Ordasi Brigit hallották.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
4: Itt a reklám. Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszt csatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
5: A Fodoba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18 per álszám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodoba vasudvar.
4: Minden, ami vas.
6: Figyelem, becsés! Itt a nyár legjobban várt programja. Idén is visszatér a Bák nyári kultúrkavalkád, és a Bák előtti főtér újra a szabadtéri színházzá változik.
7: Képzeld el, meleg nyári este, barátok, család, és a színpadon a legjobb előadások élőben a csillagos ég alatt. Július 3-án Nikola Tesla, Végtelen energia. Július 12-én Amerikai komédia. Július 18-án Budapest bár az évkoncertjével. Július 24-én adások élőben a csillagos ég alatt. Július 3-án Nikola Tesla, Végtelen energia. Július 12-én Amerikai komédia. Július 10

0: Bach nyári kultúrkavalkád. Szabadtéren is az élmény vár.
1: Aranyozd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz. A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
2: Reklám voltam, viszont hallásra.
3: Több vasútvonalon korlátozzák a meleg miatt a sebességet. A természetes légkondicionáló az egyetlen fegyver a hőhullámok ellen. Ma tovább fokozódik a hőség, a napos időben köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok.
4: Nachrichten,
5: Novel,
4: Noticias,
5: Novinky,
4: News,
5: magyarul és érthetően
4: hírek.
3: Több vasútvonalon korlátozzák a vonatok megengedett maximális sebességét. Az utasok biztonsága érdekében szombat déltől 13 vasútvonalon korlátozzák a vonatok megengedett maximális sebességét, ami miatt 5-15 perces alapkésések alakulhatnak ki az érintett vonalakon, közölte a MÁV csoport az MT-vel. Közleményük szerint már az eddigi kánikula is érezhető többletterhelést jelentett a vasúti pálya és a járművek számára, de a harmadfokú riasztási szintet elérő hőség még intenzívebben kihatással lesz a vasutakra. A közlekedési társaság hangsúlyozta, a MÁV pálya és a felső vezetékhálózat karbantartó szakemberek folyamatosan készen állnak arra, hogy javítsák a vasúti hálózatban keletkező hibákat, de felhívták a figyelmet, hogy a srínben a hőség hatására kialakuló hibák, például maradó alakváltozások és illesztési problémák javítása jellemzően csak a hajnali hűvösebb órákban lehetséges. A természetes légkondicionáló az egyetlen tartós fegyver a sorozatos hőhullámok ellen. A hőség elleni küzdelemben a professzionálisan tervezett, kivitelezett és fenntartott zöld felületek, valamint a hazai nevelésű klímarezisztens növényanyag jelentik az egyetlen valódi, hosszú távú és fenntartható megoldást, közölte a Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezete szombaton az MT-vel. Azt írták, a Magyarországot sújtó tartós hőkupola és a másod, illetve harmadfokú hőségriasztás rávilágítanak arra, hogy a betonba zárt településeink védtelenek a klímaváltozás hatásaival szemben. Gyakran láthatatlan kockázat a magyar vállalatok számára is, ha az alkalmazottak Shadow AI-t, azaz nem ellenőrzött mesterséges intelligenciát használnak a cégen belül. Jó lehet, az elemzés szerint a generatív megoldások, mint a ChatGPT, a Gemini vagy a Claude gyors és hatékony segítséget nyújtanak a mindennapi munkában, jelentős biztonsági és adatvédelmi problémákhoz vezethet, ha a cégek nem szabályozzák alkalmazásukat. A közlemény szerint a kockázat nem elméleti. 2023-ban a Samsung mérnökei a munkafolyamatok gyorsítása és tesztelés céljából belső vállalati dokumentumokat és bizalmas forráskódot töltöttek fel a ChatGPT-be, ami adatszivárgáshoz vezetett. Tovább fokozódik a hőség a napos időben, a legmelegebb órákban 36 fokot mérhetünk ma a térségünkben. Számottevő csapadék ezen a napon sem várható, de elvétve egy-egy hőzivatar nem kizárt. A déli délkeleti szelet több helyen kísérhetik élénk széllökések. A kánikulában általános lehet a fáradtság, tompaság és a dekoncentráltság, valamint felerősödhetnek a gyulladásos jellegű panaszok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
6: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
5: Rádió Davas, az otthon hangja.
7: Szép napot kívánok, kezdődik a Családi Piknik, a Rádió Davas hétvégi magazinja. Ebben a nagy melegben az elmúlt időszak legérdekesebb beszélgetései közül fogunk válogatni a mai napon, úgyhogy lesz szó majd a mosolytáskáról, sportolásról, mozgásról, illetve plasztikai sebészetről. Ezzel is kezdjük majd a mai műsor, dr. Varga Tamás plasztikai sebésszel beszélget nem is olyan sokára Szluka Brigi, úgyhogy érdemes velünk tartani, velünk tölteni a délelőtt hátralevő részét, illetve a kora délutánt. Én Kis György Krisztián vagyok, már is kezdünk.
5: Az ország szívében
6: együtt a legjobbakkal.
5: Rádió Davas.

0: Ha vasárnap, akkor családi piknik a 93.4-en.
1: Folytatódik a családi piknik az Otthon hangján, a vendégem pedig a vonal túlsó végén dr. Varga Tamás, plasztikai sebész, a Magyar Orvosi Kamara tagja. Köszöntelek először is itt a műsorban.
2: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és szeretettel üdvözlöm a hallgatókat.
1: Most bejárta a sajtót a 21 éves lány esete, aki kórházi kezelésre szorult egy rosszul sikerült szájfeltöltés után. Nem is magáról elől az esetről konkrétan, de arról szeretnék egy kicsit veled beszélgetni, hogy egyrészt sok ilyen horrorisztikus sztorit lehet hallani. Mennyire sokszor fordul ez elő, és hát annyiban térjünk ki erre az esetre, hogy itt mi történt rosszul, vagy mit csináltak rosszul.
2: Igen, hát innen is szeretnék gyógyulást kívánni a hölgynek, aki ezen a tragikus eseményen átesett, és hát felhívni minden kedves hallgatónak a figyelmét arra, hogy ezek a úgynevezett orvos-esztétikai beavatkozások egyáltalán nem beszédelenek. Konkrét esetben ugye egy hialuronsavval végzett valamilyen arcfeltöltő folyamat volt, hogy ez most ajakfeltöltés volt, vagy átformázást, azt a pontos esetet nem tudom, de ilyen esetekben sajnos az tud megtörténni, hogy az arcunk tele van erekkel. És ezek az erek az úgynevezett artériákba, a tűnek a végével be lehet jutni, és hogyha ebbe nyomjuk nagy energiával bele a töltőanyagot, mint például a hialuronsav, de egyébként lehet ez másféle töltőanyag is, akkor ez az érnek a keringését el tudja zárni, és az a területe az arcnak, ahova ez az ér tápanyagot, vért, oxigént juttatott volna, kiesik a keringésből, és sajnos el tud halni, de ebben az esetben is ez történhetett a hölgynél, hogy sajnos ez rossz helyre jutott be ez az anyag. Ilyen előfordulhat bárkivel, egy plasztikai sebésszel is. Nyilván kisebb eséllyel, mert egy plasztikai sebész jól ismeri az arcnak az anatómiáját, de az anatómia tarthat meglepetéseket, máshol futhatnak az erek, följebb, lejjebb, mélyebben, magasabban. Ezeknek azért vannak jelei. Hogyha érbe juttatunk anyagot, nagymértékű fájdalommal jár, a terület azonnali perfúziós kiesésével, tehát vérellátási kiesésével, minek vannak jelei. Ilyen esetben egy szakképzett szakember tudja ennek a megoldási protokollját, és az anyagnak az azonnali kioldása mellett tud dönteni, plusz megfelelő gyógyszereket tud a páciens számára gyújtani, és nyilvánvalóan szorosan megfigyeli, után követi a páciest. Ebben a sajnálatos esetben az történt, hogy fel sem ismerték magát a problémát, és amikor felismerték a problémát, akkor is megpróbálták elbagatelizálni ezt a problémát, és nem megfelelő módon volt ellátva kedves páciens, akinek a legnagyobb szerencséje az, hogy időben orvosi kezekbe került, és a nagyobb bajt meg tudták előzni, és megfelelően tudták őt kezelni. Vagy mi az oka annak, hogy sok ilyen eset van, és egyre többet látunk? Pontos statisztikai adatokat nem ismerünk, mert ugye ez nem került vezetésre, ezért kollégákkal beszélgetünk, bőrgyógyász kollégákkal, plasztikai sebész kollégákkal, és látjuk, hogy ezeknek a szövődményeknek az előfordulása folyamatosan növekszik, és sajnos azt is látjuk, hogy a különböző közösségi média felületeken, TikTokon, Instagramon magukat hialuronsavas esztétának, meg esztétikai szakembernek nevező, valóságban kuruzsló, bűncselekményt elkövető egyéneknek a száma is folyamatosan nő, és ez a kettő egymással sajnos kéz a kézben jár. Ugye azt fontos elmondani, hogy minden ilyen beavatkozásnak a végzése az orvosi végzettséget igényel, tehát nem orvosi végzettséggel rendelkező személyek ilyen beavatkozásokat nem végezhetnek, és aki ilyet végez, az a kuruzslás bűncselekményét követi el, ami ugye akár 3 évig terjedő szabadságvesztéssel is sújtható.
1: Megválaszoltad már egy kérdésemet, hogy milyen körülmények között és mi kell ahhoz, milyen végzettség, hogy ezt el tudják végezni. Így az lenne a kérdésem, hogy ez egyébként egy országunkra jellemző szabályozás, tehát mondjuk külföldön ez másképp működik, ha tudod ezt. Másrészt meg, hogy mégis akkor az eszközökhöz is hogy juthatnak hozzá, illetve hogy történhet meg, hogy mégiscsak elkezdenek emberek ezzel foglalkozni.
2: Hát ez egy érdekes kérdés, hogyan juthattunk el idáig. Alapvetően ugye az egész történetet szabályozza az 1997-es egészségügyi törvény, hogy kimondja, hogy kivégezhet ugye invazív orvosi beavatkozásokat. Igazából hialuronsavval, botoxsal, különböző szálakkal történő beavatkozások, ugye ezek mind orvosi tevékenységi körbe tartoznak. Ezeket ugye nem orvosi végzettséggel rendelkezők nem végezhetik Magyarországon. Uniós országokban különböző szabályzások vannak. Vannak olyan országok, ahol a magyarországinál is szigorúbbak a szabályzások, és vannak olyan országok, ahol sokkal lazábbak. Például Nagy-Britanniában most nem is olyan régen jött ki az a szabályzás, hogy nem orvosi végzettséggel rendelkező különböző tanfolyamokkal végezhetnek ilyen beavatkozásokat. De például Franciaországban a hialuronsavnak a vásárlása az receptköteles, meg orvosi vényhez köthető, és például Litvániában pedig csak plasztikai sebész végezhet ilyen beavatkozást, tehát az orvosok közül se mindenki végezhet. Azt fontos elmondani, hogy Magyarországon itt ez a szabályzás, hogy az orvosok közül kivégezhet ilyen beavatkozást, mondjuk azt, hogy kérdéses, sokan végeznek Magyarországon ilyet, sok orvosi végzettséggel rendelkező, sok szakorvosi végzettséggel rendelkező. Az országos tisztifőorvosnak volt egy állásfoglalása, amiben azt mondta, hogy működési engedélyt csak plasztikai sebészeknek, meg bőrgyógyászoknak ad ki, de egyébként orvosi kézben, ha van egy ilyen beavatkozás, akkor azért nyilván sokkal nagyobb a biztonság, mint egy nem orvosi kézben. Hogyan lesznek ezek a kuruzslók, hogyan szerzik meg ezeket az anyagokat? Hát a hialuronsavnak a vásárlása nem igényel receptet Magyarországon, ez orvos technikai eszköznek minősülés be tudják szerezni, habár a hivatalos forgalmazók nem árusítanak, csak ugye orvosok számára, de azért van az úgynevezett másodlagos piac, interneten keresztül, akár külföldről beszerezve különböző webshopokon át, ezt sajnos meg tudják szerezni nem orvosi végzettséggel rendelkezők is. Hogyan tanulják meg ennek az egyébként komoly anatómiai, élettani és gyógyszertani tudást igénylő szakmának legalább az alapjait, ugye, hogy megmerészeljék ezeket a beavatkozásokat csinálni. Különböző úgynevezett esztétikai akadémiákat találhat az ember, hogyha az interneten csinál egy keresést, ahol általában nem orvosi végzettséggel rendelkező egyének oktatják különböző formában az ez iránt érdeklődőket. Van, hogy online formában, van, hogy videós formában, de van olyan, hogy egyébként gyakorlati oktatást is szerveznek a leendő kuruzslóknak. Ezt egy egyszerű kereséssel meg lehet találni, és talán ezeknek a felszámolása lehetne a hatóságnak az egyik feladata a közeljövőben, mert annyi kuruzsló van már, hogy ha egész nap ellenőriznék őket, akkor is egész évben járhatnák az országot. Ezeket folyamatosan termeli ki ez a rendszer, ahol milliós összegekért oktatják a leendő kuruzslókat, elhitetve sok esetben velük, hogy ezeknek a tanfolyamoknak az elvégzése után a mindenféle certifikátoknak, meg okleveleknek nevezett papírfesznikkel ezt ők nyugodtan legálisan végezhetik, pedig ez ugye nem igaz. Tehát, hogy itt ezek az akadémiák megtévesztik. Lehet, hogy jó hiszemű embereket. Tehát én azt is át tudom hinni, hogy aki jelentkezik erre a tanfolyamra, jogi végzettség hiányában nem is tudja, hogy ő ezt nem csinálhatná. Kifizet több millió forintot, kap egy oklevelet, és ő abban a hitben kezdi el ezt a tevékenységet, hogy önnek erre van képzettsége, van erre a jósultsága, de ez a valóságban ugye nem állja meg a helyét, mert nem végezte el az orvosi egyetemet.
1: Nagyon-nagyon ijesztő hangzik egyébként ez, és valóban ez lenne, de ez nem is igazából feléd a kérdésem, hogy létezhetnek egyáltalán akkor ezek az oktatási valamik, ahol ezt meg lehet tanulni. Egyébként, ahogy én a Google-be beírtam, nekem csak klinikákat adott ki a Google, tehát én például nem találtam egy olyat se, aki így bárhol itt...
2: Tehát hol hirdetik magukat a kuruzslók? A kuruzslók hirdetési felületként a közösségi médiát alkalmazzák, TikTokot, Instagramot, Facebookot, mert a Google-nek nagyon fejlett szűrői vannak, könnyen lehet jelenteni, viszont ezeken a közösségi média platformokon átcsúsznak, és hiába jelentjük őket, mind a plasztikai társaság, mind a bőrgyógyász társaság, mind egyénileg orvosok próbálunk ezzel ellen fellépni, nem tudunk, egyszerűen hagyja őket a rendszer is. Fizetett hirdetésben tudják magukat hirdetni, és eljutnak a páciensekhez. És a szegény megtévesztett páciensek lehet, hogy nincsenek is tisztában azzal, hogy micsoda veszélynek teszik ki magukat, mikor jól hangzó hirdetésekre jelentkeznek. Tehát ezek a kuruzslók 30-40 ezer forintokért hirdetnek egy ajaktöltést, amikor egy orvos által végzett ajaktöltés anyagára ennek a többszöröse. Tehát, hogy én nem tudok ennyi pénzért még egy fecskendő hialuronsavat sem megvenni, amiért ez a kuruzsló a beavatkozást nyújtja. Nyilvánvalóan adódik az is, hogy olyan anyagokat használnak, amelyeknek a minősége elképesztően csapnivaló, vagy sok esetben nem is valódi hialuronsavat használnak, hanem valamilyen hamisítványt. Láttunk arra példát, hogy az egyik vezető márkának, és legdrágább márkának a fecskendőjébe mondjuk szilikonolajat tett a hamisító, és azt árulta a fekete piacon, és akkor abból vásároltak a nem szakemberek, és fecskendezték a szegény páciensekbe, akiknek ebből meg különböző szövődményeik lettek. Tehát ilyen szinten vannak a történetek. Nem is olyan régen, szerintem tavaly decemberében egy teherautón hamisított terméket foglaltak le a határon a vámügyesek. Elképesztő mértékű fekete piaca van ezeknek az anyagoknak.
3: A beszélgetés hamarosan folytatódik tovább, itt a 93.4-en, a Családi Piknikben.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: Hogy áll a hétvégi fesztiválatok, Erika? Minden összeállt?
3: A fellépők lefixálva, a büfések kint vannak, a technika áll, de a jegyeladások, hát mit ne mondjak, síralmasak. Félek, hogy csak a szél fogja fújni a port a nézőtéren.
1: Ne mondd már, és hol hirdettél, csak az interneten?
3: Ott. Meg kitettem pár plakátot, de úgy látszik, ma ez már kevés.
1: De hát a rádiódabast miért hagytad ki? A helyi programokról tőlük érdemes informálódni. Mi is ott hirdettünk tavaly, és teltházunk volt.
3: Tényleg? Azt hittem, elég lesz a közösségi média, de igazad van, még ma kérek ajánlatot.
1: Telefonálj, vagy írd nekik e-mailt, diktálom, +36 70 703 04 25. marketing@radiodabas.hu.
4: 93.4
5: Rádiódabas.
6: Aranyozd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz. A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kapható. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
0: Órástól a medencébe. Igen! Ugorj fejest a nyárba az Arany Korona kínálatával! Elhoztuk neked az évszak legtrendibb Daniel Klein és Fossil óra kollekcióját, a hétköznapi viselettől az exkluzív megjelenésen át a formabontó stílusig, mellé pedig az idei nyár modern tervezésű arany és ezüst ékszereit, új lánctípusok, kövesgyűrűk, medálok és fülik. Arany Korona ékszer volt, nyárra időzítve. Dabas, Bartók Béla út 63.
7: Telefonszám 29 361 776.
8: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot! Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagylabortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab, labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201 dablabdabaskukac@gmail.com.
5: Reklám voltam, viszont hallásra.
9: Elmarad a hétfőre tervezett áramszünet Vasadon, megviselte az erős kánikula Ráckeve ivóvízrendszerét, elérjük a 40 fokot.
10: Hírmondó.
11: Rólunk szól.
10: Régiónk hírei.
11: Első kézből.
10: Első kézből.
9: Köszöntöm a hallgatókat, a Rádió Dabas helyi híreit Moldován Ágnestől hallják. Elmarad a hétfőre tervezett áramszünet Vasadon. A szolgáltató az áramhálózat karbantartása miatt kapcsolta volna le a települést a hálózatról, azonban az extrém kánikula miatt a munkálatokat másik időpontban végzik el. A Vasadon illetékes területi szolgáltató az MVM csoport közleménye szerint az elosztó társaságok a hétfőre és kedre előrejelzett legmagasabb hőségriasztási fokozat miatt vizsgálják annak lehetőségét, hogy ahol műszakilag és ellátásbiztonsági szempontból megoldható, a halasztható, tervezett áramszünettel járó munkákat későbbi időpontra ütemezzék át. Megviselte az erős kánikula Ráckeve ivóvízrendszerét. A nyári szünet kezdetével és a nyaraló övezet benépesülésével vízellátási probléma keletkezett a város hálózatában. A szivattyúk kiszolgálják a két vízkezelő 260 köbméter per órás kapacitását, ezen felül pedig 1250 köbméter kezelt vizet tud tárolni a rendszerük. Ez a rendszer ki tudja szolgálni az 1500 köbméter per nap igényt a megfelelő tartalékolással. A hirtelen megnövekvő vízfelhasználás azonban időről időre problémát okoz. A vízdíjak több évvel ezelőtti befagyasztása pedig nem ösztönzi takarékoskodásra a lakosságot. Deák Tibor polgármestert hallják.
2: Az évről évre visszatérő probléma az is nyilvánvaló, hogy ez az iskolai szünidő megkezdésével, a kánikula beköszöntével összefüggő dolog. Ilyenkor gyakorlatilag Ráckeve lakosság száma 11.700-ról fölmegy akár 25.000-re is. Ez tükröződik a vízfogyasztásba is. Az átlag napi 1500-1800 köbméteres városi vízfogyasztás ez a hétvégén meghaladta a 3600 köbmétert. Hiába van 1250 köbméter tároló kapacitás, ami ilyenkor pufferként betolható a hálózatba. Erre hálózatot tervezni nem lehet, illetve lehet csak azzal a problémával jár, hogy ugyanakkor, amikor ezek a részek, ahol most a legnagyobb fogyasztások jelentkeztek, zömmel az üdülővezeti részeken, télen az alacsony fogyasztási időszakban bepangana, bebüdösödne a víz. Ez a hálózat, ami Ráckevén jelenleg van, ez a normál üzem dupláját elviszi, de itt a dupla kapacitást meghaladó igény jelentkezett. Erre nem lehet méretezni és nem lehet tervezni. Ez gyakorlatilag csak egy felelős vízfelhasználási szemlélettel lehet áthidalni ezt az időszakot, illetve lehet beavatkozni, bizonyos területrészeket kizárni a vízfogyasztásból, és aztán cserélni egy másikkal, visszaadni. Én azt gondolom, el kellene gondolkodnunk azon, hogy a felelős ivóvízfogyasztást hogy használjuk. 2022-ben került átadásra két vízkezelő berendezés 4 milliárd forint értékben. Ez a két vízkezelő berendezés összesen óránként 120 köbméter vizet tiszta, tisztított és az Európai Uniós szabályoknak megfelelően tisztaságú vizet tud előállítani. Ez nem tud többet, és ezek a berendezések 24 órában mentek a kutakkal együtt 100%-ba, és ezt a fogyasztási igényt nyilvánvalóan nem tudja kihasználni. De gondolkozzunk el azon, hogy vajon az utcát locsolni, vagy a medencéket tölteni tényleg ilyen minőségű vízzel kell-e. Én a magam részéről ezt tartanám a legfontosabbnak, hogy felelősen és a környezettudatosságot előtérve használjuk a vizet, hiszen egész évben nincsen vízfogyasztási probléma.
10: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
5: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
10: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
5: www.radiodabas.hu-ra.
0: Lelátó extra.
4: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Felújítás és karbantartási munkálatok kezdődtek a Kakucsi focipályán, amelynek célja, hogy a sportolók és a helyi közösség számára egy rendezettebb, biztonságosabb és korszerűbb létesítmény álljon rendelkezésére a jövőben, tájékoztatott Kucsera László, a Kakucs KSE elnöke. A munkálatok részeként a pályán és annak közvetlen környezetében speciális vegyszeres kezelést végeztek, valamint fűfelülvetésre is sor került. A frissen vetett gyep megfelelő megerősödéséhez elengedhetetlen, hogy a területet a következő hetekben ne használják, mivel a taposás jelentősen lassíthatja, vagy akár meg is akadályozhatja a fű növekedését. Az üzemeltetők arra kérik a lakosságot, hogy a lezárt területet semmilyen formában ne vegyék igénybe és tartsák tiszteletben a korlátozásokat annak érdekében, hogy a felújítás eredményes legyen. A sportolási lehetőségek azonban a munkálatok ideje alatt sem szűnnek meg teljesen. A pálya hátsó részén két futballkaput helyeznek ki, így a gyermekek, fiatalok és felnőttek továbbra is hódolhatnak kedvenc sportjuknak a főpálya lezárásának időszakában. A felújítás befejezéséről és a pálya újbóli megnyitásáról a lakosságot külön tájékoztatják majd. A beruházás célja, hogy a közösség hamarosan egy megújult, jó állapotú sportpályát vehessen ismét birtokba. Helyi sporthíreinket hallottad? Hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádióban most.
9: Ma túlnyomóan derült, napos, száraz idő várható. A légmozgás nagy rész gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 35 és 40 fok között valószínű. Az UV-sugárzás nagyon erős lesz. Köszönöm a figyelmet!
0: Családi piknik.

0: Ha vasárnap, akkor családi piknik a 93.4-en.
1: Amire így ki akartam még lyukadni, hogy ha klinikai körülmények között plasztikai sebész, tehát orvosi végzettséggel rendelkező sebész végzi el ezeket a beavatkozásokat, akkor előtte hogy zajlik ez? Onnantól kezdve, hogy belép a páciens, és ő azt szeretné, hogy töltsék fel akár az ajkait, akár az arcát. Nem tudom pontosan, hogy milyen ilyen feltöltések vannak, de hogy ez hogy zajlik, milyen vizsgálatok vannak előttem, mit beszéltek meg, mi az, amiről már esetleg lebeszélitek a pacienst, erről egy kicsit mesélj, hogy hogy zajlik profi körülmények között.
2: Igen, alapvetően ugye, hogyha valaki egy konzultációra érkezik egy plasztikai sebészhez például, akkor az első lépés mindig, hogy felvesszük a páciensnek az anamnézisét, az a kor történetét, tehát megnézzük, hogy milyen betegségei vannak, milyen allergiái vannak, és van esetleg valamilyen kizáró tényező arra, ilyen beavatkozásnak vesse alá magát. Hogyha ilyen nincsen, akkor a következő lépés az egy fizikai vizsgálat, ahol a páciensnek a szöveteit megvizsgáljuk, fotót készítünk a páciensről, ezt a fotót a pácienssel közösen elemezve megnézzük, hogy melyek azok a területek, ha mondjuk az arcról beszélünk, amely az ő számára esztétikai vagy funkcionális problémát okoz, és erre adunk megoldási javaslatokat, hisz egy problémára nem csak egy jó megoldás van, hanem egy plasztikai sebésztárházban nagyon sokféle beavatkozás van, és megvizsgáljuk azt, hogy realisztikusak-e a páciensnek az elvárásai, és tudjuk-e teljesíteni ezeket az elvárásokat, hogy az ő fejében elképzelt kép önmagáról, amit létre szeretne hozni, ez megvalósítható-e, és hogyha mi azt megvalósítjuk, akkor az még az esztétikai határokon belül található-e. Tehát nagyon fontos a páciensnek a megfelelő vezetése és szihés felkészítése egy ilyen beavatkozásra. Hiányosan végzett arcformázás is egy invazív beavatkozásnak nevezhető. Hiányosan valósában egy folyékony implantátum, amelyet beültetünk a páciensnek a szövetei közé. Tehát, hogy egy ilyen beavatkozást, hogy elvégezzünk, egy nagyon alapos vizsgálatot kell végezzünk. Ez nem csak abból áll, hogy valaki befut az ajtón, és akkor azt mondja, hogy én kérek egy ajaktöltést, akkor mi fogjuk a fecskendőt is bele is szúrjuk a páciens ajkába, hiszen ennek sokféle oka lehet, hogy ezt nem tehetjük meg, például autoimmun betegsége van, amelyet a hialuronsav például tud rosszabb formába aktiválni, tegyük fel, vagy vérhígító típusú gyógyszert is nem szabad elvégezni a beavatkozást. Ez néhány olyan témakör, amelyet mondjuk egy laikus nem tudná értelmezni. Például a páciens olyan gyógyszereket szed, amely az immunrendszerét befolyásolja, de van gyengítve az immunrendszere, sokkal fogékonyabb a fertőzésekre, és például egy egyszerű injekciós beavatkozás során is kialakulhat az arcában egy olyan gyulladásos folyamat, akár egy tájok, amely nagyon nagy problémát okozhat, ezeket viszont ki kell tudni szűrni, és ezt egy orvos tudja felismerni és kiszűrni.
1: És ha esetleg elsőre így azt mondjuk, hogy nincsen, tehát hogy nem találtok semmi problémát, viszont mégis utána valami okból nem úgy reagál az ember szervezete, ahogy kellene, akkor, mint ahogy itt is, ebben az esetben is ugye kioldották, én ezt nem is értettem, szóval, hogy ez hogy történik, hogyha valami baj van, akkor ezt hogy tudják visszacsinálni?
2: Tehát én most, beszéljünk most a hialuronsavról, amelyet elvileg ugye ebben az esetben alkalmazott a kuruzsló, nem tudjuk, hogy ténylegesen az volt-e a fecskendőjében, amit ő állít, hogy utólag ezt nem nagyon nehéz ellenőrizni. Maga a hialuronsav egy olyan anyag, amely a testünkben le tud bomlani. Van egy enzim, az úgynevezett hialuronidáz, amely a hialuronsavat bontja. A testünkben lévő hialuronsav az folyamatosan bomlik és újraépül. A laboratóriumban a cégek által tervezett hialuronsav speciális keresztkötéseket tartalmaz, amely miatt lassabban bomtódik le. Na most, amikor ezt az anyagot bejuttatjuk valahova, és azt szeretnénk kioldani, van hozzá oldószer, ez a hialuronidáz enzim megkapható fiolába, és ezt be tudjuk adni. Ha problémát látunk, probléma alatt, mondjuk azt látjuk, hogy egy terület elfehéredett, nincsen keringése, akkor ilyenkor nagy mennyiségű hialuronidáznak, ennek az enzimnek a beadásával tudjuk elárasztani ezt a területet, és ez elkezdi majd ott mondani a hialuronsavat. Ezt szükség szerint ismételni kell, a páciens szoros obszerváció alatt, tehát megfigyelés alatt kell tartani, és hogyha olyan a szituáció, akkor esetleg gyulladáscsökkentőket, szteroidokat, értágítókat kell neki adni, akár antibiotikumot is, hogyha nagyon előre hazott az eset. Ha létrehozunk egy, mondjuk egy érelzáródást, amely még egyszer ismétlem, bárkivel előfordulhat, ez nem probléma, az a probléma, ha ezt a szövődményt nem tudja ellátni. Szűk az időablak, tehát azonnal fel kell tudni ismerni, és el kell tudni látni, és sajnos a kuruzslók esetében azt látjuk, hogy ahelyett, hogy ezt a problémát megpróbálnák kezelni és feltárni, nyugtatgatják a pacienst, megpróbálják őt lebeszélni arról, hogy elmenjen egy valódi orvoshoz, és kifutunk abból az időablakból, amikor vissza lehetne még fordítani ezt az érelzáródást, és sajnos súlyos szövetelhalást tud létrehozni, amely maradandó torzulást, hegesedést okozhat az arcon. De ez mondjuk a jobbik eset, mert vannak olyan területei az arcnak, ahol a hialuronsav nem megfelelő beadásából akár vakságot is létre lehet hozni, és annak a visszafordítása már egy nagyon-nagyon nehéz feladat.
1: Hát ez elég ijesztően hangzik, úgyhogy tényleg jobb, hogyha ezt a profigra bízzuk, azt hiszem.
3: A beszélgetés hamarosan folytatódik tovább, itt a 93.4-en, a Családi Piknikben.

0: Ha vasárnap, akkor családi piknik a 93.4-en.
1: És ezzel kapcsolatban még egy utolsó előtti kérdésem lenne, hogy mennyire tartósak ezek az eljárások, mint ahogy mondtad, ugye a szervezet ezt lebontja. Tehát ezt például akár ismételni is kell, hogyha szeretnénk megtartani a kívánt.
2: Különböző fajta hialuronsavaknak különböző a tartósága. Ezek a fizikai tulajdonságaimból adódnak az anyagnak. Továbbá befolyásolja az is a lebomlás időt, hogy melyik területre adjuk be az arcnak. Vannak olyan részei az arcnak, ahol gyorsabban tud bontódni, ajak, száj környéke, sokat mozgatjuk. És vannak olyan részei az arcnak, ahol elég sokáig látható, tartós éveken keresztül is bent tud maradni az anyag. Ezeket ismételni lehet, kelleni nem kell, mert ezek esztétikai beavatkozások. Nagyon fontos, hogy ezeket ismételni csak akkor kell és szabad, hogyha már úgy ítéljük meg, hogy ténylegesen szükség van rá. Tehát van egy olyan fogalom, ez a töltőanyag vakság, amikor a páciens, de sok esetben a kezelőorvosa se veszi észre, hogy nincs szüksége a töltőanyagra, és egyre többet és többet és többet adnak. Fél évente visszamegy a páciens, és kéri az ismétlését a töltéseknek, és sajnos ebből jönnek létre az úgynevezett pillow face, az a szpárna arcú emberek, vagy lufi fejű emberek, akiket túlságosan is feltöltenek. Tehát ki kell mondani, hogy a hialuronsav egy jó anyag, egy jó eszköz tud lenni egy jó szakember kezébe, de a túlzott használata nem csak ilyen típusú problémákat okozhat, amikről beszéltünk, hogy szövetelhalás meg vakság, hanem esztétikai torzulást is létre lehet vele hozni, túl lehet tölteni a páciensek száját, ajkát, arcát. És hát ez a másik nagyobb probléma a kuruzslókkal, hogy nem ismerik, vagy nem látják az arcnak az arányait, a proporcióit, a szimmetriát, és olyan mértékű és mennyiségű hialuronsavakat alkalmaznak, amelyek teljes mértékben eltorzítják a fiatal hölgyeknek az arc szerkezetét, és ha egyszer kitágítjuk a bőrt, kitágítjuk az ajkat, az visszafordítatlan károsodást tud létrehozni, mert úgy kinyúlhat az ajaknak a bőre, hogy az anyag felszívódása vagy kioldása után se fog már visszaállni az eredeti állapotába. Tehát ezért még nagyon fontos ezt meggondolni, hogy mit teszünk magunkkal, mert hiába az anyag kioldható és visszafordítható, de az általán létrehozott hatás, hogyha túl van töltve a szövet, azt már nem lehet visszafordítani bizonyos esetekben is, akár műtétet igényel, de ezt a bőrfelesleget van eltávolítsuk.
1: És még egy ilyen utolsó kérdésem van, hogy ez a hölgy is 21 éves volt, nagyon fiatal, persze tudom, hogy a social médiának köszönhetően, meg sztároknak köszönhetően, vagy celebeknek inkább köszönhetően nagyon trendi, hogy itt-ott, hogy töltjük fel akár az ajkunkat, az arcunkat, bármely testrészünket, de mennyire megfigyelhető ez nektek, neked, mint plasztikai sebésznek, hogy nagyon fiatal, vagy egyre fiatalabb lányok is ilyen eljárásokhoz folyamodnak?
2: A saját praxisomban nem jellemző a fiatal pacienseknek az aránya, inkább a 30-35 fölötti korosztály az, aki a mi beavatkozásainkat igénybe veszi. Előfordulnak fiatalabb hölgyek, főleg az ajaktöltés az egy olyan beavatkozás, amelyre jelentkeznek esetleg fiatalabb lányok. Lehetnek olyan genetikai adottságai egy páciensnek, hogy befele forduló ajka van, alacsonyan fejlett atrófiás ajka van, és akár ilyen csíkszerű vékony ajka lehet, amely zavarja őt esztétikailag, és akkor ezt lehet ténylegesen kisebb mennyiségű anyag felhasználásával esztétikusan korrigálni. Egyéb iránt egy 20 éves lánynak egyéb töltésekre nem igazán lehet szüksége. Nyilván vannak olyan beavatkozások, skin boosterek, bőrhidratáció, amit akár fiatalabb páciensek is igénybe vehetnek, ami még esetleg most trendi, ugye ez a preventív botox, hogy mondjuk 25 évesen már elkezd valaki kicsi botoxot használni, hogy ne kezdjenek kialakulni a ráncai, tehát vannak ilyen irányvonalak, de ez nem az fiatal, tínédzser, 20-as éveivel járó páciensekre jellemző, legalábbis nálunk, hál' Istennek. És ez fontos egyébként edukálni a pácienseket, hogy ezek a beavatkozások nem veszélytelenek, és megfelelő utánajárással és mérlegeléssel szabad csak ilyeneket igénybe venni.
1: Köszönöm szépen, nagyon sok izgalmas és érdekes dolgot megtudtunk most, és nagyon fontos dolgokat, hogy mire kell odafigyelnünk, ha egy-egy ilyen eljárásra szeretnénk bejelentkezni, egyáltalán hova jelentkezzünk és hova ne, mire figyeljünk oda, úgyhogy köszönöm szépen, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
2: Szívesen még egy fontos információt megosztanék a hallgatókkal,
1: igen,
2: hogyha bárki kételkedik abban, hogy akihez megy orvos-e vagy sem, akkor van egy honlap, ahol lehet ellenőrizni az orvosi végzettséget, sőt még a szakvizsgákat is. Ez a kereső.enkk.hu oldal, ez a hivatalos adatbázisa az orvosoknak, és itt az orvos nevét beírva kiadja, hogy orvos vagy sem valami.
3: El is röppent ez az óra is, úgyhogy már is kinézhetünk az utakra, hozom a legfrissebb infókat az úton lévőknek. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van, a Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Aztán a Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és a 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon halad a forgalom, 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Jó hír, hogy megnyitották a Budapest felé vezető oldalon a 74-es kilométernél lévő Kecskemét centrum Békés Csaba csomópontot M44-es autótik felhajtóágnál, így az M44-es autótról érkezők már a gyorsforgalmi út elhagyása nélkül tudnak az M5-ös Budapest felé vezető oldalára felhajtani. Az ideiglenesen használt felhajtóágat lezárták, így az 5-ös főútról érkezők is ezt a csomóponti ágat tudják használni. És Kecskemét és Lajosmizse között is felújítanak egy hidat, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sáv elhúzással a külső, illetve a leálló sávra irányítják át a forgalmat.
4: Kialakulóban van a Sziasztok Kultúra a Balatonnál. 3 milliárdos fejlesztés a Széchenyi fürdőbe. Ma napos idő várható kevés gomoly felhővel. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok.
5: Nachrichten,
6: Novel,
5: Noticias,
6: Novinky,
5: News,
6: magyarul és érthetően
5: hírek.
4: A hőség miatt egyre több turista választja a déli napozás helyett a kora reggeli és késő esti programokat a Balatonnál, közölte a Balatoni Turizmus Szövetség szombaton az MT-ben. A közlemény idézi Fekete Tamást, a szövetség elnökét, aki szerint az elmúlt években tapasztalható nyári hőhullámok érezhetően átalakítják a turisták viselkedését. Kialakulóban van a balatoni Sziasztok Kultúra. A kerékpárosok kora reggel útra kelnek, a szupasok napkeltekor szállnak vízre, egyre több helyen éjszakai múzeum látogatással várják a vendégeket, máshol este 10 órakor is átalakítják a turisták viselkedését. Kialakulóban van a balatoni Sziasztok Kultúra. A kerékpárosok kora reggel útra kelnek, a szupasok napkeltekor szállnak vízre, egyre több

0: segíti a Szegedi Tudomány Egyetem részvételével zajló projekt, amely során génmintázatok alapján határozzák meg, milyen bőrbetegségekben szenved egy páciens, tájékoztatta a felsőoktatási intézmény az MT-t. A gyógyszeres kezelés a korábbinál hatékonyabb lehet így. A vizsgálatot az egészségbiztosítás nem finanszírozza, egy-egy minta költsége mintegy 250 000 forint, amit kutatási finanszírozásból fedeznek, ezért kizárólag a bonyolult, tisztázatlan esetekre koncentrálnak. Augusztus végén több mint 3 milliárd forintos fejlesztés indul a Széchenyi fürdőben. A fővárosi közgyűlés pénteken jóváhagyta a Széchenyi fürdő felújítási programját, megadta a felhatalmazást a nyílt közbeszerzési eljárás kiírására, így várhatóan augusztus végén elkezdődhetnek a nettó 3 milliárd forintot meghaladó felújítási munkák. Az első ütemben a női termárész fog megújulni, a legmodernebb vízkezelési technológiák telepítésével a munkálatok egy évig tartanak. A felújítás része az uszodai főbejárati lépcső restaurálása, a belső udvari tányéros szökőkutak restaurálása, a kabinsori műkő lépcsők, műkő felületek és lábazatok restaurálása és rekonstrukciója. Idei szezonban készülhet el, ahogy elkezdődik az uszodai öltözők restaurálása koedukált használat kialakításával. A lépcsős napozó burkolási és szigetelési munkálatai 3 hónapig tartanak majd a tervek szerint. A következő években ennél sokkal jelentősebb volumenben több mindent is meg kell majd csinálni, nyilatkozták. Ma napos idő várható kevés gomoly felhővel, amelyekből kis eséllyel egy-egy zápor kialakulhat. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 35 és 40 fok között alakul. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között országszerte nagyon erős, illetve extrém erős lesz. Ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk védelméről.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
3: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
2: Rádió Davas, az otthon hangja.
4: Hűsítő beszélgetésekkel megyünk tovább ebbe a nagy forróságban, így a harangszót követően is a családi piknikben, és ebben az órában majd a mosolytáska kezdeményezéssel fogunk foglalkozni, Matolcsi Miklós lesz majd a vendégünk, Szluka Brigi beszélget majd vele, és ebben az órában még a csillagok üzenetét is megosztom veletek.
2: Az ország szívében
3: együtt a legjobbakkal.
2: Rádió Davas,
3: az otthon hangja.

0: Ha vasárnap, akkor családi piknik a 93.4-en.
1: Folytatódik a családi piknik az Otthon hangján, a vendégem pedig Matolcsi Miklós, a Pont Velem Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatója, és az 5 éves mosolytáska akció lesz a témánk. Köszöntöm először is itt a vonalban.
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is.
1: A Magyar Máltai Szeretett Szolgálat és a Pont Velem Okos Program közös adománygyűjtés ez a mosolytáska, és idén már ez az 5. éve, hogy megrendezésre kerül. Egy kicsit mutassuk be, hogy mi is ez a program, és hogy hogyan indult.
2: A Pont Velem Okos Program, az 10 sok éve futó program általános iskolásoknak és középiskolásoknak szól. Alapvetően a szelektív hulladékgyűjtés, a fenntarthatóság a központi témája, de ha már fenntarthatóság és ha már diákok, amiről gyerekekkel, diákokkal dolgozunk, jó pár éve felmerült az, hogy van ennek egy másik dimenziója is, ez például iskola kezdéskor az iskolatáskák újrahasznosítása, újrahasználata és az egymásnak a segítése. És hát ennek a gondolatnak a mentén megkerestük a Máltai Szeretett Szolgálatot, akivel egyébként a nagyon régóta együttműködünk más hasonló karitatív programokban, illetve megkerestük a megint csak régi partnerünket, a GLS Csomag Logisztikát, aki ennek az egész programnak a logisztikai hátterét biztosítja. Összedugtuk a fejünket, és mégis ezt a mosolytáska programot alkottuk meg. A lényege a programnak az, hogy megkérjük a családokat, a diákokat, ahol iskolások vannak, hogy ha már kinőtték az iskolatáskájukat, szeretnék lecserélni az iskolatáskát, akkor az egyébként jó állapotban levő táskát ne kidobják, hanem gondoljanak azokra a diákokra, akik esetleg ezt tovább tudnák használni, és akiknek a iskola kezdését ezzel segíteni tudnák. És ezeket a táskákat, illetve hogy ha már egyszer felajánlanak a táskát, akkor esetleg a táskába rakott tanszerekkel, vagy egyéb kis figyelmességekkel ezzel tudják segíteni a diákokat, és mi ezeket a táskákat próbáljuk összegyűjteni és eljuttatni a rászoruló diákoknak.
1: Hogy részt vegyünk a programban, az iskolának mindenképpen benne kell lennie a Pont Velem Okos Programban, úgy tudnak becsatlakozni, vagy anélkül is lehetséges?
2: Mindenképpen hasznos, hogyha az iskola benne van a Pont Velem Okos Programban, de nem előfeltétele ebben a karitatív programban való részvételnek. Tehát ha az iskola tagja a Pont Velem Okos Programnak, akkor a dolog nagyon egyszerű, mert a diák, amikor beballag az iskolába, akkor elviszi, vagy akár a szülő, amikor elkíséri a diákot, akkor beviszik az iskolába. Ezt szeptember 16-ig meg lehet tenni. Beviszik a táskát, és az iskolai kapcsolattartó tanárnak leadják. És onnantól kezdve mi intézzük a dolgokat, tehát megy a logisztikai szolgáltató, összegyűjti, elviszi a máltaihoz, és a máltai az által rászorulónak ítélt, illetve látott diákokhoz eljuttatja a táskát. Ha valaki nem tagja, tehát valamelyik iskola nem tagja a Pont Velem Okos Programnak, akkor sincsen semmi baj. Egyrészt be lehet lépni, tehát 2 kattintással az iskolát lehet regisztrálni. De ha ezt nem szeretné az iskola, akkor az iskola környezetében vagy környékén levő máltai gyűjtőpontra, ez egy országos hálózat, tehát nagyjából minden település 20-30 kilométeres körzetében található egy máltai szeretetpont, tehát oda be tudják vinni az iskolatáskát, benne egyéb tanszerekkel, és akkor ott a máltai kollégák átveszik táskát, és innentől kezdve minden megy a maga útján.
1: És meddig lehet leadni ezeket? Tehát, hogy meddig szól a gyűjtés?
2: Igen.
1: És akkor hogy zajlik ez az egész? Mi az, ami bekerülhet a táskába, és mi az, ami inkább ne kerüljön be, ha esetleg van ilyen?
2: Nekem is van egy 12 éves, a legkisebb fiam 12 éves. Volt már olyan, hogy ősszel, amikor előkerült a táska, akkor még egy szendvics maradék is megbújt a táska alján. Na, ez például ne kerüljön be az ajándékcsomagba. Tehát mindenképpen a táska legyen tiszta, legyen jó állapotú, tehát olyan, amit szívesen és jó szívvel tudunk egy diáknak felajánlani. Ha füzeteket, tollakat, radírt, festéket, tehát bármit, amit a tanulás során a diákok fel tudnak használni, bele tudnak tenni az iskolatáskába, akkor ez egy bónusz, nyilván nagyon fognak örülni azok a diákok, akik megkapják. És hogyha van egy kis kedvesség, egy-két soros személyes üzenet, vagy akár egy gondolata a csomagban, akkor az személyesebbé teszi az ajándékot. És hogy mikortól is hogy lehet átadni az iskolatáskákat, tehát egyrészt már most is el lehet ballagni a máltai pontokra, és ott átadni. Ugye most az iskolák zárva vannak, tehát az iskolában most még nem célszerű bevinni. Augusztus 20-án mostanától, vagy 21-től indul az élet az iskolákban, tehát onnantól kezdve a pedagógus kollégák már bejárnak az iskolába, de onnantól kezdve az iskolába is be lehet vinni, és egészen szeptember 16-áig lehet a táskákat bevinni az iskolába, és ott a kapcsolattartó tanárnak átadni. És onnantól kezdve, ha egyszer a táska már benn van az iskolában, onnantól megy a maga útján a dolog. Egyébként minden részlet, tehát minden fontos logisztikai részlet és a csomaggal kapcsolatos információ az a www.pontvelem.hu oldalon megtalálható, ez a Pontvelem programnak a központi honlapja. De ugyanúgy a Máltai Szeretetszolgált honlapján is vannak az információk.
1: Szeptember 16-áig ugye minden csomag megérkezik, és eljut valahogy a Máltai Szeretetszolgálatra. És onnantól kezdve a Szeretetszolgálat folyamatosan osztja ki, vagy pedig szeptember 16-a után kezdik meg a kiosztást, vagy ahogy érkeznek a csomagok, ők folyamatosan osztják ki ezeket a csomagokat, táskákat.
2: Így van. Tehát, hogy tulajdonképpen már a tanév végével elindult a program, tehát tanév végétől kezdve lehetősége volt a diákoknak, szülőknek leadni a máltai pontokon a csomagokat. Ezekből egy nem túl nagy szám, de már megérkezett, de hát általában mi is így szoktuk, így hogy közeledik a tanév, ilyenkor kezdünk-e gondolkodni azon, hogy akkor kell-e új táska, nem kell új táska, egyáltalán jön az iskola, elkezdünk rajta gondolkodni. Tehát általában a családok ilyenkor kezdenek el gondolkodni, de innentől kezdve lehet bevinni a máltai pontokra, vagy viszik az emberek, illetve 21-től az iskolába. És ahogy az iskolába érkeznek a csomagok, úgy egy megadott időrend szerint a GLS kollégái viszik el az iskolába a csomagokat. Ennek a, most ezt nem fogom elmondani a pontos dátumokat, de fönt van a pontvelem.hu honlapon. A lényeg az, hogy folyamatos az elszállítás, és folyamatosan adják át a máltai kollégák a rászoruló diákoknak a táskákat. Nyilván, hogyha valaki szeptember közepén viszi be a régi táskáját, akkor az már nem a tanév kezdi, és segíti közvetlenül, hanem esetleg egy elhasználódott vagy egy régebbi táska cseréjét teszi lehetővé. Egy biztos, minden táska új gazdát fog találni, egy mosolygó, örömteli gyermekarcot fog megtalálni, tehát mindenképpen számítunk mindenkinek a segítségére. A cél idén az, hogy 1500 diákhoz juttassunk el táskát. Az elmúlt években ilyen 1300-1400 táska gyűlt össze, most ez egy szép kerek szám az 1500, ezt széloztuk meg, bízunk benne, hogy sokan fognak segíteni.
1: És egyébként, hogy néz ki így, ha visszatekintünk az elmúlt 5 évre, hogy sikerült is mindig megugrani a célt, tehát, hogy megérkezett annyi táska, az iskolák és a gyerekek hogyan viszonyulnak ehhez a kezdeményezéshez, milyen visszajelzések jutnak el esetleg, akár a szeretetszolgálathoz, akár önökhöz?
2: Ugye adni jó, és aki részt vesz a programban, az megéli a jó cselekedet örömét. Nyilván kapni meg nem kell magyarázni, hogy ez szintén nagyon jó. Mind a két oldalról, tehát a megajándékozott diákok oldaláról, illetve a segítő diákok oldaláról is nagyon sok pozitív visszajelzést kapunk. Maga ez a Pontvelem okos program, ahogy mondtam, ez 2011 óta, de már 14-15 éve fut, és ennek a programnak bár fenntarthatóság és szelektív hulladékgyűjtés a fő fókusza, de van egy nagyon határozott második lába, ez a segíts velem, ez a adni jó, a diákoknak a karitatív tevékenységét motiváló segítő programák. Tehát nagyon régóta fut ez a program, nagyon régóta bíztatjuk a diákokat arra, hogy segítsenek, és nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk már az évek során. Ennek az iskolakezdést támogató programnak van egy nagy testvére, ez a Mosoly Manók program, ami karácsonykor egy karácsonyi ajándékgyűjtő, mondjuk úgy egy ilyen cipős doboz akció, az már lassan 10 éve fut, ott évente 10-15 ezer ajándékcsomagot gyűjtünk össze a diákoktól. Tehát él ez a program, nagyon szeretik a diákok, és jó látni, hogy adnak és segítenek.
1: És ezen kívül a Mosoly Manók programon kívül még egyébként évközben milyen programjai vannak ennek a Segíts Velem résznek?
2: Ehhez érteni kell magát a Pontvelem okos programot. A program úgy működik, hogy a diákokat szelektív hulladékgyűjtésre biztatjuk, tehát hogy otthon a saját háztartásukban használt elemeket, vagy a mobiltelefonokat, vagy a háztartásban képződő sütőolajat, az gyűjtsék, és ezt egyrészt ne dobják ki, vagy ne öntsék a lefolyóba, de hogyha összegyűjtötték, akkor vigyék be az iskolájukba, vannak gyűjtőpontok, tehát a résztvevő iskolákban 1200-1300 iskola vesz részt a programban, tehát ez egy nagyországos program. Tehát vigyék be az iskolába az összegyűjtött elemet, telefontolajat, és ezért ők pontokat kapnak. És ezek a pontok, ezek értékkel bírnak, ezeket a pontokat vagy magukra költik, vagy a saját kis közösségükre, vagy felajánlhatják rászoruló társaiknak. És ez az a segítségem program, ami 10 sok éve működik, és a felajánlott pontokat a Máltai Szeretett Szolgálat látókörében levő rászoruló diákokhoz juttatjuk el, illetve nyilván annak az értékét. Tehát ez egy folyamatos program, tehát évközben is lehet segíteni.
1: Nagyon izgalmasan hangzik, és akkor ez nyitott bármely iskolának. Általános és középiskolák is jelentkezhetnek, van-e fókuszcsoport?
2: Magára a Pontelem Okos programra mind a két korosztály, tehát az általános és középiskola is fókuszban van. A program az általános iskolásokkal indult el, és egy olyan 3-4 éve nyitottunk a középiskolák fele is. Iskolatáska oldaláról nézve azért inkább az általános iskolások azok, akik iskolatáskát hordanak, a középiskolások már bármibe is rakják a tanszereiket, csak nem nézzen ki iskolatáskának. Tehát, hogy őket kevésbé célozzuk ezzel a programmal. Tehát ez a mosolytáska program, ez alapvetően az általános iskolásoknak szól. Egyébként meg tényleg az iskoláknak a regisztráció az kevesebb, mint 1 percig tart. A programban való részvétel teljesen ingyenes, viszont rengeteg tartalmat és rengeteg érdekességet és jó dolgot nyújtunk az iskoláknak a program keretében. Tehát akár pedagógiai módszertani eszközöket, amik segítenek a fenntarthatósággal kapcsolatos kérdéseket megvilágítani, akár egy cselekvő gyakorlati programot, ami a szelektív hulladékgyűjtésről szól, vagy amiről most beszélünk, a karitatív, egymás segítő tevékenységnek a megélését is segíti.
1: Köszönöm szépen. Hát akkor én remélem, hogy az iskolák, akik csatlakoztak már ehhez a programhoz, azok biztos, hogy tudnak róla, hogy van ez a mosolytáska program, viszont ha még nem csatlakozott az iskola itt, akár térségünkben is, akkor sosem késő. Érdemes figyelemmel követni ezt. Én nagyon remélem, hogy sikerül összegyűjteni minél több iskolatáskát, hogy mosolycsaljunk a gyerekek arcára. Köszönöm szépen, hogy itt volt.
2: Én is. Köszönöm szépen, tehát lényeg pontvelem.hu, szeptember 16-áig kell a dolgokat bevinni, táskákat az iskolába, és előre is köszönjük mindenkinek a segítségét.
1: Én pedig köszönöm az ön segítségét, a vendégem volt Matolcsi Miklós, a Pontvelem Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatója, és a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat és a Pontvelem Okos Program közös adománygyűjtéséről beszélgettünk, a mosolytáska programról. Köszönöm szépen.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Szia, Laci! Na, hogy bírjátok a gyűrődést? Látta, megnyitott végre az új üzlet.
4: Á, ne is kérdezd, András! Megnyitni megnyitottuk, a polcok tele, mi meg csak állunk és várjuk a csodát. Alig jönnek be az emberek, szerintem azt se tudják a környéken, hogy egyáltalán létezünk.
3: Figyelj már, te nem hirdetsz a rádió Dabasban?
4: Á, tudod te, hogy van ez? Spórolni akartam az elején. Szerinted érdemes?
3: Hogy érdemes-e? Barátom, mióta ott megy a reklámunk, nincs megállás. Itt mindenki őket hallgatja, reggel a kocsiban, meg napközben a munkahelyen. Aki a környéken él, az a rádió Dabasból tájékozódik.
4: Lehet, hogy tényleg ez hiányzik. Megkeresem őket még ma.
5: Ne várjon a csodára! Legyen ön a térség következő sikersztoria! Juttass el üzenetét közvetlenül a helyi vásárlókhoz! Keressen minket a +3670 703 0425-ös számon, vagy e-mailben a marketing@radiodabas.hu e-mail címen.
6: 93.4
1: Rádió Dabas.
0: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin Bútor Áruház, Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
7: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
8: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness-t. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Te egyél végre magadért és lép be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
9: Reklám voltam, viszont hallásra.
10: Társadalmi célú reklám következik.
11: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
12: Bantól Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
10: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: Reklám.
13: Reklám.
14: Válasz te is a leghatékonyabb hirdetési lehetőséget, a rádiót.
15: Kérd egyedi ajánlatainkat, írj a marketing@radiodabas.hu e-mail címre.
16: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Szárny.
1: Galaxis úti kalauz hallgatóknak.
2: A csillagok szerint így alakul a nap.
3: A csillagok üzenetével megyünk tovább itt a 93.4-en, és elsőként már is hozom a kosoknak szóló üzenetet. A mai napon a kommunikáció kapja a főszerepet nálad, így bátran állj ki a véleményed mellett. Figyelj azonban a stílusodra, mert a túlzott nyersességgel felesleges vitákat generálhatsz. Hallgasson a megérzéseire a bika, mert a belső hangod most pontosan megmutatja a helyes irányt, ne akarj mindenkinek megfelelni, inkább töltsd az időt azzal, ami valóban feltölt. A Mars belépése az ikrekbe hatalmas energialöketet és tenni akarást hoz. Használd ki ezt a lendületet a terveid megvalósítására, de kerüld az elhamarkodott döntéseket. Ez a nap kiváló alkalom arra, hogy átadja kicsit az irányítást és megpihenjen a rák, fogadd el a környezeted segítségét és koncentrálj a lelki békéd megőrzésére. A csillagok szerint ma a magabiztonság és a kreativitás lesz a legnagyobb fegyver az oroszlánnak. Ne félj megosztani az ötleteidet másokkal, mert komoly támogatásra lelhetsz. Kisebb pénzügyi vagy szervezési kérdések merülhetnek fel a szűz esetében, amelyek gyors megoldást kívánnak. Alaposságodnak köszönhetően könnyen egyensúlyt teremhetsz a bevételek és a kiadások között. Harmónia és egyetértés jellemezheti a mai kapcsolatait a mérlegnek, a régi családi vagy baráti viták végre elcsitulnak. Érdemes ezt a békés időszakot a szeretteiddel való minőségi időre fordítani. A nap folyamán úgy érezheti a skorpió, hogy a megszokottnál kicsit fáradtabb vagy és nehezebben fókuszálsz. Ne hajtsd túl magad, délutánra keress egy nyugodt tevékenységet és regenerálódj. Rendkívül mozgalmas és élményekkel teli nap vár a nyilasra, amely tele lesz társasági eseményekkel. Engedd el a hétköznapi stresszt és élvezd a pezsgést a barátaid körében. A fegyelmezettsége és a gyakorlatias gondolkodása ma komoly előrelépést hozhat hosszú távú céljaival a baknak. Oszd meg a jövőbeli terveidet a pároddal vagy a családoddal a biztos háttér érdekében. Új és inspiráló ötletek pattannak ki a vízöntők fejéből, amelyek teljesen új megvilágításba helyezik a mindennapokat. Ne halogasd a cselekvést, tegyél meg még ma egy apró lépést a megvalósítás felé. És kellemes meglepetések érhetik a mai napon a halakat, amelyek akár a pénzügyeire is kedvező hatással lehetnek. Bízz a szerencsédben és engedd meg magadnak, hogy kicsit sodrodj az áram.
1: Galaktikus találkozás legközelebb holnap reggel.
2: A horoszkóp rovatot a Willserker támogatta. Reklám.
1: Reklám.
4: Willserker. Villanyszerelési szaküzlet Sáriban, ahol a széles választék, a szakszerű kivitelezés a napnál is világosabb.
1: Ez reklám volt.
2: Ez reklám volt.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
1: Eltelt egy óra, úgyhogy ismét kitekintünk az utakra. Már is mondom a legfrissebb infókat az úton lévőknek. A 4-es főúton Vecsi és átkelési szakaszán a 22-es és a 19-es kilométer között gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszükület vagy félpályás lezárás mellett végzik. Az 5-ös főúton Kecskemét belterületén dolgoznak a 76-os és a 77-es, illetve a 78-as és a 81-es kilométer között félpályás lezárásra kell számítani, és szintén a városban a 86-os és a 88-as kilométer között közművezeték építése miatt félpályás lezárás van érvényben. Az 52-es főúton az M5-ös autópálya csomópontjához kapcsolódó hídépítés kezdődött, ezért az 5-ös kilométernél a Kecskemét centrum és Dunaföldvár felé vezető kanyarodó sávokat lezárták. És végezetül az 542-es főúton a 7-es kilométernél Kiskunfélegyházán a 451-es fő csomópontja előtt kábelt fektetnek, emiatt félpályás útlezárása kell számítani.
0: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
2: Rendkívüli hosszantartó hőhullámokra kell készülnünk a nyáron. Rövidített ügyfélfogadás a NAV-nál a klíma nélküli helyeken. Ma tovább fokozódik a hőség a napos időben. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok.
3: Nachrichten,
4: Novel,
3: Noticias,
4: Novinky,
3: News,
4: magyarul és érthetően
3: hírek.
2: Rendkívüli hosszantartó hőhullámokra kell készülni. A Meteorológiai Világszervezet előrejelzése szerint a globális El Niño jelenség hatására idén nyáron rendkívüli, hosszantartó hőhullámokra és szélsőséges időjárási jelenségekre kell felkészülnünk, írta szombaton Facebook oldalán az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László emlékeztetett, a hőmérséklet a következő napokban akár a 40 fokot is elérheti. A tárcavezető hozzátette, a megváltozott éghajlati helyzet nem csak az emberi szervezetet terheli meg, hanem az erdőket, a vizeket és a teljes élővilágot is komoly kihívások elé állítja. Rámutatott, különösen fontos, hogy ebben a rendkívüli forróságban fokozottan figyeljünk az egyedül élő idős rokonokra, szomszédokra, valamint házi kedvenceinkre is. Rövidített ügyfélfogadás a NAV-nál a klíma nélküli helyeken. A harmadfokú hőségriasztás miatt rövidített ügyfélfogadással várja hétfőn és kedden az ügyfeleket a Nemzeti Adó és Vámhivatal, azokban a kirendeltségekben, ahol nem biztosított a légkondicionálás, közölte a hatóság szombaton az MTI-vel. Jelezték, ezeken a helyeken a hivatalok június 29-én hétfőn, várja hétfőn és kedden az ügyfeleket a Nemzeti Adó és Vámhivatal, azokban a kirendeltségekben, ahol nem biztosított a légkondicionálás, közölte a hatóság szombaton az MTI-vel.

0: ki a Honvédség azokra a településekre, ahol tömegrendezvényt tartanak, közölte a kormányzat Facebook oldalán szombaton. Bejegyzésükben jelezték, Tiszaújvárosban 5000, Zalacsányban 4000, Orfűre pedig 3000 zacskó vizet vittek a katonák. Szombattól kedd éjfélig harmadfokú hőségriadó van érvényben az ország egész területén, ami összehangolt védekezést és társadalmi összefogást is igényel. Texasban két hét után megtalálták az otthonában elkóborolt zsiráfot, közölték a helyi hatóságok. A 3 éves Gracie-t repülőgépről egy nehezen megközelíthető hegyvidéki erdős területen fedezték fel, alig 7 kilométerre attól a farmtól, amelyen tartják. Az egzotikus állat tulajdonosa közölte, azt valószínűsíti, hogy Gracie eltévedt, miközben táplálékot keresett, ugyanis alig néhány hete került hozzájuk, és még nem szokta meg új lakhelyét. Kiemelte, hogy a hasonló esetek elkerülés érdekében azt tervezi, hogy kerítést épít a zsiráf számára kijelölt területen. Tovább fokozódik a hőség a napos időben, a legmelegebb órákban 36 fokot mérhetünk ma a térségünkben. Számottevő csapadék ezen a napon sem várható, de elvétve egy-egy hőzivatar nem kizárt. A déli délkeleti szelet több helyen kísérhetik élénk széllökések. A kánikulában általános lehet a fáradtság, tompaság és a dekoncentráltság, valamint felerősödhetnek a gyulladásos jellegű panaszok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
3: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
2: Rádió Davas, az otthon hangja.
4: A családi piknik harmadik óráját kezdjük meg, és ebben az órában a mozgás lesz majd a téma. Professzor dr. Laca Zsomborral fogunk beszélgetni, a Mozdulnék sportlabort fogjuk bemutatni nektek a következő egy órában, úgyhogy tehetitek, tartsatok velünk. Már is kezdjük a beszélgetést, majd Sluka Brigi lesz a beszélgető partner, de most egy duettel indulunk, Bruno Mars és Rosé, ez az APT.
2: Az ország szívében
3: együtt a legjobbakkal,
2: Rádió Davas,
3: az

0: Ha vasárnap, akkor családi piknik a 93.4-en.
1: Folytatódik a családi piknik az Otthon hangján, a vendégem pedig a vonal túlsó végén professzor dr. Laca Zsombor, ortopéd szakorvos, kutató, az MTA doktora és a Mozdulnék Sportlabor orvosi és egészségügyi csapat szakmai vezetője. Köszöntöm a műsorban.
2: Köszöntöm Önöket.
1: A Mozdulnék Sportlaborról fogunk most beszélgetni, hogy tulajdonképpen mi ez, hogyan segítenek, mivel segítenek az embereknek. Először talán mikor és hogyan jött ez létre, és mi a sportlabor célja, dolga?
2: Tavaly, tehát 2024-ben észleltük azt itt ma István kollégámmal, hogy nagyon sok olyan ember van, aki úgy szeretne sportolni, vagy sportol is, de vannak kérdései. És akkor fordultak hozzám is, mint ortopéd orvoshoz, fordultak hozzá is, mint edzőhöz, sportszakemberhez, és úgy nem tudtunk olyan jó választ adni, főleg nem programot. És még a betegek, vagy nem is betegek, alanyok is így nem nagyon tudták megfogalmazni, hogy mire van szükségük, mert ilyeneket mondtak, hogy hát antropometria kéne, mondjuk egy 50 körüli felnőtt férfi. Hát mondom, mi az, hogy antropometria, hogy embermérést, azt jelent szó szerint. Hát, hogy szeretné tudni, hogy ő mennyire fit, és hogy mit kell neki csinálnia, és hogy fájt már a csípője, de most nem fáj, biciklizhet-e sokat. Hát ilyen típusú kérdéseket tesznek fel az emberek. Vagy olyanokat, hogy hát ő, tudom, én most úgy döntött, hogy életmódot vált, és annak a részeként egyre többet szeretne sportolni, de fél attól, hogy igazából mindegy mitől, adjunk neki tanácsot. És ez ugye kívül van az általános edzői meg orvosi munkakörön, a kollégák nem is nagyon tudnak ezzel mit kezdeni, akkor azt találtuk ki, hogy létrehozunk rá egy ilyen programot, hogy mérünk dolgokat egészségügyi és sportszakemberek közösen, és ezekből a mérésekből ott helyben adunk egy összefoglaló tanácsot az embereknek, hogy mire figyeljenek, mi az, ami jó, mi az, ami fejlesztendő, és ezzel egyben nyilván meg is biztatjuk őket is, hogy nyugodtan mozogjanak, mert nem lesz abból semmi baj, lehet életmódot váltani, lehet fokozni a terhelést, el lehet kezdeni a sportot. Igazából ez volt az ötlet. És aztán arra is rájöttünk, mert több ilyen próbálkozásunk volt korábban különböző formában, akár egyetemen, akár orvosi rendelőben, hogy ezek nem jó helyszínek. Oda kell menni, ahol az emberek vannak, és ahol eszükbe jut, hogy ebben az életmódváltásban, vagy akár fokozott sporttevékenységben, vagy aktív életmód elindulásban, vagy folytatásban a kérdéseik felmerülnek. És hát mik ezek? Például családi napok, önkormányzatok által szervezett ilyen nagyobb kültéri rendezvények, akár iskolai vagy munkahelyi rendezvények, sportnapok. De ilyenek egyébként a régi szóval tömegsportrendezvények, tehát futó, kerékpáros, ilyen-olyan versenyek, ahol nem a verseny a cél, hanem a részvétel, tehát sokan vannak. És akkor találtuk ki, hogy akkor felszerelünk két, vagy most már három mikrobuszt, három csapatot, eszközöket, és akkor kimegyünk ezekre a helyszínekre, kibontjuk a kis sátrunkat, és mindenkit, aki arra jár, megmérünk, és rögtön ott helyben tanácsot is adunk nekik, hogy mit fejlesztenek, merre tudnak tovább lépni az életben.
1: Ezeken a helyszíneken bárki segítséget tud önöktől kérni, tehát életkortól, nemtől, mindentől függetlenül.
2: Természetesen, ugye ennek két feltétele van, az egyik az, hogy ott tudjunk lenni, és hogy ez ingyenes legyen, mert alapjában ez így működik jól, és ehhez pedig arra volt szükség, hogy az Aktív Magyarország Államtitkárság korábban a NETA, tehát a chipszadó forrásból, most pedig más forrásból megrendel tőlünk hát évi 220-250 ilyen rendezvényt vagy kitelepülést, tehát nagyon sok helyre el tudunk ebből a forrásból jutni. És az azért is jó, mert így nem kell válogatnunk, hogy csak a jó fizető rendezvények, akik meg tudják engedni maguknak, hogy jó szakembereket odahozzanak, legyenek ott, hanem kis településeken, elmaradottabb térségekben is ott tudunk lenni. És viszonylag kevés feltétel van a rendezvény szervezők részéről, tehát legalább 60 embert meg kell tudnunk mérni, nyilván csecsemőket nem, de alapjában gyerekektől időskorig mindenre van mérésünk.
1: Hát akkor beszéljünk arról, hogy pontosan milyen típusú méréseket végeznek úgy nagy vonalakban, akár majd kitérhetünk arra is, hogy gyerekeknél, illetve hát a felnőtteknél.
2: Körülbelül 10 ilyen, úgy hívjuk őket, hogy laborok, de hát 10 különböző mérés, és abban mindig 4-et viszünk magunkkal, és azt a 4-et azt úgy válogatjuk ki, hogy a helyi célcsoportra leginkább alkalmas legyen. Van egy pár olyan, ami úgymond a kedvenc, és amit mindenki szeret, azért az mindig nálunk van. Ugye az egyik ilyen a testösszetételmérés, amit egy InBody készülékkel végzünk. Ez egy pár perces mérés, az alany leveszi a cipőjét, és mezítláb rááll egy készülékre, két tenyerével fog két fogantyút, és akkor így négy ponton keresztül egy ilyen nagyon gyenge áramot vezet át a testen a készülék, és így az áramvezetésnek a különbségeiből számolja ki, hogy mekkorák a vízterek, illetve a nem vezető, tehát a zsírterek az ember testében. Akkor kap egy egyoldalas jelentést arról, hogy hát ő bizony, hogy néz ki. Nem csak azt, hogy hány kiló, meg milyen magas, hanem még azt is, és ez benne a lényeg, hogy mennyi az izomtömege, mennyi a zsírtömege, annak mi az eloszlása a négy testáj között, és ebből azért sok mindenre lehet következtetni. Tehát sokkal jobban megmondja, hogy például, ha valaki elhízott, akkor az melyik testájon van, ebből hogyan tud jobban leadni. Tehát a szakértő kollégáink, akik általában, akik ezt használják, dietetikusok, tehát dietetikai tanácsadást is tudunk hozzáadni.
1: És akkor így mindjárt megyünk tovább, hogy milyen mérések vannak még, de hogy ehhez kapcsolódóan akkor tehát olyan szakemberekből áll össze a csoport, akik kitelepülnek, akik mondjuk van köztük dietetikus is.
2: Igen. Tehát dietetikus, gyógytornász, egészségügyi szakasszisztens, edző, rekreációs szakember, tehát mindig egy olyan csapat van, amiben mindenféle ember van, és ezért majdnem mindenkinek meg tudjuk találni azt, hogy ki tud a legjobban tanácsot adni. Vagy akár hát többen is, attól függ, több mérésen vesz részt.
1: Akkor nézzük, hogy milyen mérések vannak még.
2: Igen, hát ezt például az Invalid nagyon jól kiegészíti például a cseplabor, ami azt jelenti, hogy egy csepp vérből mérünk több paramétert. Ugye valamiért a legnépszerűbb mindig a vércukor meg a koleszterin, mert ezt mindenki tudja, hogy ezt mérni kell, meg ellenőrizni, de ami talán fontosabb, hogy húgysav szintet is szoktunk mérni, ami a közhiedelem ellentétben nem csak a közvényeseknek fontos, hanem szinte mindenkinek, ugyanis van egy alacsony szintje, van egy nagyon magas szintje, ami a közvényes, és a kettő között, amikor semmit nem érzünk, észlelünk, akkor azért, hogyha az emelkedett, akkor az jelzi, hogy egy állandó gyulladás van a szervezetben. Metabolikus problémák vannak, amiket szintén egyébként nagyon jól lehet korrigálni diétával, illetve életmódi változtatásokkal, és ezzel meg lehet előzni nem csak a köszönyt, hanem más betegségeket is. Tehát ilyen szempontból ez egy nagyon fontos dolog, és nagyon jó bemeneti adat mondjuk egy dietetikai szaktanácsadáshoz. Ez a cseplabor, ezt is sokan szeretik, például a testi erőt is mérjük különböző szinteken. A legegyszerűbb, ami szintén nagyon népszerű, az a marok szorító erő. Ami egy egyszerű kis dolog, az ember megszorít egy fogantyút, és akkor abból megmondja, hogy mennyi a maximális ereje a jobb meg a bal kéznek. És van egy kis táblázatunk, amiből mindenki megnézheti magának, hogy a saját neméhez és korcsoportjához képest ő gyenge, átlagos vagy erős. De ez nem csak ezt mondja meg, hanem azt is megmondja, hogy például mekkora az aszimetria a két oldal között. És erre kevesen gondolnak, de hogyha nagyon nagy az erő aszimetria a két oldal között, mondjuk 10%-nál több a különbség, akkor az egy elég sérülésveszélyes helyzet, ugyanis a gyengébb oldal nehezen kompenzál. Ortopéd orvosként sokszor látok ilyen sérüléseket, főleg sportolóknál, ami nyilván már sérüléskor látom, de könnyen visszavezethető egy ilyen aszimetriára, amit nyilván különböző helyeken lehet mérni, de ezzel a kézi szorító erővel nagyon jó. A másik, ami szintén nagyon fontos például a szorító erőmérésben, hogy a kéznek az ereje az nagyon jól korrelál a teljes test erejével. És meglepő módon idősekben ez különösen fontos. Ugyanis azok, akiknek időskorukban 70-80 év fölött jó az izom erejük, nekik jó az élet minőségük. Föl tudnak állni a székből, hogyha akarnak, ki tudnak pattanni az ágyból, el tudnak menni boltba, el tudják látni magukat. Tehát az izomerő az talán a legfontosabb prediktora az időskori életminőségnek. És az általános testi izomerőt nagyon jól lehet mérni ilyen szorító erővel. Tehát ez például egy fontos adat, amire visszavezetve bizony nagyon gyakran tornát kell ajánlani az időseknek. Vagy, hogyha ezen tovább megyünk, van egy külön kifejezetten időskorúakra kifejlesztett batériánk, amit idén vezettünk be a tavalyi tapasztalatok alapján, hiszen mondjuk sokszor megyünk nyugdíjas otthonokba, idős klubokba, ahol nagyon jók azok az viszonylag egyszerű mérések, amik ilyen hétköznapi tárgyakkal működnek, és egy klassz visszajelzést adnak arra, hogy ki mennyire tud mondjuk a nellátó lenni. Nem kell csodára gondolni, van egy 8-10 egyszerű feladatból álló sor, amit meg kell csinálni, amiben van, hogy időre kell felállni a fotelből minél többször, vagy 2 literes vizes palackokat kell cipelni kézzel, és szorítani, aztán természetesen letenni, visszaérni szintén időre, és ezekhez vannak ilyen táblázatok, hogy mit kell elérni annak, hogy valaki jó legyen, ügyes legyen, és ezt nyilván gyógytornász kollégával, aki idősekkel szokott foglalkozni, lehet kiértékelni, hol van elmaradás, és mi az, amiben még tud fejlődni relatíve könnyen ahhoz, hogy jobban tudjon élni. Tehát ezek például nagyon, nagyon fontos mérések, nyilván ezzel nem megyünk ki egy extrém sportrendezvényre, de az idős otthonokban ez nagyon hasznos általában.
3: A beszélgetés hamarosan folytatódik tovább, itt a 93.4-en, a Családi Piknikben.

0: döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatunk.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tony. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fém menetes csavarok, hegesztéstechnikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Davas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
4: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
5: Porsche M5 Budapest, Szentlőrinci út 1.
6: Skoda.
7: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Ha vasárnap, akkor családi piknik a 93.4-en.
1: A családi piknik vendége továbbra is professzor dr. Laca Zsombor, a Mozdulnék Sportlabor orvosi és egészségügyi csapatának vezetője.
2: Gondolom, ilyen önkormányzati kisebb településeken is, vagy ilyen rendezvényeken is azért idősek is ott szoktak lenni, és akár ők is igénybe veszik akkor a méréseket.
3: Természetesen is, és nagyon szeretik, mert hát különböző motivációk vannak, de például elmaradottabb térségekben kevéssé elérhető az egészségügyi ellátás, egészetesen ritkán van orvos, és akkor nagyon megörülnek nekünk, hogy igaz, hogy nem orvosok mennek, de mégiscsak a gondjaik, bajaikra, amik egészségügyi természetűek, vagy egészségügyi komponens is van benne, arra azért szakértőktől kapnak iránymutatást, tanácsot. Tehát egy dietetikus gyógytornász nagyon jól ki tudja szűrni egy ilyen méréscsomag alapján, hogy ki az, akit orvoshoz kell küldeni, és ki az, aki alapjában jól van, csak tanáccsal, akár helyben elérhető védőnök, stb. Segítségével lehet fejleszteni. Tehát nem kell mindenhoz orvos. Uh-huh. Ilyen szempontból ez nagyon jó. Van egy másik mérésünk, az is népszerű, ott egy kicsit óvatosságra hintem az embereket az értékelésben, az artériáink, tehát az ereink állapotát mutatja meg. Az úgy működik, hogy rácsiptetnek az ujjunkra egy ilyen továbbfejlesztett pulzoximétert, amely kiszámítja a pulzus hullám terjedési sebességet. Hát ez bonyolultan hangzik, de nem annyira az, azt számolja ki, hogy a szívből a ujjunk hegyéig mennyi idő alatt ér el egy ütésnek a hulláma, és mivel két ilyen kisebb, nagyobb meg egy kisebb hullámból áll, ezeknek a különbsége, ez nagyon szépen kimutatja, hogy az a csőhálózat, ami szállítja a vért a szívből az ujjunk hegyéig, az mennyire merev. Rugalmas, akkor ez jól elnyeli ezt a különbséget, ha pedig merev, akkor végig rohan rajta. És ez az erek merevségére egy nagyon jó mérőszám, és amihez van egy hát ilyen szoftverbe épített táblázat, ami kiszámítja az életkorunkhoz képest, hogy most az ereink állapota az fiatalabbnak, vagy idősebbnek hat. És nyilván ilyenkor két dolog szokott lenni, ha valakiről kiderül, hogy hát fiatalabb a kezelé, az nagyon büszke magára és kihúzza magát, akiről viszont kiderül, hogy hát merevebbek az erek, mint szeretné, akkor az arra sarkalja, hogy hú, akkor valamit tenni kell, mert ugye ilyenkor még nincsen magas érnyomás általában, de ez annak az előszobája. Tehát ilyen szempontból ez egy nagyon hasznos mérés.
2: És akkor ilyenkor milyen tanácsok jöhetnek itt is? Mozgás, életmódváltás, diéta, illetve hát vissza lehet-e fiatalítani, vagy csak kordában lehet tartani akkor ezeket a dolgokat?
3: Azért ennek egy jelentős komponens, de genetikailag meghatározott, amivel helytelen életmóddal sokat tudunk rontani. Tehát körülbelül ez egy nehezebb tanácsadás, hogyha valakinek mondjuk amúgy egészségesen jól él, és mégis merevebbek az erei, az sajnos genetikailag meghatározott, tehát őnek igazából kordában kell tartani, tehát arra kell figyelni, hogy ne essen vissza, illetve arra kell figyelni, hogy hamar észrevegye, hogyha már a hipertónia magas vérnyomás elindul, és akkor viszonylag hamar be kell vezetni a gyógyszeres kezelést, hogy ezt kompenzálni tudja. Azoknál, akiknek viszont úgymond fiatalabbra mérjük, ott hát azért nem szabad hátradőlni, mert ez nagyon hamar megborul, tehát nagyon hamar el tud indulni egy érelmeszesedés is onnan, azért nem nagyon van visszafordulás. Tehát inkább az van, hogy ez megmondja, hogy na én itt és most így nézek ki, és mit kell tennem, hogy így is maradjak.
2: Akkor az a lényeg, hogy nem lehet akkor sem hátradőlni, tehát mindenképpen figyelni kell magunkra.
3: Mindenképpen figyelni kell magunkra, de akkor mégiscsak jó, hogy az ember tudja magáról, hogy jó, akkor ez a komponens az életemnek, ez szerencsére jól van, akkor foglalkozhatok mással. Egyébként az a tapasztalatunk, hogy ez a négy mérés praktikusan mindenkinél kihoz valamit, amin érdemes fejleszteni, javítani, változtatni. Hát nem ez a négy, tehát mindig az a négy, amelyikkel ott vagyunk, de hogy tehát nem az van, hogy valaki tök egészséges, akkor neki semmit nem kell mérni, hanem pont hogy az van, hogy az ő egészségét még akkor is lehet fejleszteni, ha amúgy mondjuk besétál a házi orvosához, és azt mondja, hogy hát fiam, te egészséges vagy, minek jöttél, ahhoz képest például egy ilyen méréssel meg lehet mondani, hogy igen, egészséges, nincsen magas vérnyomása, de már az erei merevebbek, mert genetikailag ilyen, tehát erre jobban kell figyelnie. Tehát ez már túlmutat az egészségen, ez már a szuperegészségnek a fejlesztése.
2: Illetve prevenció.
3: A végek egymást is megmérik, egymást is megmérjük, és akkor kiderül, hogy hát itt mi sem vagyunk különbek, tehát meg magunkon is természetesen változtatni kell.
2: Akkor még így a mérésekről, hogy láttam, hogy a gyermekeket is, tehát van gyereklabor is.
3: Igen.
2: Ott milyen mérések vannak, illetve hány éves kortól érdemes, vagy hogyha ott vagyunk egy-egy ilyen rendezvényen, ahol önök is ott vannak, hogy mekkora gyerekkel érdemes oda menni?
3: Hát nagyobb bacskákkal, szóval egy ilyen általános iskoláskorú gyerekeknek van egy olyan viszonylag egyszerű mérésük. Az összes mérésünk egyszerű, tehát egy ilyen 10 perc alatt, fél óra alatt az összes 4 mérésen mindenki végig tud menni. De mindegy, a lényeg az, hogy a gyerekeken azt mérjük, hogy mekkora, milyen távol vannak a legnagyobb növekedési maximumtól. Azt tudjuk megmérni. Tehát mindannyian tapasztaltuk saját életünkben, és volt egy pár hónap, amikor nagyon gyorsan nőttünk, azelőtt lassabban, azután meg gyorsabban. És ez, hogy ez a kamaszkori növekedésnek a csúcspontja mikor van, az nagyon jól becsülhető egyszerű mérésekkel, és ez nagyon jó információt ad arról, hogyha valaki mondjuk 11 éves korában a tornasó utolsó helyén áll, akkor azért áll ott, mert már túl van a növekedésen, és mindig is pici marad, vagy egész egyszerűen a többiek már megnőttek, ő meg még nem. Még van 2 éve, hogy a növekedési maximumot elérje, tehát bizony még sokat fog nőni. Tehát ez egy olyan adat, ami nagyon is szokta érdekelni az embereket.
2: És egyébként a gyerekek nem keserednek el? Én például viszonylag, sőt, elég alacsony vagyok. Ha én egy ilyen részt vettem volna iskolás korban, akkor az jött volna ki, hogy hát nem, te már nem fogsz így sokkal nagyobbra nőni. Hogy nem szoktak ilyenkor elkeseredni gyerekek, hogy ők picik maradnak?
3: Érdekes módon a gyerekek ezeket teljesen jól veszik, meg igazából őket érdeklik ezek az adatok. A szülők azok jobban foglalkoztatják őket, mert hiába találták ki, hogy a gyermekből kosárlabdázó lesz, hogyha nem nő meg, akkor nem nő meg. De azért ezek, arra is kell gondolni, hogy ezek a mi méréseink, amiket kiviszünk, ezek bevezető jellegűek. Tehát, hogyha ennél pontosabb mérésre van szükség, akkor érdemes tovább menni. Tehát például a testnevelési egyetemen a kollégáim nagyon pontos és egy sokkal bonyolultabb mérésrendszert tudnak használni, amivel meg lehet mondani a felnőttkori várható testigazságot. Uh-huh. És azzal már lehet valamit kezdeni. Tehát, hogyha valakinek olyan adat jön ki, ami nem tetszik, vagy kétséges, vagy valami, akkor azért érdemes például mondjuk bejelentkezni a testnevelési egyetemen a sportmedicina központba, és akkor ezt sokkal pontosabban megmérjük. Mindig ezen tovább lehet menni. Ugyanígy van egyébként a artériás életkorral, tehát ha valami olyan adat jön ki, ami nem tetszik, akkor azt mondjuk, hogy na jó, akkor most van itt az ideje elmenni egy kardiológushoz, egy rendes kivizsgálásra, ami alapján sokkal pontosabban meg tudják mondani, hogy mit kell tenni, hogyan, és esetleg hogyan lehet ebből maximumot kihozni.
4: A beszélgetés hamarosan folytatódik tovább, itt a 93.4-en, a Családi Piknikben.

0: Családi piknik. Minden vasárnap a 93.4-en.
1: Folytatódik a beszélgetés az Otthon hangján professzor dr. Laca Zsomborral, a Mozdulnék Sportlabor orvosi és egészségügyi csapatának vezetőjével.
2: Összefoglalva, amikor az ember részt vesz egy ilyen mérésen, végigmegy ezen az általában 4 mérésen, akkor utána mi történik? Tehát minden egyes mérés után kap tanácsot, vagy az összes kiértékelése után akkor leülnek vele, és akkor kap egy csomagot, hogy akkor mi a helyzet, és hogy merre lehet elindulni, illetve kap-e olyan tanácsot, hogy mindenképpen keressen fel esetleg egy szakorvost valamelyik területen.
3: Az a legpraktikusabb, hogyha mindig az adott mérés után, ugye kap egy egyoldalas jelentést, ami az övé, azt ott helyben megkapja, és azt ott az egyik kollégával, aki ezt végzi, vagy aki a mérést végezte, vagy egy másik kollégával rögtön kiértékelik. Akkor utána eldöntheti, hogy a többi mérésen részt akar-e venni, vagy nem, mert nem mindenki vesz minden részt. Általában igen, de azért nem mindenki, és akkor így a legcélszerűbb. Tehát mindenkivel azt a mérést, amit csináltak, rögtön kiértékelik. És akkor így 4 jelentő, visszajelentő lappal mehet haza mindenki. A másik, hogy amikor tovább kell küldeni valakit, természetesen vannak olyan szakemberek, akikkel dolgozunk, és ő hozzájuk tovább irányítjuk az anyagokat, vagy hát megmondjuk, hogyha mondjuk az ország másik csücskében van, és nem reális, hogy hozzánk forduljon közvetlenül egy fix helyszíni további vizsgálatra, akkor hogy itt egy milyen típusú szakembert keressen. Tehát természetesen ezt megteszünk. Nyilvánvalóan ortopédiát ezt én szívesen vállalok, hogyha mozgásszervi problémák vannak, például a talpnyomásmérésből, vagy térdizületi instabilitás mérésről, ezekről még nem beszéltem, ezekből kiderül valami, akkor az mondjuk egy ortopéd szakembert igényel, és akkor én nekem is könnyebb a dolgom, mert a beteg már úgy jön, hogy azonosította a problémát, gyógytornásszal megtanácskozta, hogy mi van, és egy konkrét kérdéssel érkezik.
2: És akkor az lenne még így a kérdésem, hogy ugye mondta már, hogy egy olyan 200, több mint 200 helyen mérnek évente, vagy hát az a cél, hogy most láttam, hogy nyáron is azért augusztusig már fönt van, hogy hol lehet önöket megtalálni, de hogy egész évben, tehát szeptember, tehát igazából januártól decemberig mennek eseményekre?
3: Természetesen a mozdulnék.hu honlapon mindig fönt vannak az aktuális következő méréseink néhány hétre előre. Tehát biztatom az embereket, hogy nézzék meg, hogy az ő környékünk, mikor, hol van olyan rendezvény, amihez csatlakozunk. De nekünk az az elvünk, és azért tudunk sok helyre menni, mert nem mi szervezzük a rendezvényeket, hanem mi csak színesítjük, tehát hogy egy meglevő rendezvényre rácsatlakozunk, és így tudjuk azt elérni, hogy nagyon-nagyon sok eseményen vegyünk részt, és ez egész évben van. Hát ilyen december-januárban kevés, mert akkor kültéri rendezvények nincsenek, és a beltériek is elég limitáltak, de igazából novemberig már gyakorlatilag tele is van a naptárunk.
2: És akkor ez úgy működik, hogy az esemény szervezői keresik meg önöket, illetve cégek is, ha jól láttam, akkor céges rendezvények is megjelennek, tehát hogy ebben az esetben ők keresik meg önöket?
3: A céges rendezvény azért az úgy működik, hogy mi nem a cégekhez megyünk közvetlenül, azt mondjuk megrendelhetik tőlünk külön, de inkább munkahelyekre, tehát ahol sok cég, sok ember dolgozik, például irodaházakban, akkor ott jellemzően az irodaháznak a udvarán, kerengőjén, tehát ott a ebédlő mellett, tehát olyan helyeken, ahol sokan megfordulnak, ott állítjuk fel a mérési csomagjainkat, és akkor hát az függően attól, hogy a helyi szervezők ezt elszervezik, hogy időpontra jöjjenek az emberek, hogy mindenki csak kinéz az ablakon, látja, hogy ott valami van, és leszalad megmérni, vagy mindkettő, akkor ott látjuk el az embereket. Érdekes egyébként, hogy tavaly csináltunk egy ilyen tudományos felmérést, amit idén folytatunk, be is fejezünk, aminek alapján elég sok embert visszamértünk, hogy milyen a egészségi állapota, és például azok, akik munkahelyi csomagban vettek részt, azok érezték a leghasznosabbnak a mérést. Tehát aki munkáját, mondjuk jellemzően irodai munkát megszakít, megméri, kap egy értelmes életmódtanácsot, az sokkal inkább megfogadja. Ezeken a családi napokon, ahol van sok izgalom, meg lufihajtogatás, meg repényerő és zsákbaugrás, ott egy kicsit szélesebb a látnivalók köre, ott viszont valamivel egészségesebb populáció van, akivel találkozunk.
2: És egyébként így ezeket az adatokat, amik gondolom, amiket önök itt megvizsgálnak, ezek önöknek megvannak, esetleg van valami statisztika, amit ebből le tudnak vonni úgy átlagban, hogy milyen az átlagos egészségügyi szint itthon?
3: Mi nem őrizzük meg ezeket az adatokat, mert a GDPR, meg ilyen adatbiztonsági megfontolásból ott rögtön az ember kezébe adjuk, és mi töröljük, vagy fel se vesszük, tehát nem is rögzítjük. Pontosan azért, hogy minél több embert meg tudjunk mérni, és ne dokumentációval kelljen foglalkozni, de egy szűke populációt, ami reprezentatív a teljes mérésünkre, azt megvizsgáltunk tavaly, tehát van egy reprezentatív adatunk arra, hogy ezeken a rendezvényeken Magyarországon ma milyen egészségű állapotú emberek vesznek részt, és azokhoz képest az adott ember hol áll. Ezt, hát ha igény van rá, akkor össze tudjuk hasonlítani, meg tudjuk mérni.
2: Nagyon izgalmas. Köszönöm szépen. Hát akkor a mindent egyébként meg lehet találni a honlapjukon, aminek mindjárt az elérhetőségét, ha el tudnám mondani, azt meg is köszönném, hogy hol találják meg önöket, és hogy hol lehet utána nézni, hogy milyen mérésekkel foglalkoznak, és hogy hol lesznek legközelebb, hogy hát ha itt a környékünkön is, illetve akik meghallgatják majd ezt a beszélgetést, hogy rá tudjanak nézni, hogy hol tudnak önökkel találkozni.
3: Szívesen látjuk önöket akármelyik rendezvényünkön egyébként, és a mozdulnék.hu, tehát mozdulnek.hu az a honlap cím, ahol csak ezzel a programmal kapcsolatos információkat elég széles körülön megtalálnak.
2: Köszönöm szépen. Én akkor további jó munkát kívánok önnek, és köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásomat.
3: Köszönöm szépen.
2: A vendégem volt professzor dr. Laca Zsombor, a Mozdulnék Sportlabor orvosi és egészségügyi csapatának szakmai vezetője. Köszönöm.

0: El is röppent ez az óra is, úgyhogy már is kinézhetünk az utakra. Hozom a legfrissebb infókat az úton lévőknek. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskeméti észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van, a Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Aztán a Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és a 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat forgalom, 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Jó hír, hogy megnyitották a Budapest felé vezető oldalon a 74-es kilométernél lévő Kecskemét centrum Békés Csaba csomópontot M44-es autóti felhajtóágnál, így az M44-es autótról érkezők már a gyorsforgalmi út elhagyása nélkül tudnak az M5-ös Budapest felé vezető oldalára felhajtani. Az ideiglenesen használt felhajtóágat lezárták, így az 5-ös főútról érkezők is ezt a csomóponti ágat tudják használni. És Kecskemét és Lajos Mizse között is felújítanak egy hidat, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sáv elhúzással a külső, illetve a leálló sávra irányítják át a forgalmat.
1: Július 1-től hatályba lép a 3 eurós uniós vámszabály. Eljárás indított a rendőrség a Dunába zászlókat dobók ellen. Ma napos idő várható kevés gomoly felhővel. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News,
3: magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Július 1-től Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az EU-n kívüli webáruházból rendelt 150 euró alatti értékű csomagokban lévő árufélességek után 3 eurós vámot kell fizetni, mondta Litzmeier Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal szóvivője az MTI érdeklődésére. Az új szabály szerint a 3 eurós vámot nem csomagonként, hanem az egy csomagban található termékkategóriák után kell megfizetni. A termékkategóriákat a vámtarifa számok határozzák meg. Ha valaki például egy webáruházból pólót, telefontokot és fülhallgatót rendel ugyanabban a csomagban, akkor a 3 kategóriába tartozó árut vásárol, ezért a fizetendő vám összege 9 euró. Eljárást indított a rendőrség a zászlókat Dunába dobók ellen. Rongálás megalapozott gyanúja miatt indított eljárást a budapesti rendőrfőkapitányság az ellen a 4 fiatal ellen, akik péntek éjszaka szivárványos zászlókat dobtak az Erzsébet hídról a Dunába, közölte Facebook oldalán a hatóság szombaton. Közölték, a rendőrök perceken belül elfogták őket, az eljárást az 5. kerületi rendőrkapitányság indította ellenük. A BRFK egy másik bejegyzésében megerősítette, eljárás folyik a magyar zászló szerda esti vízbedobása miatt is. Csökkent a pollenterhelés. A bázsitfű félék és a csalánfélék pollen koncentrációja országosan közepes magas, míg az utifű és a hánsé az alacsony közepes tartományban alakulhat. Alacsony koncentrációban van még jelen a levegőben a szelídgesztenye, a ciprus, a tiszafafélék, a fenyőfélék, továbbá a látszárú allergének közül a lórom, a kenderfélék, a libatoffélék és az ernyős virágzatúak, valamint a gyékeny pollenje. A kültéri allergén gombák közül többnek magas, nagyon magas a spóra száma. Az Egyesült Államok Utah államában 100 ének közül a lórom, a kenderfélék, a libatoffélék és az ernyős virágzatúak, valamint a gyékeny pollenje. A kültéri allergén gombák közül többnek magas, nagyon magas.

0: helikopteres oltást, miközben a levegő páratartalma 10%-nál kevesebb, ami tovább segíti a tűz terjedését. Spencer Cox kormányzó pénteken vészhelyzetről szóló rendeletet hozott, ami lehetővé teszi, hogy a helyi hatóságok akár betiltsák a közelgő július 4-i nemzeti ünnepen a tűzijátékok használatát. Ma napos idő várható kevés gomoly felhővel, amelyekből kis eséllyel egy-egy zápor kialakulhat. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 35 és 40 fok között alakul. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között országszerte nagyon erős, illetve extrém erős lesz. Ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk védelméről.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
3: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
2: Rádiódavas, az otthon hangja.
4: Közérdekű információkkal, illetve ági híreivel érkezem majd ebben az órában, úgyhogy érdemes továbbra is velünk tartanod, Kámlet pedig már is indítja az órát.
2: Az ország szívében,
3: együtt a legjobbakkal.
2: Rádiódavas,
3: az otthon hangja.
1: Családi piknik.

0: értéket közvetítünk.
1: Közérdekű információk.
2: A MÁV személyszállítási ZRT és közlekedéstudományi, valamint építésügyi minőségellenőrzési intézet tájékoztatása alapján június 20-tól július 10-ig, valamint július 13-tól 18-ig a Cegléd és Szolnok állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a 142-es számú Budapest-Lajosmizse vasútvonalon egyes vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. A módosított menetrend megtalálható a MÁV csoport oldalain.
0: A Rádió Dabas
1: közérdekű információit hallottad.
3: All my babies swinging in the back, just swing it. All the ladies working in the front, just bring it. Everybody's bouncing in the club, boys looking so fly. Work it out, break it down, can you feel it?

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.
2: All right, crew.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és Kingtoni. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
4: Figyelem, becsés! Itt a nyár legjobban várt programja. Idén is visszatér a Bák nyári kultúrkavalkád, és a Bák előtti főtér újra a szabadtéri színházzá változik.
5: Képzeld el, meleg nyári este, barátok, család, és a színpadon a legjobb előadások élőben a csillagos ég alatt. Július 3-án Nikola Tesla, Végtelen energia. Július 12-én Amerikai komédia. Július 18-án Budapest bár az évkoncertjével. Július 24-én Menopauza. Július 25-én Macskafogó. Nevetés, zene, történetek. Öt este, amit nem akarsz kihagyni. Ez nem csak színház, ez a nyár hangulata. Találkozzunk Vecsésen a Bák előtti főtéren. Jegyek a kulturba.hu oldalon és a helyszínen. Bák nyári kultúrkavalkád. Szabadtéren is az élmény vár.
6: Egy áruház, ami mindig akciókkal vár. Egy áruház, ahol egész évben minden alkalomhoz és időjáráshoz illő darabot találsz. Egy áruház a város szívében, ahol a vásárlást egy finom ebéddel kötheted egybe. Emeletünkön ruházat, cipők, táskák, kiegészítők, a földszinten pedig háztartási részlegünk széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas, Bartók Béla út 63, régi Ázsia áruház.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.
7: Felújítási és karbantartási munkálatok kezdődtek a Kakucsi focipályán. Jó irányba halad Albert Irsa, a polgármester szerint. 40 fok felett tetőzik a kánikula.
8: Hírmondó.
9: Rólunk szól.
8: Régiónk hírei.
9: Első kézből.
8: Első kézből.
7: Köszöntöm a hallgatókat, a Rádió Dabas helyi híreit Moldován Ágnestől hallják. Felújítási és karbantartási munkálatok kezdődtek Kakucs focipályáján, amelynek célja, hogy a sportolók és a helyi közösség számára egy rendezettebb, biztonságosabb és korszerűbb létesítmény álljon rendelkezésre a jövőben, tájékoztatott Kucsera László, a Kakucs KS elnöke. A munkálatok részeként a pályán és annak közvetlen környezetében speciális vegyszeres kezelést végeztek, valamint fűfelülvetésre is sor került. A frissen vetett gyep megfelelő megerősödéséhez elengedhetetlen, hogy a területet a következő hetekben ne használják, mivel a taposás jelentősen lassíthatja, vagy akár meg is akadályozhatja a fű növekedését. Az üzemeltetők arra kérik a lakosságot, hogy a lezárt területet semmilyen formában ne vegyék igénybe, és tartsák tiszteletben a korlátozásokat annak érdekében, hogy a felújítás eredményes legyen. A sportolási lehetőségek azonban a munkálatok ideje alatt sem szűnnek meg teljesen. A pálya hátsó részén két futballkaput helyeznek ki, így a gyermekek, fiatalok és felnőttek továbbra is hódolhatnak kedvenc sportjuknak a főpálya lezárásának időszakában. A felújítás befejezéséről és a pálya újbóli megnyitásáról a lakosságot külön tájékoztatják majd. A beruházás célja, hogy a közösség hamarosan egy megújult, jó állapotú sportpályát vehessen ismét birtokba. Jó irányba halad Albert Irsa, aktívak a közösségek. Így gondolja Jutasi Néklány Kitti polgármester. A városvezető arra számít, hogy a jövőben több jogkört visszakapnak az önkormányzatok, így tovább szélesedik a paletta, amelyen mozoghatnak. A városban több ügy mellé álltak oda civil szervezetek, de a strand nyitásához is nagyban hozzájárultak a lakosok az önkéntes munkájukkal. ez pedig pozitív irányba viszi a települést.
2: Ebben bízunk is, hogy valóban az önkormányzatoknak talán változnak a jogkörei, talán visszakapunk olyan fontos ügyeket, mint az építéshatóság, ami azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne Albertésre esetében is. És hát rengeteg mindent tervezünk. Az elmúlt évben is rengeteg fejlesztésünk volt, a testületnek kitűzött célja volt, ami nekem is a programomban, a polgármesteri programomban, évente egy új játszótér megújuljon vagy létrejöjjön, illetve legalább egy közparkot kialakítsunk vagy felújítsunk. Tavaly évben ugye a policiálparkunk tudott megújulni. Két játszóterünk, az idejében is majd fogunk nyilván beszélni arról, hogy már egy játszóterünk megújult, egy parkfelújítást is hamarosan elkezdünk, és hát köszönet minden civil szervezetnek, akik ebben a két évben mindig ott voltak, és a lakosságnak, mert például a tavalyi strandnyitásunk volt egy olyan lakossági összefogás, ami én azt gondolom, hogy országosan is példaértékű, amikor nem azt nézzük, hogy ki hogyan mit nem tud segíteni, hanem azt nézzük, hogy mit tudunk hozzátenni. Tehát én nagyon hálás vagyok. Bízom benne, hogy a lakosság is úgy érzékeli, értékeli az elmúlt két évet, hogy egy pozitív irányba haladunk. Egy polgármesternek, de ez minden polgármester biztos elmondja, soha nem 8 órából áll a munkaideje, hanem kicsit nem erős túlzás, azt mondja, 24 óra, de akár 24 óra lehet, mert volt, hogy a katasztrófa védelem éjjel 11:30-kor hívott fel, és 5:30-kor már hajnalban ugyanúgy indult a munka mondjuk a strandon. Tehát én a szívem lelkem beleteszem, néha a család már mondja is, hogy meg kéne állni, de ezt vállaltuk, erre esküdtettünk a képviselőtestülettel közösen, hogy 2029-ig mi Albertésre érdekeit fogjuk minden áron képviselni.
8: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
1: Tilmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
8: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
1: www.radiodabas.hu-ra.
10: Lelátó extra.
11: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Budapesten az útepályán versenyeztek az U18-U20-as atléták. Az időjárás nem volt kegyes hozzájuk, a nagy hőség, a felhőszakadás és a vizes pálya minden versenyzőt megtépelt, emiatt csak az OB előtti gyakorláson volt a hangsúly. Balázs Emese U18-as súlylökésben magabiztosan bekerült a döntőbe, így volt esélye gyakorolni a forgásos technikát versenyhelyzetben. Az utolsó lökése előtt elérhetőnek tűnt a dobogó, így a régi technikát vett elő, 12,1 méteres lökésével felkerült a második helyre. Farkas Vince a felnőtt mezőnyben távolugrásban bejutott a döntőben, és 619 cm-rel az ötödik helyen végzett. 100 méter síkutásban az eső után rajtolt, így inkább csak edzési jelleggel futott. Borsos Maja szintén a felnőtt mezőnnyel futott 100 méter síkutásban, és 13,5 másodperccel ért a célba a futamában. Lejátszott első felkészülési mérkőzését a Meton FC Dabas a tiszakécskei LC ellen, akik 3 gólt osztottak ki a csapatnak a játék során. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
7: Hétfőn általában gyengén felhős, napos, csapadékmentes idő valószínű. A délkeleti szél napközben időnként megélénkül. A minimum jó részt 17 és 22 fok között valószínű, a csúcshőmérséklet pedig már 35 és 41 fok között alakul. Köszönöm a figyelmet!
3: Társadalmi célú reklám következik.
12: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk, ezért magyar központú nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
13: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
3: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: Reklám.
8: Reklám.
14: Válaszd te is a leghatékonyabb hirdetési lehetőséget, a rádiót. Kérd egyedi ajánlatainkat, írj a marketingkukac@radiodabas.hu e-mail címre.
8: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: Ha vasárnap, akkor családi piknik a 93.4-en.

0: fontos, hogy mit hallgat. 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.
2: Többé nem perzsel a nap, de naívan bizakodom. Lehet kissé elszálltam, mint egy rockstar a címlapokon. A semmibe fél lábbal, és már nem vagyok visszafogott.

0: Következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Szia, Laci! Na, hogy bírjátok a gyűrődést? Látta, megnyitott végre az új üzlet.
4: Á, ne is kérdezd, András! Megnyitni megnyitottuk, a polcok tele, mi meg csak állunk és várjuk a csodát. Alig jönnek be az emberek, szerintem azt se tudják a környéken, hogy egyáltalán létezünk.
3: Figyelj már, te nem hirdetsz a rádió Dabasban?
4: Á, tudod te, hogy van ez? Spórolni akartam az elején. Szerinted érdemes?
3: Hogy érdemes-e? Barátom, mióta ott megy a reklámunk, nincs megállás. Itt mindenki őket hallgatja, reggel a kocsiban, meg napközben a munkahelyen. Aki a környéken él, az a Rádió Dabasból tájékozódik.
4: Lehet, hogy tényleg ez hiányzik. Megkeresem őket még ma.
3: Ne várjon a csodára! Legyen ön a térség következő sikersztoria! Juttass el üzenetét közvetlenül a helyi vásárlókhoz! Keressen minket a +3670 703 0425-ös számon, vagy e-mailben a marketing@radiodabas.hu e-mail címen.
1: 93.4 Rádió Dabas.
5: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
6: Eltelt egy óra, úgyhogy ismét kitekintünk az utakra. Már is mondom a legfrissebb infókat az úton lévőknek. A 4-es főúton Vecsi és átkelési szakaszán a 22-es és a 19-es kilométer között gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszükület vagy félpályás lezárás mellett végzik. Az 5-ös főúton Kecskemét belterületén dolgoznak a 76-os és a 77-es, illetve a 78-as és a 81-es kilométer között félpályás lezárásra kell számítani, és szintén a városban a 86-os és a 88-as kilométer között közművezeték építése miatt félpályás lezárás van érvényben. Az 52-es főúton az M5-ös autópálya csomópontjához kapcsolódó hídépítés kezdődött, ezért az 5-ös kilométernél a Kecskemét centrum és Dunaföldvár felé vezető kanyarodó sávokat lezárták. És végezetül az 542-es főúton a 7-es kilométernél Kiskunfélegyházán a 451-es fő csomópontja előtt kábelt fektetnek, emiatt félpályás útlezárása kell számítani.
0: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
7: Több vasútvonalon korlátozzák a meleg miatt a sebességet. A természetes légkondicionáló az egyetlen fegyver a hőhullámok ellen. Hétfőn általában gyengén felhős, napos, csapadékmentes idő valószínű. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok.
8: Nachrichten,
9: Novel,
8: Noticias,
9: Novinky,
8: News,
9: magyarul és érthetően
8: hírek.
7: Több vasútvonalon korlátozzák a vonatok megengedett maximális sebességét. Az utasok biztonsága érdekében szombat déltől 13 vasútvonalon korlátozzák a vonatok megengedett maximális sebességét, ami miatt 5-15 perces alapkésések alakulhatnak ki az érintett vonalakon, közölte a MÁV csoport az MT-vel. Közleményük szerint már az eddigi kánikula is érezhető többletterhelést jelentett a vasúti pálya és a járművek számára, de a harmadfokú riasztási szintet elérő hőség még intenzívebben kihatással lesz a vasutakra. A közlekedési társaság hangsúlyozta, a MÁV pálya és a felső vezetékhálózat karbantartó szakemberek folyamatosan készen állnak arra, hogy javítsák a vasúti hálózatban keletkező hibákat, de felhívták a figyelmet, hogy a sínben a hőség hatására kialakuló hibák, például maradó alakváltozások és illesztési problémák javítása jellemzően csak a hajnali hűvösebb órákban lehetséges. A természetes légkondicionáló az egyetlen tartós fegyver a sorozatos hőhullámok ellen. A hőség elleni küzdelemben a professzionálisan tervezett, kivitelezett és fenntartott zöld felületek, valamint a hazai nevelésű klímarezisztens növényanyag jelentik az egyetlen valódi, hosszú távú és fenntartható megoldást, közölte a Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezete szombaton az MT-vel. Azt írták, a Magyarországot sújtó tartós hőkupola és a másod, illetve harmadfokú hőségriasztás rávilágítanak arra, hogy a betonba zárt településeink védtelenek a klímaváltozás hatásaival szemben. Gyakran láthatatlan kockázat a magyar vállalatok számára is, ha az alkalmazottak Shadow AI-t, azaz nem ellenőrzött mesterséges intelligenciát használnak a cégen belül. Jó lehet, az elemzés szerint a generatív megoldások, mint a ChatGPT, a Gemini vagy a Claude gyors és hatékony segítséget nyújtanak a mindennapi munkában, jelentős biztonsági és adatvédelmi problémákhoz vezethet, ha a cégek nem szabályozzák alkalmazásukat. A közlemény szerint a kockázat nem elméleti. 2023-ban a Samsung mérnökei a munkafolyamatok gyorsítása és tesztelés céljából belső vállalati dokumentumokat és bizalmas forráskódot töltöttek fel a ChatGPT-be, ami adatszivárgáshoz vezetett. Hétfőn általában gyengén felhős, napos, csapadékmentes idő alatti dokumentumokat és bizalmas forráskódot töltöttek fel a ChatGPT-be, ami adatszivárgáshoz vezetett.

0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
1: Rádió Davas, az otthon hangja.
3: A családi piknik utolsó óráját kezdjük, meg itt a 93.4-en méghozzá My Smith-szel. Hamarosan megnézzük, hogy milyen idővel is indul majd a jövő hét, és néhány hasznos infót is megosztok veletek az órában.
1: Az ország szívében.
2: Együtt a legjobbakkal.
1: Rádió Davas.
2: Az

Ez a családi piknik itt a 93.4-en, és a folytatásban arról, hogy harmadfokú hőségriasztás miatt rövidített ügyfélfogadással várja hétfőn és kedden az ügyfeleket a Nemzeti Adó és Vámhivatal azokon a kirendeltségeken, ahol nem biztosított a légkondicionálás, közölte a hatóság. Ezeken a helyeken a hivatalok június 29-én hétfőn és 30-án kedden is kizárólag délig tartanak nyitva az ügyfelek és a munkatársak védelme érdekében. Azt is hozzátették, a klimatizált központi ügyfélszolgálatok a normál rend szerint várják az ügyfeleket, a személyes ügyintézést választók itt egyúttal meg is pihenhetnek, lehűlhetnek az extrém kinti hőmérséklet után. A NAV közleményében emlékeztetett, az ügyintézésre az elektronikus megoldások, illetve az online felületek mindig rendelkezésre állnak, és a hatóság ügyfélpontján szinte minden adóügy elintézhető, és hát azt se felejtsétek el, hogy több hivatalban hétfőn és kedden home office van, ennek következtében van olyan ügyintézési mód, ami csak körülményesebben intézhető, vagy akár egyáltalán nem. Érdemes érdeklődni a települések hivatalos önkormányzati oldalain ezzel kapcsolatban. We go up, we go down, cheers to

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja. Ha

Ez továbbra is a családi piknik itt a 93.4-en, és hát a nagy forróságban ugye már számtalan olyan videót láthattatok, hogy akár mondjuk rántottát készítettek a nagy melegben, úttesten. Na de most egy francia tartalomgyártó, méghozzá Oliver Hood, azzal hívta fel magára a figyelmet a közösségi médiában, hogy tükörtojás sütött az ablakában. Ez még nem is lenne egyébként akkora nagy hír. A férfi egy serpenyőt helyezett az ablakpárkányára, majd miután az eléggé felforrósodott, a tűz a napon beleütött egy tojást, az pedig gyorsan el is készült. Aztán a sikerre való tekintettel Hood arra kérte közel 260 ezer fős követőtáborát, hogy javasoljanak további ételeket, amiket hasonló módon elkészített az ablakában. A követői szavazatai alapján ezt követően mirelit hamburgerhúst és békönt sütött. A legmeglepőbb alig, hanem az volt, amikor a férfi a beolajozott serpenyőben kukoricaszemeket szórt, hogy popcornt készítsen. Természetesen egyébként nem Hood az első és nem is az egyetlen, aki efféle főzős trükkel rukkolt elő a közösségi médiában. Egy másik francia tartalomgyártó, Oliver Girard, új szintre emelte a kánikula gasztronómiát, ugyanis ribble steaket készített a felforrósodott ablak párkányán. A tűző napon sütés főzés azonban korántsem az idei hőhullám eredménye. 2023-ban egy Matt Peterson nevű amerikai tartalomgyártó a felforrósodott aszfalton kísérelt meg tojást sütni. Nem járt akkora sikerrel, mint Hood, viszont sikerült csokis kekszet sütnie az autójában.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
0: Órástól a medencébe. Igen! Ugorj fejest a nyárba az aranykorona kínálatával! Elhoztuk neked az évszak legtrendibb Daniel Klein és Fossil óra kollekcióját, a hétköznapi viselettől az exkluzív megjelenésen át a formabontó stílusig, mellé pedig az idei nyár modern tervezésű arany és ezüst ékszereit, új lánctípusok, kövesgyűrűk, medálok és fülik. Aranykorona ékszer volt, nyárra időzítve. Dabas, Bartók Béla út 63.
3: Telefonszám 29-361-776.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: Ha vasárnap, akkor családi piknik a 93.4-en.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Tavas.

0: Gardrób, az audio ruhatár.
1: Kalap, kabát, csapka, sál.
0: Vagy rövid szoknya, csupaszvál.
1: Az időjárás szabja meg.
0: De segítünk eldöntened.
2: A folytatásban nézzük, hogy hogyan fog kicsúcsosodni a kánikula hőség, mert hogy hamarosan már azért látszik az enyhülés. Na de hogy addig eljussunk, lássuk, hogy milyen időre számíthatunk. Vasárnap tovább fokozódik a hőség, a napos időben a legmelegebb órákban 36-41 fokot mérhetünk. A hajnal is egyre kevesebb helyen hoz némi felfrissülést, a legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 24 fok között alakul. Számottevő csapadék ezen a napon sem várható, de elvétve egy-egy hőzivattal nem kizárt, a déli délkeleti szelet több helyen kísérletik élénk széllökések. Hétfőn is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, estig számottevő csapadék sehol sem valószínű, többfelé élénk lesz a déli délkeleti szél, hajnalra csak kevés helyen csökkenhet 20 fok alá a hőmérséklet, napközben veszélybe kerülhet az abszolút melegrekord, a legmelegebb órákban 37 és 42 fokot mutathatnak a hőmérők. Kedden a napsütést időnként már gomoly felhők zavarhatják meg, és elszórtan futó zápor zivatar is kialakulhat. A Dunántúlon többfelé északira, északnyugatira fordul a szél, melyet élénk néhol erős lökések kíséretnek. Kora reggel 18 és 25 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, napközben pedig 35 és 43 fok közé forrósodik a levegő. Az Alföldön számíthatunk a legmelegebbre, akár újabb hőmérsékleti rekord is születhet, aztán szerdán közel 10 fokkal már vissza is eshet akár a hőmérséklet.
1: Gardrób.
0: Orvos és közlekedés meteorológia.
1: A kényelmesen, biztonságosan induló reggelért.
0: Rádió Dabas 93.4.

Hamarosan 16 óra van, ami azt jelenti, hogy a mai családi piknik véget ér, de természetesen érdemes továbbra is itt maradni az otthon hangján, hiszen a hűsítő dallamok továbbra is érkeznek. 18 órától a Topuszot hallhatjátok, este 8-tól a zárórát, holnap reggel 5 órától a térségi napló adását ismételjük meg még hozzá a szombati műsort. 6 órától pedig már a TikTokban ébredhettek ismételten velünk. Én köszönöm a mai figyelmet, illetve Szilágyi Izabellának a mai műsor elkészítéséhez nyújtott segítségét. Kis György Krisztiánt hallottad az elmúlt órákban, további szép vasárnapot!

0: Ha vasárnap, akkor családi piknik a 93.4-en.
1: Kialakulóban van a Sziaszt a kultúra a Balatonnál. 3 milliárdos fejlesztés a Széchenyi fürdőbe. Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News,
3: magyarul és érthetően
2: hírek.
1: A hőség miatt egyre több turista választja a déli napozás helyett a kora reggeli és késő esti programokat a Balatonnál, közölte a Balatoni Turizmus Szövetség szombaton az MT-ben. A közlemény idézi Fekete Tamást, a szövetség elnökét, aki szerint az elmúlt években tapasztalható nyári hőhullámok érezhetően átalakítják a turisták viselkedését. Kialakulóban van a balatoni sziesta kultúra. A kerékpárosok kora reggel útra kelnek, a szupasok napkeltekor szállnak vízre, egyre több helyen éjszakai múzeum látogatással várják a vendégeket, máshol este 10 órakor is nyitva tartanak a fagylaltozók. Van olyan strand, ahol a reggeli órákra szervezik a szubtanfolyamokat, sorolta a szövetségi elnök. Génmintázatok alapján diagnosztizálnak bőrbetegségeket az STN. Nem csak a pontosabb diagnózis felállítását, hanem a hatékony gyógyszeres kezelés beállítását is segíti a Szegedi Tudomány Egyetem részvételével zajló projekt, amely során génmintázatok alapján határozzák meg, milyen bőrbetegségekben szenved egy páciens, tájékoztatta a felsőoktatási intézmény az MT-t. A gyógyszeres kezelés a korábbinál hatékonyabb lehet így. A vizsgálatot az egészségbiztosítás nem finanszírozza, egy-egy minta költsége mintegy 250 000 forint, amit kutatási finanszírozásból fedeznek, ezért kizárólag a bonyolult, tisztázatlan esetekre koncentrálnak. Augusztus végén több mint 3 milliárd forintos fejlesztés indul a Széchenyi fürdőben. A fővárosi közgyűlés pénteken jóváhagyta a Széchenyi fürdő felújítási programját, megadta a felhatalmazást a nyílt közbeszerzési eljárás kiírására, így várhatóan augusztus végén elkezdődhetnek a nettó 3 milliárd forintot meghaladó felújítási munkák. Az első ütemben a női termárész fog megújulni, a legmodernebb vízkezelési technológiák telepítésével a munkálatok egy évig tartanak. A felújítás része az uszodai főbejárati lépcső restaurálása, a belső udvari tányéros szökőkutak restaurálása, a kabinsori műkő lépcsők, műkő felületek és lábazatok restaurálása és rekonstrukciója. Idei szezonban készülhet el, ahogy elkezdődik az uszodai öltözők restaurálása koedukált használat kialakításával. A lépcsős napozó burkolási és szigetelési munkálatai 3 hónapig tartanak majd a tervek szerint. A következő években ennél sokkal jelentősebb volumenben több mindent is meg kell majd csinálni, nyilatkozták. Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. Számottevő csapadék sehol sem valószínű. Jelentéktelen zápor, esetleg hőzivatar előfordulhat. Többfelé élénk lesz a déli délkeleti szél, hajnalra csak kevés helyen csökkenhet 20 fok alá a hőmérséklet. Napközben veszélybe kerülhet az abszolút meleg rekord, a legmelegebb órákban ugyanis 37-42 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Indul egy újabb óra, a régió leg...
1: 742 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Indul egy újabb óra.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: sztori. Jó, már nem leszek sztori, és mert te sem leszel más. Nekem te vagy a crash.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
3: itt a reklám.
4: Költözés, egy hétvégi kiruccanás, az első családi utazás. Ahány autó, annyi történet. A jók pedig ugyanott kezdődnek. A Dustwelt autó negyed évszázada kínál ellenőrzött, 110 ponton átvizsgált használt autókat, garanciával, országos hálózattal. Dustwelt autó. 25 éve velünk indulnak a jó történetek.
5: Porsche M5 Budapest, Szentlőrinci út 1.
6: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy? Stresszes? És felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd. Gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni? Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness-t. Személyedzés, edzéstep készítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
7: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszt csatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
8: A Fodoba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodoba vasudvar.
7: Minden, ami vas.
9: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Rendkívüli hosszantartó hőhullámokra kell készülnünk a nyáron. Rövidített ügyfélfogadás a NAV-nál a klíma nélküli helyeken. Hétfőn általában gyengén felhős, napos, csapadékmentes idő valószínű. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News,
2: magyarul és érthetően
1: hírek.
0: Rendkívüli hosszantartó hőhullámokra kell készülni. A Meteorológiai Világszervezet előrejelzése szerint a globális El Niño jelenség hatására idén nyáron rendkívüli hosszantartó hőhullámokra és szélsőséges időjárási jelenségekre kell felkészülnünk, írta szombaton Facebook oldalán az élő környezetért felelős miniszter. Gagyos László emlékeztetett, a hőmérséklet a következő napokban akár a 40 fokot is elérheti. A tárcavezető hozzátette, a megváltozott éghajlati helyzet nem csak az emberi szervezetet terheli meg, hanem az erdőket, a vizeket és a teljes élővilágot is komoly kihívások elé állítja. Rámutatott, különösen fontos, hogy ebben a rendkívüli forróságban fokozottan figyeljünk az egyedülélő idős rokonokra, szomszédokra, valamint házi kedvenceinkre is. Rövidített ügyfélfogadás a NAV-nál a klíma nélküli helyeken. A harmadfokú hőségriasztás miatt rövidített ügyfélfogadással várja hétfőn és kedden az ügyfeleket a Nemzeti Adó és Vámhivatal, azokban a kirendeltségekben, ahol nem biztosított a légkondicionálás, közölte a hatóság szombaton az MTI-vel. Jelezték, ezeken a helyeken a hivatalok június 29-én hétfőn és 30-án kedden is kizárólag délig tartanak nyitva az ügyfelek és a munkatársak védelme érdekében. Hozzátették, a klimatizált központi ügyfélszolgálatok a normál rendszerint várják az ügyfeleket. A személyes ügyintézést választók itt egyúttal meg is pihenhetnek, lehűlhetnek az extrém kinti hőmérséklet után. Összesen 12 ezer tasak vizet szállított ki a honvédség azokra a településekre, ahol tömegrendezvényt tartanak, közölte a kormányzat Facebook oldalán szombaton. Bejegyzésükben jelezték, Tiszaújvárosban 5 ezer, Zalacsányban 4 ezer, Orfűre pedig 3 ezer zacskó vizet vittek a katonák. Szombattól kedd éjfélig harmadfokú hőségriadó van érvényben az ország egész területén, ami összehangolt védekezést és társadalmi összefogást is igényel. Texasban két hét után megtalálták az otthonából elkóborolt zsiráfot, közölték a helyi hatóságok. A 3 éves Gracie-t repülőgépről egy nehezen megközelíthető hegyvidéki erdős területen fedezték fel, alig 7 kilométerre attól a farmtól, amelyen tartják. Az egzotikus állat tulajdonosa közölte, azt valószínűsíti, hogy Gracie eltévedt, miközben táplálékot keresett, ugyanis alig néhány hete került hozzájuk, és még nem szokta meg új lakhelyét. Kiemelte, hogy a hasonló esetek elkerülés érdekében azt tervezi, hogy kerítést épít a zsiráf számára kijelölt területen. Hétfőn általában gyengén felhős, napos, csapadékmentes idő valószínű. A délkelet, hogy a hasonló esetek elkerülés érdekében azt tervezi, hogy kerítést épít a zsiráf számára kijelölt területen.

0: Megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Igazi zenékkel. Félévszázad legnagyobb sláger.

0: A dal visszarepít a múltba.
1: Éld át az emlékeid. Újra, meg újra.
0: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Egy áruház, ami mindig akciókkal vár. Egy áruház, ahol egész évben minden alkalomhoz és időjáráshoz illő darabot találsz. Egy áruház a város szívében, ahol a vásárlást egy finom ebéddel kötheted egybe. Emeletünkön ruházat, cipők, táskák, kiegészítők, a földszinten pedig háztartási részlegünk széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas, Bartók Béla út 63, régi Ázsia áruház.
3: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: a zene a mágia legerősebb formája.
1: 93.4
0: Rádió Tabas.

0: Július 1-től hatályba lép a 3 eurós uniós vámszabály. Eljárás indított a rendőrség a Dunába zászlókat dobók ellen. Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News,
2: magyarul és érthetően
1: hírek.
0: Július 1-től Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az EU-n kívüli webáruházból rendelt 150 euró alatti értékű csomagokban lévő árufélességek után 3 eurós vámot kell fizetni, mondta Litzmeier Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal szóvivője az MTI érdeklődésére. Az új szabály szerint a 3 eurós vámot nem csomagonként, hanem az egy csomagban található termékkategóriák után kell megfizetni. A termékkategóriákat a vámtarifa számok határozzák meg. Ha valaki például egy webáruházból pólót, telefontokot és fülhallgatót rendel ugyanabban a csomagban, akkor a 3 kategóriába tartozó árut vásárol, ezért a fizetendő vám összege 9 euró. Eljárást indított a rendőrség a zászlókat Dunába dobók ellen. Rongálás megalapozott gyanúja miatt indított eljárást a budapesti rendőrfőkapitányság az ellen a 4 fiatal ellen, akik péntek éjszaka szivárványos zászlókat dobtak az Erzsébet hídról a Dunába, közölte Facebook oldalán a hatóság szombaton. Közölték, a rendőrök perceken belül elfogták őket, az eljárást az 5. kerületi rendőrkapitányság indította ellenük. A BRFK egy másik bejegyzésében megerősítette, eljárás folyik a magyar zászló szerda esti vízbedobása miatt is. Csökkent a pollenterhelés. A bázsitfű félék és a csalánfélék pollen koncentrációja országosan közepes magas, míg az utifűjé és a hánsé az alacsony közepes tartományban alakulhat. Alacsony koncentrációban van még jelen a levegőben a szelídgesztenye, a ciprus, a tiszafafélék, a fenyőfélék, továbbá a látszárú allergének közül a lórom, a kenderfélék, a libatoffélék és az ernyős virágzatúak, valamint a gyékeny pollenje. A kültéri allergén gombák közül többnek magas, nagyon magas a spóra száma. Az Egyesült Államok Utah államában 100 000 hektárnál nagyobb területet perzselt fel már a bozott tűz, a forró, száraz és szeles időjárás pedig továbbra is nehezíti a tűzoltók munkáját, közölték a hatóságok szombaton. Az államban több száz helyen ég a növényzet, a legnagyobb kiterjedésű tűznél pénteken az erős óránkénti 70 kilométeres sebességet meghaladó széllökések miatt le kellett állítani a helikopteres oltást, miközben a levegő páratartalma 10%-nál kevesebb, ami tovább segíti a tűz terjedését. Spencer Cox kormányzó pénteken vészhelyzetről szóló rendeletet hozott, ami lehetővé teszi, hogy a helyi hatóságok akár betiltsák a közelgő július 4-i nemzeti ünnepen a tűzijátékok használatát. Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, számottevő csapadék sehol sem valószínű, jelentéktelen zápor, esetleg hőzivatar előfordulhat. Többfelé élénk lesz a déli délkeleti szél, hajnalra csak kevés helyen csökkenhet 20 fok alá a hőmérséklet. Napközben veszélybe kerülhet az abszolút melegrekord, a legmelegebb órákban ugyanis 37-42 fokot mutathatnak a hőmérők.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
4: 20-szor annyit adunk neked!
2: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
4: Top 20!
2: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en.
5: Ez a Rádió Dabas Top 20-as slágerlistája. Kis György Krisztián köszönt mindenkit. A következő két órában végigjárjuk a 7 legnépszerűbb dalait, és egészen az első helyig számolunk vissza. A 20. helyen Lady Gaga és az Abrakadabra nyitja a listát, egy helyjel feljebb a 19-en. Dr. Bére és Verép Tomi az ugye nem bántad meg című dallal. A 18. pozícióban pedig Taylor Swift szerepel a The Fate of Ophelia című szerzeménnyel. Taylor Swift egyébként továbbra is a világ egyik legbefolyásosabb előadója. Nemrég ismét rekordokat döntött a streaming felületeken, miközben a rajongók már azt találgatják, vajon készül-e az új album? Az biztos, hogy bármit ad ki, percek alatt világsiker lesz belőle. Induljon is a visszaszámlálás a 20. helyezettől.
4: Ezen a héten
2: ez a dal a 20. A 20.
5: Miközben a rajongók már azt találgatják, vajon készül-e az új album? Az biztos, hogy bármit ad ki, percek alatt világsiker lesz belőle. Induljon is a visszaszámlálás a 20. helyezettől.

0: Folytatódik a Top 20 itt a Rádió Dabason, már túljutottunk a lista végén, és közeledünk a középmezőnyhöz. A 17. helyen Hertz és a Purple Disco Machine közös feldolgozása, a Wonderful Life hallható. A 16. helyezett a Halott pénz, Gyerekek című dala, 15. pozícióban pedig Ray érkezik a Where is my husband című számmal. A Halott pénz továbbra is az egyik legnépszerűbb hazai produkció. Marsalkó Dávidék koncertjeire hónapokkal előre elfogynak a jegyek, és szinte nincs olyan fesztivál, ahol ne lennének kiemelt fellépők. Jönnek tehát a helyezettek a 17-től egészen a 15. helyig.
1: A Top 20-ban ma ez a dal a 17.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: Hogy áll a hétvégi fesztiválatok, Erika? Minden összeállt?
3: A fellépők lefixálva, a büfések kint vannak, a technika áll, de a jegyeladások, hát mit ne mondjak, síralmasak. Félek, hogy csak a szél fogja fújni a port a nézőtéren.
1: Ne mondd már, és hol hirdettél, csak az interneten?
3: Ott, meg kitettem pár plakátot, de úgy látszik ma ez már kevés.
1: De hát a rádiódabast miért hagytad ki? A helyi programokról tőlük érdemes informálódni. Mi is ott hirdettünk tavaly, és teltházunk volt.
3: Tényleg? Azt hittem, elég lesz a közösségi média, de igazad van, még ma kérek ajánlatot.
1: Telefonálj, vagy írd nekik e-mailt, diktálom, +36 70 703 04 25. marketing@radiodabas.hu.
4: 93.4
5: Rádiódabas. A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngy Vision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
6: Reklám voltam, viszont hallásra.
7: Felújítási és karbantartási munkálatok kezdődtek a Kakucsi focipályán. Jó irányba halad Albert Irsa, a polgármester szerint. 40 fok felett tetőzik a kánikula.
4: Hírmondó.
5: Rólunk szól.
4: Régiónk hírei.
5: Első kézből.
4: Első kézből.
7: Köszöntöm a hallgatókat, a Rádió Dabas helyi híreit Moldován Ágnestől hallják. Felújítási és karbantartási munkálatok kezdődtek Kakucs focipályáján, amelynek célja, hogy a sportolók és a helyi közösség számára egy rendezettebb, biztonságosabb és korszerűbb létesítmény álljon rendelkezésre a jövőben, tájékoztatott Kucsera László, a Kakucs KS elnöke. A munkálatok részeként a pályán és annak közvetlen környezetében speciális vegyszeres kezelést végeztek, valamint fűfelülvetésre is sor került. A frissen vetett gyep megfelelő megerősödéséhez elengedhetetlen, hogy a területet a következő hetekben ne használják, mivel a taposás jelentősen lassíthatja, vagy akár meg is akadályozhatja a fű növekedését. Az üzemeltetők arra kérik a lakosságot, hogy a lezárt területet semmilyen formában ne vegyék igénybe, és tartsák tiszteletben a korlátozásokat annak érdekében, hogy a felújítás eredményes legyen. A sportolási lehetőségek azonban a munkálatok ideje alatt sem szűnnek meg teljesen. A pálya hátsó részén két futballkaput helyeznek ki, így a gyermekek, fiatalok és felnőttek továbbra is hódolhatnak kedvenc sportjuknak a főpálya lezárásának időszakában. A felújítás befejezéséről és a pálya újbóli megnyitásáról a lakosságot külön tájékoztatják majd. A beruházás célja, hogy a közösség hamarosan egy megújult, jó állapotú sportpályát vehessen ismét birtokba. Jó irányba halad Albert Irsa, aktívak a közösségek. Így gondolja Jutasinék Lány Kitti polgármester. A városvezető arra számít, hogy a jövőben több jogkört visszakapnak az önkormányzatok, így tovább szélesedik a paletta, amelyen mozoghatnak. A városban több ügy mellé álltak oda civil szervezetek, de a strand nyitásához is nagyban hozzájárultak a lakosok az önkéntes munkájukkal. Ez pedig pozitív irányba viszi a települést.
8: Ebben bízunk is, hogy valóban az önkormányzatoknak talán változnak a jogkörei, talán visszakapunk olyan fontos ügyeket, mint az építéshatóság, ami azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne Albert Irsa esetében is. És hát rengeteg mindent tervezünk. Az elmúlt évben is rengeteg fejlesztésünk volt, a testületnek kitűzött célja volt, ami nekem is a programomban, a polgármesteri programomban, évente egy új játszótér megújuljon vagy létrejöjjön, illetve legalább egy közparkot kialakítsunk vagy felújítsunk. Tavaly évben ugye a policiáparkunk tudott megújulni. Két játszóterünk, az idejében is majd fogunk nyilván beszélni arról, hogy már egy játszóterünk megújult, egy parkfelújítást is hamarosan elkezdünk, és hát köszönet minden civil szervezetnek, akik ebben a két évben mindig ott voltak, és a lakosságnak, mert például a tavalyi strandnyitásunk volt egy olyan lakossági összefogás, ami én azt gondolom, hogy országosan is példaértékű, amikor nem azt nézzük, hogy ki hogyan mit nem tud segíteni, hanem azt nézzük, hogy mit tudunk hozzátenni. Tehát én nagyon hálás munkás vagyok. Bízom benne, hogy a lakosság is úgy érzi, érzékeli, értékeli az elmúlt két évet, hogy egy pozitív irányba haladunk. Egy polgármesternek, de ez minden polgármester biztos elmondja, soha nem 8 órából áll a munkaideje, hanem kicsit nem erős túlzás, azt mondja, 24 óra, de akár 24 óra lehet, mert volt, hogy a katasztrófa védelem éjjel 12:30-kor hívott fel, és 5:30-kor már hajnalban ugyanúgy indult a munka mondjuk a strandon. Tehát én a szívem lelkem beleteszem, néha a család már mondja is, hogy meg kéne állni, de ezt vállaltuk, erre esküdtettünk a képviselőtestülettel közösen, hogy 2029-ig mi Alberti és a érdekeit fogjuk minden áron képviselni.
4: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
5: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
4: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
5: www.radiodabas.hu-ra.
0: Lelátó extra.
2: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Budapesten az útapályán versenyeztek az U18-U20-as atléták. Az időjárás nem volt kegyes hozzájuk, a nagy hőség, a felhőszakadás és a vizes pálya minden versenyzőt megtépelt, emiatt csak az OB előtti gyakorláson volt a hangsúly. Balázs Emese U18-as súlylökésben magabiztosan bekerült a döntőbe, így volt esélye gyakorolni a forgásos technikát versenyhelyzetben. Az utolsó lökése előtt elérhetőnek tűnt a dobogó, így a régi technikát vette elő, 12,1 méteres lökésével felkerült a második helyre. Farkas Vince a felnőtt mezőnyben távolugrásban bejutott a döntőben, és 619 cm-rel az ötödik helyen végzett. 100 méter síkutásban az eső után rajtolt, így inkább csak edzési jelleggel futott. Borsos Maja szintén a felnőtt mezőnnyel futott 100 méter síkutásban, és 13,5 másodperccel ért a célba a futamában. Lejátszott első felkészülési mérkőzését a Meton FC Dabas a tiszakécskei LC ellen, akik 3 gólt osztottak ki a csapatnak a játék során. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
7: Hétfőn általában gyengén felhős, napos, csapadékmentes idő valószínű. A délkeleti szél napközben időnként megélénkül. A minimum jó részt 17 és 22 fok között valószínű, a csúcshőmérséklet pedig már 35 és 41 fok között alakul. Köszönöm a figyelmet!
4: Társadalmi célú reklám következik.
9: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk, ezért magyar központú nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
10: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
4: Társadalmi célú reklámot hallottak.
5: Reklám.
4: Reklám.
11: Válassz te is a leghatékonyabb hirdetési lehetőséget, a rádiót. Kérd egyedi ajánlatainkat, írj a marketing@radiodabas.hu e-mail címre.
4: Reklám voltam, viszont hallásra. Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
12: 20-szor annyit adunk neked!
4: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
12: Top 20!
4: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en. Ennek a dalnak
12: minden esélye megvan arra,
4: hogy jövő héten bekerüljön a Top 20-ba.
13: Top 20-ba.

0: Ez még mindig a Top 20 visszaszámlálása. 14. helyen Harry Styles és az American Girls található. Dash elképesztő tempóban építi a karrierjét. Az elmúlt években szinte minden megjelenése több milliós nézettséget produkált, és mára a fiatal közönség egyik legnagyobb kedvence lett. A 13. helyre Dash repült be, Young Fly-ja a közös dalával, ez lesz majd az Oh Mama. A 12. helyezett pedig Anatör, és a 55 Ultra közös szerzeménye a Talk to You. Nézzük is, hogy hogyan alakul a lista ezen a héten.
1: Ezen a héten.
2: Az a dal a 14.

0: Már csak egyetlen dal választ el minket a top 10-től. A 11. helyen ezen a héten Olivia Rodrigo és a Drop Dead áll. Olivia pályafutása továbbra is töretlen, a szakma szerint ő az egyik legfontosabb fiatal pop előadó, aki képes egyszerre megszólítani a tinédzsereket, illetve a felnőtt közönséget is. Ezzel ér majd véget a Top 20 első fele, rövidesen érkezik a legizgalmasabb rész, a Top 10, ahol már a dobogóért folyik a verseny. Maradjatok velünk, itt a Rádiódobason.
1: A Top 20-ban ma ez a dal a 11.

0: legjobbat érdemled.
1: 20-szor annyit adunk neked.
0: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
1: Top 20!
0: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en.
1: 93.4
0: Rádió Dabas.

0: Több vonalon korlátozzák a vonatok sebességét. A meleg miatt kialakulóban van a sziesta kultúra a Balatonnál. Hétfőn általában gyengén felhős, napos, csapadékmentes idő valószínű. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News,
2: magyarul és érthetően
1: hírek.
0: Július 1-től Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az EU-n kívüli webáruházból rendelt 150 euró alatti értékű csomagokban lévő áruféleségek után 3 eurós vámot kell fizetni, mondta Litzmeier Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal szóvivője az MTI érdeklődésére. Az új szabály szerint a 3 eurós vámot nem csomagonként, hanem az egy csomagban található termékkategóriák után kell megfizetni. A termékkategóriákat a vámtarifa számok határozzák meg. Ha valaki például egy webáruházból pólót, telefontokot és fülhallgatót rendel ugyanabban a csomagban, akkor a 3 kategóriába tartozó árut vásárol, ezért a fizetendő vám összege 9 euró. Több vasútvonalon korlátozzák a vonatok megengedett maximális sebességét. Az utasok biztonsága érdekében szombat déltől 13 vasútvonalon korlátozzák a vonatok megengedett maximális sebességét, ami miatt 5-15 perces alapkésések alakulhatnak ki az érintett vonalakon, közölte a MÁV csoport az MTI-vel. Közleményük szerint már az eddigi kánikula is érezhető többletterhelést jelentett a vasúti pálya és a járművek számára, de a harmadfokú riasztási szintet elérő hőség még intenzívebben kihatással lesz a vasutakra. A közlekedési társaság hangsúlyozta, a MÁV pálya és a felső vezetékhálózat karbantartó szakemberek folyamatosan készen állnak arra, hogy javítsák a vasúti hálózatban keletkező hibákat, de felhívták a figyelmet, hogy a srínben a hőség hatására kialakuló hibák, például maradó alakváltozások és illesztési problémák javítása jellemzően csak a hajnali hűvösebb órákban lehetséges. A hőség miatt egyre több turista választja a déli napozás helyett a kora reggeli és késő esti programokat a Balatonnál, közölte a Balatoni Turizmus Szövetség szombaton az MTI-ben. A közlemény idézi Fekete Tamást, a szövetség elnökét, aki szerint az elmúlt években tapasztalható nyári hőhullámok érezhetően átalakítják a turisták viselkedését. Kialakulóban van a balatoni sziesta kultúra. A kerékpárosok kora reggel útra kelnek, a szupasok napkeltekor szállnak vízre, egyre több helyen éjszakai múzeum látogatással várják a vendégeket, máshol este 10 órakor is nyitva tartanak a fagylaltozók. Van olyan strand, ahol a reggeli órákra szervezik a szubtanfolyamokat, sorolta a szövetségi elnök. Génmintázatok alapján diagnosztizálnak bőrbetegségeket az STN. Nem csak a pontosabb diagnózis felállítását, hanem a hatékony gyógyszeres kezelés beállítását is segíti a Szegedi Tudomány Egyetem részvételével zajló projekt, amely során génmintázatok alapján határozzák meg, milyen bőrbetegségekben szenved egy páciens, tájékoztatta a felsőoktatási intézmény az MTI-t. A gyógyszeres kezelés a korábbinál hatékonyabb lehet így. A vizsgálatot az egészségbiztosítás nem finanszírozza, egy-egy minta költsége mintegy 250 ezer forint, amit kutatási finanszírozásból fedeznek, ezért kizárólag a bonyolult, tisztázatlan esetekre koncentrálnak. Hétfőn általában gyengén felhős, napos, csapadékmentes idő valószínű, a délkeleti szél időnként megélénkül. A minimum jó rész 17 és 22 fok között valószínű, de a hidegre hajlamos helyeken ennél hűvösebb, a belvárosokban, vízpartoknál és a magasabban fekvő helyeken pedig pár fokkal melegebb lehet. A csúcsőmérséklet 35 és 41 fok között alakul.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
4: 20-szor annyit adunk neked.
1: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
4: Top 20!
1: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en.
5: Már is folytatódik a Rádió Dabas Top 20-as slágerlistája. Megérkeztünk a Top 10-be. A 10. helyen Tóth Abigail és Accent a Sugar Daddy című dallal. Shakira kapcsán érdekesség, hogy több mint 3 évtizede van a nemzetközi zenei élvonalban, és még mindig képes új generációkat megszólaltatni. Kevés előadó mondhatja el magáról, hogy ennyi idő után is rendszeresen szerepel a slágerlisták élén. A 9. pozícióban Shakira és Burna Boység, hogy több mint 3 évtizede van a nemzetközi zenei élvonalban, és még mindig képes új generációkat megszólaltatni. Kevés előadó mondhatja el magáról, hogy ennyi idő után is rendszeresen szerepel a slágerlisták

0: 20-ban.
1: Ez a dal a 8.
2: Sziasztok, itt Diaz
3: és Manta.
2: Ez meg a legújabb dalunk, a Méreg, itt a Rádió Dabason.
4: Hiába, oh!

0: Már a legjobb hétdal következik, a hetedik helyen Bruno Mars és az I Just Might, a hatodik pozícióban pedig Taylor Swift az Opalite című dallal, az ötödik helyen pedig Teddy Swims találattal Mr. Noi tollal. Teddy Swims története igazán inspiráló, éveken keresztül feldolgozásokat tett közzé az interneten, mielőtt világsztár lett volna, ma már saját dalaival hódítja meg a listákat és egyre nagyobb koncerthelyszíneket tölt meg szerte a világon, lássuk az ötödik helyig vezető utat.
1: Ezen a héten ez a dal a hetedik.

0: nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
1: 20-szor annyit adunk neked!
0: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
1: Top 20!
0: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en. 93.4.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék, itt a reklám.
2: Költözés, egy hétvégi kiruccanás, az első családi utazás. Ahány autó, annyi történet. A jók pedig ugyanott kezdődnek. A Dustwelt autó negyed évszázada kínál ellenőrzött, 110 ponton átvizsgált használt autókat, garanciával, országos hálózattal. Dustwelt autó. 25 éve velünk indulnak a jó történetek.
3: Porsche M5 Budapest, Szentlőrinci út 1.
4: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadság út 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon. Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és Kingtoni. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztéstechnikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
5: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot! Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagy labortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab, labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201. Dablabdabaskukac@gmail.com.
6: Reklám voltam, viszont hallásra.
7: Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
8: 20-szor annyit adunk neked.
7: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
8: Top 20!
7: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en.
8: Ennek a dalnak
7: minden esélye megvan arra,
8: hogy jövő héten bekerüljön a Top 20-ba.
9: Top 20-ba.

0: Karnyújtásnyira vagyunk az első helytől, a negyedik pozícióban Tame Impala és a Dracula. Nagy Bogi az elmúlt időszak egyik leggyorsabban fejlődő hazai előadója, Dessel való együttműködése pedig óriási figyelmet kapott, a közönség láthatóan imádja ezt a párost. A harmadik helyezett tehát Nagy Bogi és Dess közös dala, a Jól leszek újra, a második helyen pedig Bebe Rexha áll a Faithless New Religion című szerzeményével.
1: Majdnem dobogós. Ez a dal a negyedik.

0: Elérkeztünk a hét legnagyobb slágeréhez, sok nagyszerű dal szerepelt a listán, de egy előadó ezen a héten mindenkit maga mögé utasított. A Rádió Dabas Top 20-as slágerlistájának első helyezettje Alex Warren és a Fever Dream. Alex Warren az utóbbi évek egyik legnagyobb meglepetése a nemzetközi popzenében, közösségi médiás tartalomkészítőből vált, sikeres énekessé, dalai pedig sorra hódítják meg a streaming listákat világszerte. Gratulálunk a hét első helyezettjének, Alex Warrennek és a Fever Dreamnek. Köszönöm, hogy velünk tartottatok, a műsorvezető Kis György Krisztián volt. Találkozunk a jövő héten ugyanitt, ugyanebben az időpontban, a Rádió Dabas Top 20-as visszaszámlálásában. Sziasztok!
1: A legjobbak legjobbika a Top 20-ban, ma ez a dal
2: a
1: Number One.

0: nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
1: 20-szor annyit adunk neked!
0: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
1: Top 20!
0: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en. 93.4
1: Rádió Dabas, ami szavakkal elmondhatatlan.
0: Értelmet nyer egy dalban.
1: A zene többet ad.
0: Rádió Dabas,
1: az otthon hangja.

0: Csak egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: Több vasútvonalon korlátozzák a meleg miatt a sebességet. A természetes légkondicionáló az egyetlen fegyver a hőhullámok ellen. Hétfőn általában gyengén felhős, napos, csapadékmentes idő valószínű. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News,
2: magyarul és érthetően
1: hírek.
0: Több vasútvonalon korlátozzák a vonatok megengedett maximális sebességét. Az utasok biztonsága érdekében szombat déltől 13 vasútvonalon korlátozzák a vonatok megengedett maximális sebességét, ami miatt 5-15 perces alapkésések alakulhatnak ki az érintett vonalakon, közölte a MÁV csoport az MT-vel. Közleményük szerint már az eddigi kánikula is érezhető többletterhelést jelentett a vasúti pálya és a járművek számára, de a harmadfokú riasztási szintet elérő hőség még intenzívebben kihatással lesz a vasutakra. A közlekedési társaság hangsúlyozta, a MÁV pálya és a felső vezetékhálózat karbantartó szakemberek folyamatosan készen állnak arra, hogy javítsák a vasúti hálózatban keletkező hibákat, de felhívták a figyelmet, hogy a sínben a hőség hatására kialakuló hibák, például maradó alakváltozások és illesztési problémák javítása jellemzően csak a hajnali hűvösebb órákban lehetséges. A természetes légkondicionáló az egyetlen tartós fegyver a sorozatos hőhullámok ellen. A hőség elleni küzdelemben a professzionálisan tervezett, kivitelezett és fenntartott zöld felületek, valamint a hazai nevelésű klímarezisztens növényanyag jelentik az egyetlen valódi, hosszú távú és fenntartható megoldást, közölte a Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezete szombaton az MT-vel. Azt írták, a Magyarországot sújtó tartós hőkupola és a másod, illetve harmadfokú hőségriasztás rávilágítanak arra, hogy a betonba zárt településeink védtelenek a klímaváltozás hatásaival szemben. Gyakran láthatatlan kockázat a magyar vállalatok számára is, ha az alkalmazottak Shadow AI-t, azaz nem ellenőrzött mesterséges intelligenciát használnak a cégen belül. Jó lehet, az elemzés szerint a generatív megoldások, mint a ChatGPT, a Gemini vagy a Claude gyors és hatékony segítséget nyújtanak a mindennapi munkában, jelentős biztonsági és adatvédelmi problémákhoz vezethet, ha a cégek nem szabályozzák alkalmazásukat. A közlemény szerint a kockázat nem elméleti. 2023-ban a Samsung mérnökei a munkafolyamatok gyorsítása és tesztelés céljából belső vállalati dokumentumokat és bizalmas forráskódot töltöttek fel a ChatGPT-be, ami adatszivárgáshoz vezetett. Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, számottevő csapadék sehol sem valószínű, jelentéktelen zápor, esetleg hőzivatar előfordulhat. Többfelé élénk lesz a déli délkeleti szél, hajnalra csak kevés helyen csökkenhet 20 fok alá a hőmérséklet. Napközben veszélybe kerülhet az abszolút meleg rekord, a legmelegebb órákban ugyanis 37-42 fokot mutathatnak a hőmérők.
3: Lelátó extra.
4: A Rádió Damas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Megőrizte őszi vezető pozícióját az éved végére is a Monor, így a tavalyi bronzérem után idén megnyerte a bajnokságot az MB3 délkeleti csoportjában. Hallgas István vezetőedző együttese féltávnál 6 pontos előnnyel állt a mezőnyérén, és bár a második helyezett erzsébeti SMTK-t végül a tavalyi bronzérem után idén megnyerte a bajnokságot az MB3 délkeleti csoportjában. Hallgas István vezetőedző együttese féltávnál 6 pontos előnnyel állt a

0: október közepétől 16 fordulón keresztül maradt veretlen. Az örömmel párhuzamosan némi keserűséget jelentett a játékosok és a szakvezetés számára, hogy az osztályozón az észak-nyugati csoportban bajnok Gyirmót ellen nem sikerült kiharcolni a másodosztályba jutást, ugyanis az idegenbeli 2-2-es döntetlent követően Monoron 3-1-re győztek a vendégek. Korábban többen is kritizálták a sajátos lebonyolítási rendszert, amelyről Hallgas Istvánnak sincs jó véleménye. Igazságtalannak tartom a lebonyolítási rendszert, mert vélhetően az egész világon nincs olyan harmadosztályú bajnokság, amelyben az első helyen végző együttes nem léphet feljebb. A 30 forduló alatt senki sem volt jobb nálunk, az osztályozón viszont a Gyirmót más kategóriát jelentett, mivel jobbak a lehetőségeik. Összességében akár bravúrosnak is nevezhetném a teljesítményünket, hiszen az odavágón idegenben 2-2-es döntetlent értünk el. Felemelő érzés volt a klub, de legfőképpen a játékosok számára, hogy a visszavágón 1500 néző előtt játszhattunk, mondta a vezetőedző a Sportszelet Online-nak. A vele készült hosszabb interjút elolvashatod a sportportálon. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb kis hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádiódabast.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Hétfőn csapadékos idő várható.
3: Értekezlet reggel 8-kor.
4: Holnap hétfő, de ma még itt a záróra. Kapcsolj ki és élvezd a hétvége utolsó perceit. Záróra, a Rádió Dabas hétfőűző műsora a 93.4-en az otthon hangján minden vasárnap

0: Vásárolsz?
1: Dolgozol?
0: Pihensz?
1: Veled megyünk mindenhová.
0: Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
0: Itt a reklám.
3: Hogy áll a hétvégi fesztiválatok, Erika? Minden összeállt?
4: A fellépők lefixálva, a büfések kint vannak, a technika áll, de a jegyeladások, hát mit ne mondjak, síralmasak. Félek, hogy csak a szél fogja fújni a port a nézőtéren.
3: Ne mondd már, és hol hirdettél, csak az interneten?
4: Ott, meg kitettem pár plakátot, de úgy látszik, ma ez már kevés.
3: De hát a rádiódabast miért hagytad ki? A helyi programokról tőlük érdemes informálódni. Mi is ott hirdettünk tavaly, és teltházunk volt.
4: Tényleg? Azt hittem, elég lesz a közösségi média, de igazad van, még ma kérek ajánlatot.
3: Telefonálj, vagy írd nekik e-mailt, diktálom, +36 70 703 04 25. marketing@radiodabas.hu.
0: 93.4
1: Rádiódabas.
5: Figyelem, becsés! Itt a nyár legjobban várt programja. Idén is visszatér a Bák nyári kultúrkavalkád, és a Bák előtti főtér újra a szabadtéri színházzá változik.
6: Képzeld el, meleg nyári este, barátok, család, és a színpadon a legjobb előadások élőben a csillagos ég alatt. Július 3-án Nikola Tesla, Végtelen energia. Július 12-én Amerikai komédia. Július 18-án Budapest bár az év koncertjével. Július 24-én Menopauza. Július 25-én Macskafogó. Nevetés, zene, történetek. 5 este, amit nem akarsz kihagyni. Ez nem csak színház, ez a nyár hangulata. Találkozzunk Vecsésen a Bák előtti főtéren. Jegyek a kulturba.hu oldalon és a helyszínen. Bák nyári kultúrkavalkád. Szabadtéren is az élmény vár.
7: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngyvision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
8: Reklám voltam, viszont hallásra.
9: Hétvége. Jó zene. Jazz. Soul. R&B.
10: Hideg az este, támad a fagy.
9: Záróra.
8: Vasárnap az otthon hangja.

0: You.
1: Amikor a szó már nem elég.
2: Amikor minden mondat kevés.
1: Amikor a józanész semmit sem ér.
2: Ott kezdődik a szenvedély.
1: Érezd a zenét.
2: 93.4.

0: 21 óra van.
1: 21 óra van.
2: Kialakulóban van a Sziaszt a kultúra a Balatonnál. 3 milliárdos fejlesztés a Széchenyi fürdőben. Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News,
1: magyarul és érthetően
0: hírek.
2: A hőség miatt egyre több turista választja a déli napozás helyett a kora reggeli és késő esti programokat a Balatonnál, közölte a Balatoni Turizmus Szövetség szombaton az MTI-ben. A közlemény idézi Fekete Tamást, a szövetség elnökét, aki szerint az elmúlt években tapasztalható nyári hőhullámok érezhetően átalakítják a turisták viselkedését. Kialakulóban van a balatoni Sziaszt a kultúra. A kerékpárosok kora reggel útra kelnek, a szupasok napkeltekor szállnak vízre, egyre több helyen éjszakai múzeum látogatással várják a vendégeket, máshol este 10 órakor is nyitva tartanak a fagylaltozók. Van olyan strand, ahol a reggeli órákra szervezik a szubtanfolyamokat, sorolta a szövetségi elnök. Génmintázatok alapján diagnosztizálnak bőrbetegségeket az STN. Nem csak a pontosabb diagnózis felállítását, hanem a hatékony gyógyszeres kezelés beállítását is segíti a Szegedi Tudomány Egyetem részvételével zajló projekt, amely során génmintázatok alapján határozzák meg, milyen bőrbetegségekben szenved egy páciens, tájékoztatta a felsőoktatási intézmény az MTI-t. A gyógyszeres kezelés a korábbinál hatékonyabb lehet így. A vizsgálatot az egészségbiztosítás nem finanszírozza, egy-egy minta költsége mintegy 250 ezer forint, amit kutatási finanszírozásból fedeznek, ezért kizárólag a bonyolult, tisztázatlan esetekre koncentrálnak. Augusztus végén több mint 3 milliárd forintos fejlesztés indul a Széchenyi fürdőben. A fővárosi közgyűlés pénteken jóváhagyta a Széchenyi fürdő felújítási programját, megadta a felhatalmazást a nyílt közbeszerzési eljárás kiírására, így várhatóan augusztus végén elkezdődhetnek a nettó 3 milliárd forintot meghaladó felújítási munkák. Az első ütemben a női termárész fog megújulni, a legmodernebb vízkezelési technológiák telepítésével a munkálatok egy évig tartanak. A felújítás része az uszodai főbejárati lépcső restaurálása, a belső udvari tányéros szökőkutak restaurálása, a kabinsori műkő lépcsők, műkő felületek és lábazatok restaurálása és rekonstrukciója. Idei szezonban készülhet el, ahogy elkezdődik az uszodai öltözők restaurálása, koedukált használat kialakításával. A lépcsős napozó burkolási és szigetelési munkálatai 3 hónapig tartanak majd a tervek szerint. A következő években ennél sokkal jelentősebb volumenben több mindent is meg kell majd csinálni, nyilatkozták. Hétfőn általában gyengén felhős, napos, csapadékmentes idő valószínű, a délkeleti szél időnként megélénkül. A minimum jó rész 17 és 22 fok között valószínű, de a hidegre hajlamos helyeken ennél hűvösebb, a belvárosokban, vízpartoknál és a magasabban fekvő helyeken pedig pár fokkal melegebb lehet. A csúcsőmérséklet 35 és 41 fok között alakul.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
0: Csak igazi zenékkel. Fél

0: Szerepít a múltba.
1: Éld át az emlékeit. Újra, meg újra.
0: Rádió Dabas, az otthon hangja. Szerepít a múltba.
1: Éld át az emlékeit. Újra, meg újra.
0: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
0: Órástól a medencébe. Igen! Ugorj fejest a nyárba az aranykorona kínálatával. Elhoztuk neked az évszak legtrendibb Daniel Klein és Fossil óra kollekcióját. A hétköznapi viselettől az exkluzív megjelenésen át a formabontó stílusig, mellé pedig az idei nyár modern tervezésű arany és ezüst ékszereit, új lánctípusok, kövesgyűrűk, medálok és fülik. Aranykorona ékszer volt, nyárra időzítve. Dabas, Bartók Béla út 63.
3: Telefonszám 29 361 776.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Este 10 óra van.
1: Rendkívüli hosszantartó hőhullámokra kell készülnünk a nyáron. Rövidített ügyfélfogadás a NAV-nál a klíma nélküli helyeken. Hétfőn általában gyengén felhős, napos, csapadékmentes idő valószínű. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok.
2: Nachrichten,
0: Novel,
2: Noticias,
0: Novinky,
2: News.
0: Magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Rendkívüli hosszantartó hőhullámokra kell készülni. A Meteorológiai Világszervezet előrejelzése szerint a globális El Niño jelenség hatására idén-nyáron rendkívüli hosszantartó hőhullámokra és szélsőséges időjárási jelenségekre kell felkészülnünk, írta szombaton Facebook oldalán az élő környezetért felelős miniszter. Gagyos László emlékeztetett, a hőmérséklet a következő napokban akár a 40 fokot is elérheti. A tárcavezető hozzátette, a megváltozott éghajlati helyzet nem csak az emberi szervezetet terheli meg, hanem az erdőket, a vizeket és a teljes élővilágot is komoly kihívások elé állítja. Rámutatott, különösen fontos, hogy ebben a rendkívüli forróságban fokozottan figyeljünk az egyedülélő idős rokonokra, szomszédokra, valamint házi kedvenceinkre is. Rövidített ügyfélfogadás a NAV-nál a klíma nélküli helyeken. A harmadfokú hőségriasztás miatt rövidített ügyfélfogadással várja hétfőn és kedden az ügyfeleket a Nemzeti Adó és Vámhivatal, azokban a kirendeltségekben, ahol nem biztosított a légkondicionálás, közölte a hatóság szombaton az MT-ben. Jelezték, ezeken a helyeken a hivatalok június 29-én hétfőn és 30-án kedden is kizárólag délig tartanak nyitva az ügyfelek és a munkatársak védelme érdekében. Hozzátették, a klimatizált központi ügyfélszolgálatok a normál rendszerint várják az ügyfeleket. A személyes ügyintézést választók itt egyúttal meg is pihenhetnek, lehűlhetnek az extrém kinti hőmérséklet után. Összesen 12 ezer tasak vizet szállított ki a honvédség azokra a településekre, ahol tömegrendezvényt tartanak, közölte a kormányzat Facebook oldalán szombaton. Bejegyzésükben jelezték, Tiszaújvárosban 5 ezer, Zalacsányban 4 ezer, Orfűre pedig 3 ezer zacskó vizet vittek a katonák. Szombattól keddig félig harmadfokú hőségriadó van érvényben az ország egész területén, ami összehangolt védekezést és társadalmi összefogást is igényel. Texasban két hét után megtalálták az otthonából elkóborolt zsiráfot, közölték a helyi hatóságok. A 3 éves Gracie-t repülőgépről egy nehezen megközelíthető hegyvidéki erdős területen fedezték fel, alig 7 kilométerre attól a farmtól, amelyen tartják. Az egzotikus állat tulajdonosa közölte, azt valószínűsíti, hogy Gracie eltévedt, miközben táplálékot keresett, ugyanis alig néhány hete került hozzájuk, és még nem szokta meg új lakhelyét. Kiemelte, hogy a hasonló esetek elkerülés érdekében azt tervezi, hogy kerítést épít a zsiráf számára kijelölt területen. Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. Számottevő csapadék sehol sem valószínű. Jelentéktelen zápor, esetleg hőzivatar előfordulhat. Többfelé élénk lesz a déli délkeleti szél, hajnalra csak kevés helyen csökkenhet 20 fok alá a hőmérséklet. Napközben veszélybe kerülhet az abszolút meleg rekord, a legmelegebb órákban ugyanis 37-42 fokot mutathatnak a hőmérők.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Indul egy újabb óra, a régió leghallgatottabb.

0: igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
1: Rádió Davas, az otthon hangja.

0: Megyek aludni.
1: 93.4. Az érzelmek hullámhossza.
2: Rádió Tavas. Az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Szia, Laci! Na, hogy bírjátok a gyűrődést? Látta, megnyitott végre az új üzlet.
4: Á, ne is kérdezd, András! Megnyitni megnyitottuk, a polcok tele, mi meg csak állunk és várjuk a csodát. Alig jönnek be az emberek, szerintem azt se tudják a környéken, hogy egyáltalán létezünk.
3: Figyelj már, te nem hirdetsz a rádió Dabasban?
4: Á, tudod te, hogy van ez? Spórolni akartam az elején. Szerinted érdemes?
3: Hogy érdemes-e? Barátom, mióta ott megy a reklámunk, nincs megállás. Itt mindenki őket hallgatja, reggel a kocsiban, meg napközben a munkahelyen. Aki a környéken él, az a rádió Dabasból tájékozódik.
4: Lehet, hogy tényleg ez hiányzik. Megkeresem őket még ma.
5: Ne várjon a csodára! Legyen ön a térség következő sikersztoria! Juttass el üzenetét közvetlenül a helyi vásárlókhoz! Keressen minket a +3670 703 0425-ös számon, vagy e-mailben a marketing@radiodabas.hu e-mail címen.
6: 93.4 Rádió Dabas.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Kettes dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: 23 óra van.
1: Július 1-től hatályba lép a 3 eurós uniós vámszabály. Eljárás indított a rendőrség a Dunába zászlókat dobók ellen. Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok.
2: Nachrichten,
0: Novel,
2: Noticias,
0: Novinky,
2: News.
0: Magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Július 1-től Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az EU-n kívüli webáruházból rendelt 150 euró alatti értékű csomagokban lévő árufélességek után 3 eurós vámot kell fizetni, mondta Litzmeier Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal szóvivője az MTI érdeklődésére. Az új szabály szerint a 3 eurós vámot nem csomagonként, hanem az egy csomagban található termékkategóriák után kell megfizetni. A termékkategóriákat a vámtarifa számok határozzák meg. Ha valaki például egy webáruházból pólót, telefontokot és fülhallgatót rendel ugyanabban a csomagban, akkor a 3 kategóriába tartozó árut vásárol, ezért a fizetendő vám összege 9 euró. Eljárást indított a rendőrség a zászlókat Dunába dobók ellen. Rongálás megalapozott gyanúja miatt indított eljárást a budapesti rendőrfőkapitányság az ellen a 4 fiatal ellen, akik péntek éjszaka szivárványos zászlókat dobtak az Erzsébet hídról a Dunába, közölte Facebook oldalán a hatóság szombaton. Közölték, a rendőrök perceken belül elfogták őket, az eljárást az 5. kerületi rendőrkapitányság indította ellenük. A BRFK egy másik bejegyzésében megerősítette, eljárás folyik a magyar zászló szerda esti vízbedobása miatt is. Csökkent a pollen terhelés. A bázsitfű félék és a csalánfélék pollen koncentrációja országosan közepes magas, míg az utifűé és a hánsé az alacsony közepes tartományban alakulhat. Alacsony koncentrációban van még jelen a levegőben a szelídgesztenye, a ciprus, a tiszafafélék, a fenyőfélék, továbbá a látszárú allergének közül a lórom, a kenderfélék, a libatoffélék és az ernyős virágzatúak, valamint a gyékeny pollenje. A kültéri allergén gombák közül többnek magas, nagyon magas a spóra száma. Az Egyesült Államok Utah államában 100 000 hektárnál nagyobb területet perzselt fel már a bozott tűz, a forró, száraz és szeles időjárás pedig továbbra is nehezíti a tűzoltók munkáját, közölték a hatóságok szombaton. Az államban több száz helyen ég a növényzet a legnagyobb kiterjedésű tűznél pénteken, az erős óránkénti 70 kilométeres sebességet meghaladó széllökések miatt le kellett állítani a helikopteres oltást, miközben a levegő páratartalma 10%-nál kevesebb, ami tovább segíti a tűz terjedését. Spencer Cox kormányzó pénteken vészhelyzetről szóló rendeletet hozott, ami lehetővé teszi, hogy a helyi hatóságok akár betiltsák a közelgő július 4-i nemzeti ünnepen a tűzijátékok használatát. Hétfőn általában gyengén felhős, napos, csapadékmentes idő valószínű, a délkeleti szél időnként megélénkül. A minimum jó rész 17 és 22 fok között valószínű, de a hidegre hajlamos helyeken ennél hűvösebb, a belvárosokban, vízpartoknál és a magasabban fekvő helyeken pedig pár fokkal melegebb lehet. A csúcsőmérséklet 35 és 41 fok között alakul.
3: Lelátó extra!
4: A Rádió Dabasai sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Felújítás és karbantartási munkálatok kezdődtek a Kakucsi focipályán, amelynek célja, hogy a sportolók és a helyi közösség számára egy rendezettebb, biztonságosabb és korszerűbb létesítmény álljon rendelkezésére a jövőben, tájékoztatott Kucsera László, a Kakucs KSE elnöke. A munkálatok részeként a pályán és annak közvetlen környezetében speciális vegyszeres kezelést végeztek, valamint fűfelülvetésre is sor került. A frissen vetett gyep megfelelő megerősítéséhez elengedhetetlen, hogy a területet a következő hetekben ne használják, mivel a taposás jelentősen lassíthatja, vagy akár meg is akadályozhatja a fű növekedését. Az üzemeltetők arra kérik a lakosságot, hogy a lezárt területet semmilyen formában ne vegyék igénybe és tartsák tiszteletben a korlátozásokat annak érdekében, hogy a felújítás eredményes legyen. A sportolási lehetőségek azonban a munkálatok ideje alatt sem szűnnek meg teljesen. A pálya hátsó részén két futballkaput helyeznek ki, így a gyermekek, fiatalok és felnőttek továbbra is hódolhatnak kedvenc sportjuknak a főpálya lezárásának időszakában. A felújítás befejezéséről és a pálya újbóli megnyitásáról a lakosságot külön tájékoztatják majd. A beruházás célja, hogy a közösség hamarosan egy megújult, jó állapotú sportpályát vehessen ismét birtokba. Helyi sporthíreinket hallottad, a hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Rabast.
0: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
5: Zenékkel. Fénix század legnagyobb slágereivel.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
4: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni? Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Triple X Fitness. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Triple X lendületbe visz.
5: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
1: A Fodóba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Podoba vasudvar.
5: Minden, ami vas.
6: Egy áruház, ami mindig akciókkal vár. Egy áruház, ahol egész évben minden alkalomhoz és időjáráshoz illő darabot találsz. Egy áruház a város szívében, ahol a vásárlást egy finom ebéddel kötheted egybe. Emeletünkön ruházat, cipők, táskák, kiegészítők, a földszinten pedig háztartási részlegünk széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas, Bartók Béla út 63, régi Ázsia áruház.
7: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: rádió legerősebb formája.
1: 93.4
0: Rádió Tabas.
2: Teardrops in the night, teardrops in an endless ocean, four walls painted white.

0: Zenodát. Rádió Dabas, az otthon hangja. Pontosan éjfél van.
1: Pontosan éjfél van. Több vonalon korlátozzák a vonatok sebességét. A meleg miatt kialakulóban van a sziesta kultúra a Balatonnál. Hétfőn általában gyengén felhős, napos, csapadékmentes idő valószínű. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok.
2: Nachrichten,
0: Novel,
2: Noticias,
0: Novinky,
2: News.
0: Magyarul és érthetően hírek.
1: Július 1-től Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az EU-n kívüli webáruházból rendelt 150 euró alatti értékű csomagokban lévő árufélességek után 3 eurós vámot kell fizetni, mondta Litzmeier Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal szóvivője az MTI érdeklődésére. Az új szabály szerint a 3 eurós vámot nem csomagonként, hanem az egy csomagban található termékkategóriák után kell megfizetni. A termékkategóriákat a vámtarifa számok határozzák meg. Ha valaki például egy webáruházból pólót, telefontokot és fülhallgatót rendel ugyanabban a csomagban, akkor a 3 kategóriába tartozó árut vásárol, ezért a fizetendő vám összege 9 euró. Több vasútvonalon korlátozzák a vonatok megengedett maximális sebességét. Az utasok biztonsága érdekében szombat déltől 13 vasútvonalon korlátozzák a vonatok megengedett maximális sebességét, ami miatt 5-15 perces alapkésések alakulhatnak ki az érintett vonalakon, közölte a MÁV csoport az MTI-vel. Közleményük szerint már az eddigi kánikula is érezhető többletterhelést jelentett a vasúti pálya és a járművek számára, de a harmadfokú riasztási szintet elérő hőség még intenzívebben kihatással lesz a vasutakra. A közlekedési társaság hangsúlyozta, a MÁV pálya és a felső vezetékhálózat karbantartó szakemberek folyamatosan készen állnak arra, hogy javítsák a vasúti hálózatban keletkező hibákat, de felhívták a figyelmet, hogy a Strínben a hőség hatására kialakuló hibák, például maradó alakváltozások és illesztési problémák javítása jellemzően csak a hajnali hűvösebb órákban lehetséges. A hőség miatt egyre több turista választja a déli napozás helyett a kora reggeli és késő esti programokat a Balatonnál, közölte a Balatoni Turizmus Szövetség szombaton az MTI-ben. A közlemény idézi Fekete Tamást, a szövetség elnökét, aki szerint az elmúlt években tapasztalható nyári hőhullámok érezhetően átalakítják a turisták viselkedését. Kialakulóban van a balatoni sziesta kultúra. A kerékpárosok kora reggel útra kelnek, a szupasok napkeltekor szállnak vízre, egyre több helyen éjszakai múzeum látogatással várják a vendégeket, máshol este 10 órakor is nyitva tartanak a fagylaltozók. Van olyan strand, ahol a reggeli órákra szervezik a szubtanfolyamokat, sorolta a szövetségi elnök. Génmintázatok alapján diagnosztizálnak bőrbetegségeket az STN. Nem csak a pontosabb diagnózis felállítását, hanem a hatékony gyógyszeres kezelés beállítását is segíti a Szegedi Tudomány Egyetem részvételével zajló projekt, amely során génmintázatok alapján határozzák meg, milyen bőrbetegségekben szenved egy páciens, tájékoztatta a felsőoktatási intézmény az MTI-t. A gyógyszeres kezelés a korábbinál hatékonyabb lehet így. A vizsgálatot az egészségbiztosítás nem finanszírozza, egy-egy minta költsége mintegy 250 ezer forint, amit kutatási finanszírozásból fedeznek, ezért kizárólag a bonyolult, tisztázatlan esetekre koncentrálnak. Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. Számottevő csapadék sehol sem valószínű. Jelentéktelen zápor, esetleg hőzivatar előfordulhat. Többfelé élénk lesz a déli-délkeleti szél, hajnalra csak kevés helyen csökkenhet 20 fok alá a hőmérséklet. Napközben veszélybe kerülhet az abszolút melegrekord, a legmelegebb órákban ugyanis 37-42 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Indul egy újabb óra, a régió leghangosabb.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Figyelem, becsés! Itt a nyár legjobban várt programja. Idén is visszatér a Bák nyári kultúrkavalkád, és a Bák előtti főtér újra a szabadtéri színházzá változik.
4: Képzeld el, meleg nyári este, barátok, család, és a színpadon a legjobb előadások élőben a csillagos ég alatt. Július 3-án Nikola Tesla, Végtelen energia. Július 12-én Amerikai komédia. Július 18-án Budapest Bár az évkoncertjével. Július 24-én Menopauza. Július 25-én Macskafogó. Nevetés, zene, történetek. Öt este, amit nem akarsz kihagyni. Ez nem csak színház, ez a nyár hangulata. Találkozzunk Vecsésen a Bák előtti főtéren. Jegyek a kulturba.hu oldalon és a helyszínen. Bák nyári kultúrkavalkád. Szabad téren is az élmény vár.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: 1 óra van.
1: Éjjel 1 óra van.
2: Több vonalon korlátozzák a vonatok sebességét. A meleg miatt kialakulóban van a sziesta kultúra a Balatonnál. Hétfőn általában gyengén felhős, napos, csapadékmentes idő valószínű. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok.
3: Nachrichten,
1: Novel,
3: Noticias,
1: Novinky,
3: News.
1: Magyarul és érthetően
3: hírek.
2: Július 1-től Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az EU-n kívüli webáruházból rendelt 150 euró alatti értékű csomagokban lévő árufélességek után 3 eurós vámot kell fizetni, mondta Litzmeier Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal szóvivője az MTI érdeklődésére. Az új szabály szerint a 3 eurós vámot nem csomagonként, hanem az egy csomagban található termékkategóriák után kell megfizetni. A termékkategóriákat a vámtarifa számok határozzák meg. Ha valaki például egy webáruházból pólót, telefontokot és fülhallgatót rendel ugyanabban a csomagban, akkor a 3 kategóriába tartozó árut vásárol, ezért a fizetendő vám összege 9 euró. Több vasútvonalon korlátozzák a vonatok megengedett maximális sebességét. Az utasok biztonsága érdekében szombat déltől 13 vasútvonalon korlátozzák a vonatok megengedett maximális sebességét, ami miatt 5-15 perces alapkésések alakulhatnak ki az érintett vonalakon, közölte a MÁV csoport az MT-vel. Közleményük szerint már az eddigi kánikula is érezhető többletterhelést jelentett a vasúti pálya és a járművek számára, de a harmadfokú riasztási szintet elérő hőség még intenzívebben kihatással lesz a vasutakra. A közlekedési társaság hangsúlyozta, a MÁV pálya és a felső vezetékhálózat karbantartó szakemberek folyamatosan készen állnak arra, hogy javítsák a vasúti hálózatban keletkező hibákat, de felhívták a figyelmet, hogy a Strínben a hőség hatására kialakuló hibák, például maradó alakváltozások és illesztési problémák javítása jellemzően csak a hajnali hűvösebb órákban lehetséges. A hőség miatt egyre több turista választja a déli napozás helyett a kora reggeli és késő esti programokat a Balatonnál, közölte a Balatoni Turizmus Szövetség szombaton az MT-ben. A közlemény idézi Fekete Tamást, a szövetség elnökét, aki szerint az elmúlt években tapasztalható nyári hőhullámok érezhetően átalakítják a turisták viselkedését. Kialakulóban van a balatoni sziesta kultúra. A kerékpárosok kora reggel útra kelnek, a szupasok napkeltekor szállnak vízre, egyre több helyen éjszakai múzeum látogatással várják a vendégeket, máshol este 10 órakor is nyitva tartanak a fagylaltozók. Van olyan strand, ahol a reggeli órákra szervezik a szubtanfolyamokat, sorolta a szövetségi elnök. Génmintázatok alapján diagnosztizálnak bőrbetegségeket az STN. Nem csak a pontosabb diagnózis felállítását, hanem a hatékony gyógyszeres kezelés beállítását is segíti a Szegedi Tudomány Egyetem részvételével zajló projekt, amely során génmintázatok alapján határozzák meg, milyen bőrbetegségekben szenved egy páciens, tájékoztatta a felsőoktatási intézmény az MT-t. A gyógyszeres kezelés a korábbinál hatékonyabb lehet így. A vizsgálatot az egészségbiztosítás nem finanszírozza, egy-egy minta költsége mintegy 250 ezer forint, amit kutatási finanszírozásból fedeznek, ezért kizárólag a bonyolult, tisztázatlan esetekre koncentrálnak. Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, számottevő csapadék sehol sem valószínű, jelentéktelen zápor, esetleg hőzivatar előfordulhat. Többfelé élénk lesz a déli délkeleti szél, hajnalra csak kevés helyen csökkenhet 20 fok alá a hőmérséklet. Napközben veszélybe kerülhet az abszolút melegrekord, a legmelegebb órákban ugyanis 37-42 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: Indul egy újabb óra, a régió leghallgatottabb.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Költözés, egy hétvégi kiruccanás, az első családi utazás. Ahány autó, annyi történet. A jók pedig ugyanott kezdődnek. A Das Welt Auto negyed évszázada kínál ellenőrzött, 110 ponton átvizsgált használt autókat, garanciával, országos hálózattal. Das Welt Auto. 25 éve velünk indulnak a jó történetek.
4: Porsche M5 Budapest, Szentlőrinci út 1.
5: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
6: Órástól a medencébe? Igen! Ugorj fejest a nyárba az Arany Korona kínálatával! Elhoztuk neked az évszak legtrendibb Daniel Klein és Fossil óra kollekcióját, a hétköznapi viselettől az exkluzív megjelenésen át a formabontó stílusig, mellé pedig az idei nyár modern tervezésű arany és ezüst ékszereit, új lánctípusok, kövesgyűrűk, medálok és fülik. Arany Korona ékszer volt, nyárra időzítve. Dabas, Bartók Béla út 63.
7: Telefonszám 29 361 776.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Lépj be a valódi zene végtelen világába.
1: 93.4. Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.

0: döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Éjjel 2 óra van. Kialakulóban van a Sziasztok Kultúra a Balatonnál. 3 milliárdos fejlesztés a Széchenyi fürdőben. Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News,
2: magyarul és érthetően
1: hírek.
0: A hőség miatt egyre több turista választja a déli napozás helyett a kora reggeli és késő esti programokat a Balatonnál, közölte a Balatoni Turizmus Szövetség szombaton az MTI-ben. A közlemény idézi Fekete Tamást, a szövetség elnökét, aki szerint az elmúlt években tapasztalható nyári hőhullámok érezhetően átalakítják a turisták viselkedését. Kialakulóban van a balatoni Sziasztok kultúra. A kerékpárosok kora reggel útra kelnek, a szupasok napkeltekor szállnak vízre, egyre több helyen éjszakai múzeum látogatással várják a vendégeket, máshol este 10 órakor is nyitva tartanak a fagylaltozók. Van olyan strand, ahol a reggeli órákra szervezik a szubtanfolyamokat, sorolta a szövetségi elnök. Génmintázatok alapján diagnosztizálnak bőrbetegségeket az STN. Nem csak a pontosabb diagnózis felállítását, hanem a hatékony gyógyszeres kezelés beállítását is segíti a Szegedi Tudomány Egyetem részvételével zajló projekt, amely során génmintázatok alapján határozzák meg, milyen bőrbetegségekben szenved egy páciens, tájékoztatta a felsőoktatási intézmény az MTI-t. A gyógyszeres kezelés a korábbinál hatékonyabb lehet így. A vizsgálatot az egészségbiztosítás nem finanszírozza, egy-egy minta költsége mintegy 250 000 forint, amit kutatási finanszírozásból fedeznek, ezért kizárólag a bonyolult, tisztázatlan esetekre koncentrálnak. Augusztus végén több mint 3 milliárd forintos fejlesztés indul a Széchenyi fürdőben. A fővárosi közgyűlés pénteken jóváhagyta a Széchenyi fürdő felújítási programját, megadta a felhatalmazást a nyílt közbeszerzési eljárás kiírására, így várhatóan augusztus végén elkezdődhetnek a nettó 3 milliárd forintot meghaladó felújítási munkák. Az első ütemben a női termárész fog megújulni, a legmodernebb vízkezelési technológiák telepítésével a munkálatok egy évig tartanak. A felújítás része az uszodai főbejárati lépcső restaurálása, a belső udvari tányéros szökőkutak restaurálása, a kabinsori műkő lépcsők, műkő felületek és lábazatok restaurálása és rekonstrukciója. Idei szezonban készülhet el, ahogy elkezdődik az uszodai öltözők restaurálása, koedukált használat kialakításával. A lépcsős, napozó, burkolási és szigetelési munkálatai 3 hónapig tartanak majd a tervek szerint. A következő években ennél sokkal jelentősebb volumenben több mindent is meg kell majd csinálni, nyilatkozták. Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. Számottevő csapadék sehol sem valószínű. Jelentéktelen zápor, esetleg hőzivatar előfordulhat. Többfelé élénk lesz a déli délkeleti szél, hajnalra csak kevés helyen csökkenhet 20 fok alá a hőmérséklet. Napközben veszélybe kerülhet az abszolút meleg rekord, a legmelegebb órákban ugyanis 37-42 fokot mutathatnak a hőmérők.
2: Indul egy újabb óra, a régió leghallgatottabb.

igazi zenékkel, Félix század legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en. Rádió.